0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent

Nap. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot
4: kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja

0: által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
1: add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
1: add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
1: add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
1: add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
1: add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szívet szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
1: add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világosítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

0: Álosaink, a fehér barátok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Özséb atya regényes életrajzát olvasom fel. Szentmihályi Szabó Péter és Pajor András közös műve, a könyv címe Özséb. Negyedik lekció. Özséb minden nap misézett, ehhez ragaszkodott. Bár ez korántsem volt általános a papok körében, sokan túlbuzgósággal vádolták emiatt. Reggel 6-kor a kápolnában többnyire csak az álmos minisztráns volt tanúja és részvevője a szentmisének, de Özséb még betegen is ragaszkodott ehhez, mert az Úrral való találkozás egész napját megszentelte. Az udvarban zajlott az élet és a nagy politika. Országnagyok jöttek, mentek, de mindebből kevés jutott el Özsébhez, aki nem is akart kiigazodni a király és a nemesség közötti lankadatlan háború okairól, mert itt címekről, rangokról, birtokokról, várakról, de mindenek előtt csengő aranyakról folyt az egyezkedés. Ő azonban csak a jobbágyok szegénységével találkozott, és a maga szerény eszközeivel mindent megtett, hogy nyomorúságukat szóvá tegye, és amennyire lehet, gondoskodjék megsegítésükről. A kanonok soron gyorsan múltak a napok, talán azért, mert mindegyik egyforma volt. A szigorú napirendet először nagyon nehéz megszokni, de egy idő múltán már hiányoznék, ha valamiért elmaradna. A téli idő volt a legnehezebb, hiszen rövid volt a nappal, dermesztő a hideg, derékig ért a hó. Ilyenkor a kanonok soron a pislákoló mécses bizony melegebb volt, mint a kályha. Özséb gyakran megfordult az ispotályban is, ahol papot, polgárt és jobbágyot együtt tápoltak az apácák, és gyakran fordult oda a halottas kocsi a koporsóval. Özséb azonban ritkán dőlt ágynak, és ezért minden nap külön hálát is adott az Istennek. Talán ezért is viselte annyira szívén a betegek gyógyulását, és meg is próbált egyes gyakori betegségek okai felől tudakozódni az öreg orvosnál, aki a legtöbb bajra maga is fokhagymát és pálinkát szedett. Ha tehette, benézett a szkriptóriumba is, a kódex másolók szobájába, ahol kandalló tűz égett, mert meggémberedett ujjakkal lehetetlen szépen kanyarítani a betűket. A legműveltebb szerzetesek közé nem csak ez színes és míves munkálkodás érdekessége vonzotta, de mindegyikük olyan lelkes gonddal, képességei legjavának odaadásával művelte a sorok egymás alávetését, hogy közben maga is élő kódexé vált az évek alatt. A fűtött helyiség légkörében a korábbi idők szelleme száldosott, ahogy a pulpitusoknál álló, sokszor már fiatalként is kiérdemesült szkriptorok, másolók között ott jártak a rubrikátorok is, kezükben a titkos összetételű és főzetű vörös festékkel. Alkalmas jelzés esetén a másolók álványához mentek, és kiemelt szavakkal részekre tagolták a szöveget. Ők a saját vakvonalazó fapálcikájukat használták, és írószerük is kezük szerinti volt, mert a színes betűk minden vonása jobban kiemelkedett, hát nem bízták a véletlenre. Általában Clemens és Tadeusz testvérek, a másolásban már tekintély szerzett mesterek jártak körbe, és vigyázó tekintetük valamelyest végigpásztázta az addig felrólt sorok pontosságát is. Özséb szemét persze még inkább vonzották az illuminátorok, azok az aranyozók, akik a nagy gonddal létrehozott, minden cseppjében féltett kincset a lapokra felhordó festékkel emelték ki, és tették szembetűnévé társaik munkáját, a leírt sorok bölcsességét. A miniátorokhoz nehezebb volt közel férkőzni. Ők a szerzetesek közt is érzékenyebb művész alakot jelentettek, szinte a foguk csikorgott, ha a félkész képekre, iniciálékra valaki egyetlen pillantást is vetett. De Özséb a bizalmasuk volt, tőle még helyesbítő tanácsot is elfogadtak. A feltűnést tudatosan kerülte, de Józsafát atya mögött szinte lábújhegyen állt meg, hogy minél több észrevétlen időt tölthessen az alig tojás nagyságú, térbevarázsolt, egészen sajátos megmunkálású tájképek, arcok, mozdulatok felett, amelyekbe ez az aszkéta tehetség nem csak fegyelmezett kézmozdulatait, tű éles látását, de valami többet is beleadott, ami Isten és az ő közös titkuk volt. Az idő szerzetes keze, mintha külön életet élt volna. Az erek rajzolata a kézfejen változatos arcjátékok vonásait mintázta meg, a soha egyetlen elhamarkodott vagy elnagyolt mozdulatot sem megengedő ujjak munkálkodása csak a festő eszközök nyomán vált láthatóvá. Özséb gyerekkorától ismerte Józsefát atyát. A kifelé mindenkivel, különösen a kolostor közelében ritkában előforduló gyerekekkel barátságos, de törékennek tűnő férfin érződött, hogy valamennyi mosolyát és szavát gazdag benső élete határozza meg. Sokan emlékeztek még az esetre, amikor egy itáliai követ érkezett családjával Esztergomba. A király minden igyekezetével a főváros legjavát igyekezett bemutatni a jeles vendégnek, és amint palotája északi teraszáról szemlélték a kilátást, a követ izgága, 7 év körüli kisfia egy óvatlan pillanatban néhány eleven mozdulattal felmászott a Duna felőli, nagyjából mellmagasságú várfalra, amelyről lentről nem láthatta, hogy pereme kifelé lejt. Mihelyt felért, kiegyenesedve megszédült és megingott. A tragédia elkerülhetetlennek látszott, ami a királyi udvarnak, de az egész országnak is súlyos károkat jelentett volna. Akkor viszont erre senki sem gondolt. A fiúcska féltése keltett riadalmat, de a felnőttek már távolabb lépkedtek ahhoz, hogy bárki utána nyúlhasson. A rémült arcú, mélység felé billenő gyermeket 2 erős kéz mégis megragadta. Senki sem értette, hogy került oda éppen akkor, amíg fiatal szerzetes Józsefát atya, aki miután leemelte a sírásra görbült szájú, ilyet, lihegő kisfiút, a szokásos, higgadt mosollyal nyugtatta meg. A legényke odaszaladt kétségbe esett szüleihez, a szerzetes pedig épp oly hirtelen tűnt el, mint ahogy a legfontosabb pillanatban megjelent. A nehezen értelmezhető jelenet 1000-szer megismétlődött Özséb szemében. Az iniciálék, illusztrációk tájai, palotái, templomai úgy jelentek meg Józsefát kezenyomán, mintha mindenütt járt volna, maga szemlélte volna végig, amit később lefestett, noha a természetes ész szerint ez lehetetlen volt. A kanonok gyakran látta a káptalani kincstár nemes fém remek műveit, a liturgikus öltözetek, aprólékos arany és ezüst szálakkal kivart gondos hímzéseit, és az Isten dicsőségért létrehozott egyéb ékességeket. Néha rémálomként merült fel benne, hogyha valami tűzvésznek vagy ellenséges pusztításnak esne áldozatul vagy zsákmányul-e temérdek érték és igyekezet, akkor mindenek közül a tudást őrző iratokat, köteteket és a bennük rejlő külön mesterműveket sajnálná a legjobban. Mert minden pusztulás után fel lehet állni az élet egy szerény, apró csírája révén is, új ércbányászok, ötvösök és hímzők születnének, de a szellem megmentett kincseit soha senki nem hozhatná vissza. Mindezt anélkül is így gondolta volna, ha ő maga egy sort sem ír az utókornak, és csak azért, hogy nevét megörökítse, nem is fogott volna tollszárat. Érezte azonban előre az országra törő nagy rontás veszélyét, és pontosan tudta, hogy ebben megint az egyház helytállása lesz a megmentő erő. Ezért az Esztergomban megforduló itáliai és germán szerzetesektől hol alaposabb beszélgetések, hol a magukkal hozott egyházi írások forrásából merítve komolyabb jogi fejtegetéseket próbált összeállítani és a magyar viszonyokra alkalmazni, hogy az érsek úr jóváhagyásával ezek a közös életszabályok fonják szorosabbra az odaadott életű emberek összetartozását. 5. lekció. A papszentelés után már nem illett a konyhában, éléstárban, gazdasági udvarban forgolódni, egy kanonoknak különösen nem. Özsébet sem a torkosság, sokkal inkább az itt dolgozó emberekkel való törődés érdekelte. A szolganép élete, családja, gyermekeinek sorsa. Gyakran eltűnődött élelmes munkaeszközeiken, a zöldségtisztító késeken, a gondosan kimunkált üstökön és a kosarak, ügyes fortéllyal egymásba fonódó vesszőim. Tudott a városban dolgozó fazekasokról, rézművesekről, bádogosokról, de amikor faggatni kezdte a szolgálókat a különböző méretű kosarak eredete felől, azok különös emberekről beszéltek, akik a hegyek közül jönnek le, hogy élelemre cseréljék portékájukat. Komolyan hívő, mindenről lemondó, kissé elvadult külsejű, rongyos férfiak, de a kosarai kiválóak, teherbíróak, időtállóak, és hát sosem elég belőlük egy ilyen nagy gazdaságban. Özsémnek eszébe jutottak a remeték, sokszor hallott róluk, látott is egyet-kettőt a város peremére merészkedni, ott éltek a Duna medrétől messzebb eső hegyek között, a Pilis lombjainak árnyékában. A hírek szerint sokan voltak, de valahogy mind talált magának megfelelő barlangot. Növendék korában egyszer a hó fötte hegyek közé merészkedett két társával, nagy vadat akartak meglesni, szarvast, téli bundával, muflont, őzet, vaddisznót. Jól tudták, hogy a rönkökből összeácsolt vadles a rét szélén áll, ahová a legkeményebb hónapokban gyakrabban tévednek ki az amúgy emberszagra is búvóhelyet kereső állatok. Térdig ért a hó, tévedeztek, utat nem láthattak sehol, tisztástól tisztásig mentek, végül ismét a vadlesnél kötöttek ki. Délután volt még, de már rájuk esteledett. Jó lehet, napközben meglestek egy-két gyönyörű gímet és a hóban is gyors léptű vaddisznót, de jobban szerettek volna már a biztonságos káptalani falak között melegedni. Fáztak, féltek is, és mintha reszketésüket pihentetnék meg, újra felmásztak a rönk építményre. Ekkor különös látvány érintette meg Özséb lelkét. Először reménykelt benne, hogy a város közelségét jelentik az odatévet fények, aztán ráébredt, hogy jócskán lehet még gyalogút előttük, így a sötétségből szabálytalanul előtűnt, lüktető, messzi lángok másonnan erednek. Társaival egyszerre révett a távolba tekintetük, és csak tűnődő szavakra tellett a csodálkozásukból. A remeték! Ők azok a... Kérünk segítséget tőlük? Ó, mire hozzájuk eljutunk, a város szélét is elérjük. Ezek az ismeretlen veszélyt jelentő kalandok kellenek is az ifjúság emlékei közé, de penitenciát is érdemelnek. Ők őszintén feltárták a kései hazavergődésük okát, úgyhogy átázott, kiéhezett, a rémülettől még alig csillapodott remegésüket, csak egy rövidebb, térden és szívből elmondott bűnbánati zsoltár egészítette ki. A remete fények emlékével viszont még álmodott is az alig férfivá érett Özséb, a barlangjaikról, a lángjaikról, a hajnalról, merre ilyenkor dideregve ébrednek, az eledelükről, a lelkük átformálódott világáról és arról, hogy milyennek láthatják ők Istent. Akkortól, mintha tudatosan gyűjtögette volna az emlékeket, híreket a becslése szerint egyre gyarapodó remetékről, s bár az ország különféle tájairól Esztergomban megforduló egyházi és világi előkelőségektől gyakran hallotta más felé is előforduló természetben magánt kereső buzgó lelkekről, egyre erősödött benne a hit, hogy a Pilis minden más hely közül valami szent vonzással emelkedik ki azok felé, akik a mennyei titkokhoz közelebb akarják érezni magukat. Amikor tehát a konyhában és a gazdasági épületek között járkelt, az egyik szakács asszony egy görbült, de mindig mosolygó öregemberről beszélt, akiben akkora erő lakozik, hogy egyszerre három nagyobb kosarat is le tud hozni a hegyből, és a cserébe kapott élelemmel, levetett köpönyegekkel és egyszerűbb lábbelikkel megrakott batyut épp olyan lendülettel cipeli fel a vállán a magaslatok felé. A hálálkodásban sok az áldás, és hogy-hogy nem, de ezek valamilyen eseményben mindig meg is mutatkoznak. A lovászmester meg éppen a nagy darab, szúros tekintetű remetéről beszélt, akitől ő cserélt egyszer kosára vas eszközöket. Emlékezett rá, hogy a középkorú férfi vállán megrepett a remete csuha, s olyan izmos felsőkar látszódott ki alóla, hogy érteni sem lehetett, mitől tud így összeszedelőzködni egy erdei gyümölcsökön, bogyókon élő ember. Persze a cserétől függetlenül ők is megvendégelték. Volt is étvágya, de megfontoltan vett el minden falatot, mintha valamennyiért hálát adott volna. Amerre Özséb a kosarak eredetéről érdeklődött, dőlt a cselédekből a szó a remetékről, különös nevükről, kinézésükről. Imát nem hagytak-e itt úgy, hogy valaki meg is jegyezze? Hát, atyám, mondanak ezt is, azt is, jámbor szent szavakat, mint akik ilyenekkel itatódnak át teljesen, felelte az egyik nemrég erre kanyarodó kocsis. Egyet sem jegyeztetek meg belőlük, faggatózott tovább Özséb. A gazdasági udvaron tétován állt az, éppen oda gyűlt néhány szolga, a fejét ingatta, és mintha mind azon tűnődött volna, hogyan is engedhették el az emlékeikből a sok felemelő szent mondatot, amit a remetéktől hallottak, hiszen az is kincs volt a féle fizetség az adományokért a kosarak mellé. Amint szép napod leszáll, keljen fel lelkünkből élő csillagod. Sudár fáid ágainál, ontsa ránk szent akaratod. Az udvaron csodálkozó tekintetek futottak körbe, a vékonyka hang egy valaki mögül előbújó 10 év körüli fiúcskától származott. Özséb nem rendelte magához a gyereket, ő maga ment érte, igaz csak néhány lépésnyit, de nem állta meg, hogy a varázslatos sorok forrását ne ő kutassa fel. Honnan van ez az imád, legényke? Födér remetétől, kanonok úr, aki a kosárral mindig szelíd gombát is hoz, válaszolt a kislegény zavarában, de Özséb figyelme nem a szelíd gombán, hanem a remete nevén akadt fenn, és tőle szokatlan kacagásban kezdte. Talán Fidélnek hívják azt az imákat, költő remetét, kicsi ember, nem? Erre az ott állók mind felnevettek, de a kanonok folytatta a faggatózást. Honnan jegyezted meg az imáját? Mindig elmondatom vele, amikor felénk jár, aztán magamban sokszor elmondom én is. Vágta ki magát a gyerek. Hogy hívnak, gyermekem? Sebők a nevem. Éles az eszed, Sebők. Mondd csak, ha nem szolgák fia lennél, ha tanulhatnál, mivé válnál nagykorodra legszívesebben? Kérdezte Özséb, most már igazán komolyan összeráncolva szeme közét. Én is remete lennék a leginkább, mert azok látják az Istent, vagyis, hogy ők látják a legközelebbről. Özséb szelíden a fiú vállára tette a kezét, és eltűnődve bólogatott. Néma csend lengte körül. Egy porfiúcska kimondott valamit a tőle telhető egyszerűséggel, ami már jó ideje ott gomolygott az ő kiművelt tudatában. A vár felső teraszának egy része a hegyek felé nézett. Este felment, és a lombok szabálytalan rajzolatán merengett. A Pilis. Mit rejt ez a hegy? Különös erőt, történeteket és most is rendkívüli eleven életet. A szabadon kószáló vadakkal, szarvasokkal, rókákkal, vadmacskákkal, nyestekkel, mókusokkal, vaddisznókkal. Olyan vadvilág népesítette be ezek alatt a lombok alatt az erdőt, hogy a jól elhajtott vadászat itt sosem volt eredménytelen. Köztük éltek azok a remeték, akik olykor a nagy vadak áldozatául estek ugyan, de tudni lehetett, hogy idő múltával megtanulták a velük való együttélést. Amíg ő maga tudós kanonokként a teológia és a jog labirintusainak művelése közben egyre nagyobb tekintélyre tesz szert, a lombok alatt bontakozik egy másik tudomány, amely nem pusztán kutatja és feltárja a teremtés titkait, de úgy éli át a természetben Isten akaratát, hogy saját sorsát, lelkét is beleoltja. Következik a 6. lekció. Kedves hallgatóink, a Pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Özséb atya regényes életrajzát olvastam föl az Özséb című könyvből, amelynek szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és mindazokat, akik itt jelen vannak a Szent József plébánia templomban. Kedves hallgatóink, ezen az estén felajánljuk a mi imánkat a Szűzanyának. A Fatimai Szűzanya tiszteletére imádkozunk. Kérjük az ő közbenjárását és az ő áldását.

Jézusom, nagyon nagy szeretettel jöttünk hozzád. Mi alázattal és szeretettel vagyunk most előtted, és szeretnénk megköszönni azt a sok-sok jó téteményt, amit adtál nekünk eddig életünkben, és mindazok életében, akiket ismerünk és akiket nem ismerünk. Különleges módon is szeretnénk megköszönni neked azt, hogy ott a kereszt alatt egy csodálatos ajándékot adtál nekünk, mely mindannyiunk számára nagyon drága ajándék. A te édesanyádat adtad számunkra, hogy oltalmazzon, hogy legyen közbenjáró a Szent Háromságnál. Szeretettel köszöntünk, drága szűzanyánk, édesanyánk vagy. Köszönjük, hogy nem vagyunk árvák, hiszen te gondunkat viseled. Köszönjük a te közbejárásodat, oltalmadat. Drága szűzanyánk, általad szeretnénk felajánlni magunkat a Szent Háromságnak, szeretteinket, különleges módon a lelki betegeket, a testi betegeket, mindazok, akik problémával rendelkeznek. Különösképpen szeretnénk kérni azt a kegyelmet, hogy az életszentség útján járjunk. Köszönjük, hogy teljesítetted hivatásodat azáltal is, hogy 1917-ben Fatimában megjelentél. Köszönjük, hogy tolmácsoltad számunkra Istennek az üzenetét. Kérjük a te közbenjárásodat az egész világ számára. A te szeplőtelen szívedbe helyezzük örömeinket, fájdalmainkat, problémáinkat, mindaz, ami a szívünkben van, mindazokat, akiket elhoztunk a szívünkben, hogy te ajánlj fel bennünket a Szent Háromságnak. Köszönjük, szűzanyánk, hogy te ugyanazt akarod üzeni ma is számunkra, és mindenki számára, amelyet a kánai menyegzőn mondtál, a csodálatos Szentlélek által tegyétek azt, amit fiam mond. Drága szűzanyánk, szeretnénk bocsánatot kérni a saját nevünkben is, és mindazok nevében, akiket ismerünk, az egész világ nevében is, hogy sokszor megsértettük fiadat, és ezáltal fájdalmat okoztunk neked. Bocsánatot kérünk nem csak fiattól, hanem tőled is emiatt. És szeretni megköszönni mindent. Fogadd kedvesen ezt a felajánlásunkat, drága Szent Háromság, amelyet mi, ami drága ég édesanyánk közbenjárása által akarjuk megtenni. Drága Szent Háromság, áld meg ezt a világot, áld meg mindenkit, és kérjük, hogy a boldogságos szűzanya közbenjárása által alkalmas eszközeit legyünk, hogy mi magunk és másoknak az élete is szebb legyen, ami tanúságtételünk által. Amen.

Fatimai Szűz Mária, irgalmasság anyja, ég és föld királynője, bűnösök menedéke, felajánljuk magunkat szeplőtelen szívednek. E felajánlás által, veled és általad meg akarunk felelni minden kötelezettségünknek, amelyet keresztségünk révén vállaltunk. Továbbá megígérjük, hogy bensőleg megváltozunk, és felhagyunk minden rendetlen ragaszkodással, ami magunkhoz, vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy hozzád hasonlóan mindig készek legyünk mindenben megtenni az Atya akaratát. Rád, irgalmas édesanyánkra bízzuk keresztény életünket és hivatásunkat, hogy rendelkezzél vele üdvös terveid szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehezedik. Megígérjük, hogy kívánságod szerint fogunk élni, főleg abban, ami a megújult ima életet, önmegtagadást, a Szent Mise áldozatban való buzgó részvételt, az apostolkodást, a rózsafűzér imádkozását, az evangélium szerinti szigorú életmódot illeti, s jó példát adunk mindenkinek, Isten törvényeinek megtartására, és a keresztény erényeknek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására. Továbbá megígérjük, hogy egyesülve maradunk a Szentatyával, a főpapokkal és papjainkkal, hogy így védőbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, amely a tanítói tekintélyt támadja és alapjaiban fenyegeti az egyházat. Védelmed alatt apostolai kívánunk lenni ennek a nagyon szükséges ima és szeretet egységnek a pápáért, akire kérjük különleges védelmedet. Végül megígérjük, hogy a lelkeket, akikkel kapcsolatba kerülünk, amennyire csak tudjuk, elvezetjük megújult tiszteletedhez. Tudjuk, hogy az Isten tagadás a hívők nagy részében a hit hajótörését idézte elő. Isten szent templomába behatolt a megszentségtelenítés. A gonoszság és a bűn áradata elárasztotta a világot. Bizalommal rád emeljük szemünket, Jézus anyja, és a mi irgalmas és hatalmas anyánk. Ma ismét kérünk téged minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető, édes Szűz Mária. Amen.

Jézusom, a te jelenlétedbe helyezem magamat, gondolataimat, áldalak és imádlak téged. A te szereteted oly nagy irántunk, hogy nem csak nekünk adtad a szűzanyát, hanem folyamatosan elküldöd őt hozzánk, hogy figyelmeztessen és hívjon a megtérésre. Ó Jézusom, köszönöm neked a Fatimában megjelenő szűzanyát, aki a három pásztorgyerek által hívott mindnyájunkat bűnbánatra, a rózsafűzér imádkozására, a megtérésre. Add Jézusom, hogy sok lélek hallgasson az ő szavára, hisz ma is oly időszerűek a rózsafűzér királynőjének üzenetei.

Köszöntelek szívem mélyéből téged, szűzanyám, dicsér téged szám az esték alkonyán. Rózsafűzért mondok néked, melyben szent fiadról elmélkedek. Hozzád szál fohászom, kegyelemmel teljes, s naponta kérlek téged, vigasztald a szenvedőket. Hisz te vagy az irgalom anyja, a megtérni vágyó lelkek támasza. Védőpalástodat terítsd reánk, segíts minket, édes szűzanyánk. Amen.

Szeretlek téged, édes szűz anyám, te veled megoszthatom lelkem bánatát. Te vagy csak nekem, senki más. Mert lelkem fájó könnyeit te neked hullajtám. Vigasztalásért egyedül csak hozzád jöhetek, csak te törlöd le szememről a bánat könnyeket. Szűz anyám, adj erőt, hogy lelkem erős legyen, add, hogy téged soha el ne veszítselek. Édesanyám vagy, és szeretlek nagyon. Ha veled lehetek, lelkem megnyugtatom, és te meggyógyítod lelkem sebeit. Anyám vagy te, s én gyermeked vagyok, én hiszem, hogy az is maradok. Édes szűz anyám,

add rám áldásodat, hogy még csak élek, dicsérhessem szeplőtelen tisztaságot. Amen.

Szent édesanyám és királynőm, most újra kedved leled lelkemben. Védj most engem hatalmas oltalmad alá. Gyermeki bizalommal újra átadom neked szívemet, lelkemet, és teljesen neked szentelem magam. Irányíts és vezess az erény útjára, nevelj fel szent fiat számára, és segíts, hogy egyre hasonlóbbá váljak hozzá. Szívből ígérem neked, hogy készségesen követni akarom minden figyelmeztetésedet, hogy hű szolgád legyek. Óvd meg az újabb bűntől, és adj erőt, hogy a gonosz ellenség üldözésétől megmeneküljek, hogy a világ csábításainak ellenálljak, és hogy önző vágyaimat legyőzzem. Komolyan elhatározom, hogy a bűnre vezető alkalmat kerülöm, és segítségeddel főhibáim ellen különösen is küzdök, amely már oly sokszor végzetessé vált számomra. Könyörögj érettem Isten trónja előtt, hogy álhatatos maradhassak, és előre haladjak azon az úton, amely az égbe vezet. Amen.

drága szűzanyám, titkos értelmű rúzsa, szeplőtelen szűz, kegyelem anyja, koszorút kötöttünk imáinkból a te isteni fiat tiszteletére, leborultunk előtted, hogy Istentől irgalmat könyörögjünk ki. Nem a mi érdemeink által, hanem a te anyai szíved jósága által kérünk segítséget és kegyelmet abban a bizonságban, hogy te meghallgatsz minket. Titkos értelmű rúzsa, Jézus anyja, rózsafűzér királynője, egyházunk anyja, kérjük ebben a viszálykodás által szétszilált világban az egység és a béke ajándékát, és mindazt a kegyelmet, amely képes gyermekeid szívét megváltoztatni. Titkos értelmű rózsa, apostolok királynéja, onsd ki ránk égi kegyelmeid, és vezess szent fiathoz. Amen.

Isten anya, téged meghat a világnak és a léleknek oly sok nyomorúsága. Az apáknak, anyáknak, házastársaknak, testvéreknek és az ártatlan gyermekeknek sok gondja. Isten anya, téged meghat az oly sok világába kioltott élet, akik gyötrődnek és haldokolnak. Az a sok lélek, akiket a kárhozat veszedelme fenyeget, irgalmasság anyja. Eszközöl ki számunkra Istentől a békét. Eszközöl ki mindenek előtt azokat a kegyelmeket, amelyek egy pillanat alatt át tudják változtatni a lelkeket. Add, hogy végre mindenki megismerje azt, akit te szültél, Urunkat, Jézus Krisztust, aki által a bűntől megmenekültünk és megszabadultunk, akinek áldás és dicsőség legyen mindörökké. Béke királynője, add a világnak a fegyverek és lelkek békéjét, hogy a rend és a béke nyugalmában virágozzék az Isten országa. Amen.

Mária, Istennek anyja, ég és föld királynője, szorongatottak nagy reménysége. Ragyogó fény övesz téged, mint a napot, több dicsőség vesz körül, mint a kerubokat, több szentség, mint a szeráfokat. Magasabban állsz, mint minden égi teremtmény. Te voltál az eleink reménysége, a vértanúk dicsősége, a szentek büszkesége. Szent Szűz, te hoztál világosságot és vigasztalást az embereknek. Te vagy a legtökéletesebb és a legszentebb minden teremtmény között. Te vagy a bűnösök pártfogója, a kétségbe esett lelkek reménye. Te vagy a világ vigasztalója, az árvák menedéke, a foglyok váltsága, a betegek orvossága, a szenvedők balzsama. Hozzád jövünk ezért, Istennek szent anyja, oltalmad alá menekülünk. Boríts be bennünket irgalmasságoddal, és járjál közben értünk szent fiadnál, hogy ne maradjunk meg bűneinkben, hanem elfogadva őt megváltunknak, örök gyümölcsöt hozzunk, és veled együtt dicsőíthessük Istent, mindörökön örökké. Amen.

Mária, a megtestesült igének szülője és a mi legédesebb anyánk. Itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirrad egy új nap, Istennek új, nagy ajándéka. Kezedben és szívedbe helyezzük egész valónkat, mindenünk a tied legyen, értelmünk, akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd anyai sugallatoddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatban minden és mindegyik tettünk tiszta és Istennek tetsző legyen. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Amen.

Mária, reménység anyja, légy velünk. Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük. Segíts tanúskodnunk Jézusról, az egyetlen üdvözítőről. Tégy minket szolgálatkészé a fele barátok iránt, befogadóvá a rászorulók iránt. Tégy az igazságosság megvalósítójává és egy igazságosabb világ szenvedélyes építőivé. Járj közben értünk, hogy úgy munkálkodjunk a történelemben, hogy bizonyosak legyünk az Atya tervének teljesedésében. Béke királynője, oltalmazd minket, vírassz az összes keresztény fölött, hogy hűséggel járják az egység útját. Árasd belénk a lelki erőt és az Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Taníts minket arra, hogy a világ dolgaival élő keresztény felelősségérzettel bánjunk Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében. Szűzanya, vezess és támogass bennünket, tekintsenek te rád bizalommal a harmadik évezred fiataljai. Tedd készségessé őket, hogy kövessék fiat hívását, és életüket Isten dicsőségére szenteljék. Segíts nekik megérteni, hogy az Isten szolgálat betölti a szívet, és hogy csak Istennek és az ő országának szolgálatában valósulhat meg bennünk az, amit Isten róluk elgondolt. Segíts nekünk, hogy életünk a Szent Háromság megtapasztalása legyen. Amen.

lelki szűz. A fiatalságodban kimondott igen, megjelölte egész létedet, és úgy növekedett, mint maga az életed. Jézus anyja, szabadon és örömmel kimondott igenedből, tevékeny hitedből, oly sok nemzedék és oly sok nevelő merített már indíttatást és erőt, hogy befogadja Isten igéjét, szavát, és teljesítse az ő akaratát. Mária, te az élet tanítómestere vagy. Tanítsd a fiatal nemzedéket, hogyan mondja ki az igent, mely létének értelmet ad, és amely elvezeti őt a felfedezésre, és így elvezessék őket a találkozásra az igazsággal, mely felszabadít és boldoggá tesz. Amen.

köszöntelek, ó örömünknek anyja, te valóban áldott vagy, mert az asszonyok között egyedül te voltál méltó arra, hogy teremtőd anyja légy. Boldognak mondanak téged minden nemzetek. Ó Mária, ha oltalmad alatt leszek, nincs mitől félnem, mert aki téged tisztel, annak birtokában vannak az üdvösség fegyverei. Amen.

0: volt.
1: Ó, nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, s legyőzhetetlen szeretettel szereted azokat, akiket fiad és Istened, benned és általad, királyi kedvességgel szeret. Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának kincsei, s te vagy egyedül ilyen tisztességre rendelt. De kezed nem őrzi féltékenyen e kincseket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd a nyomorultakat, és kiárazd az irgalmasságot. Dicsőséged nemhogy csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűnbánók megkapják a bocsánatot, s a megigazultak a dicsőséget. Amen.

0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az előimádkozott rész után mondjuk, nevesd meg könyörgésünket. Boldog asszony anyánk, szent fiad színe előtt, aki valóságosan jelen van, és itt él közöttünk az oltári szentségben, alázattal kérünk.
1: Nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha pártfogásodra nem is vagyunk méltók,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha rólad és szent fiadról sokszor meg is feledkeztünk,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha megfogyatkoztunk is a gyermeki hűségben és kegyeledben,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha szép erényeit, követését el is hanyagoltuk,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha sokszor hálátlanok voltunk is az életben,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha a tőled kapott jókat gonoszsággal is viszonoztuk,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha a tisztesség útjáról gyakran le is tértünk,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha őseink nyomdokain nem is jártunk mindig,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha olykor-olykor zugulottunk is a mennyei atya végzései ellen,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha nem is hallgattunk mindig a Szentlélek serkentő szavára,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha itt-ott ellenálltunk is a kegyelemnek,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha néha napján szóba álltunk is a kísértővel,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha alkudoztunk is a lélek rovására,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha emberi tekintetből engedtünk is néha elveinkből,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha voltak is köztünk, akik tőled és szentfiattól elpártoltak,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha voltak is közöttünk, akik téged szentfiaddal együtt káromoltak,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha voltak közöttünk, akik téged szentfiaddal együtt megvetettek,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha voltak is közöttünk, akik téged megismerni nem akartak,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, ha bukdácsolásunk és ingadozásunk ellenére is hozzád folyamodunk,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Boldog asszony anyánk, mivel íme újra teljes bizalommal folyamodunk hozzád,
1: nevesd meg könyörgésünket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesett.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad rán. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában a fatimai szűzanya tiszteletére ajánlottuk fel ezen szentségimádást. Jövő héten a szűzanya közbenjárását kérjük családjainkért. Az ő oltalmába helyezzük családjainkat, és kérjük, hogy ő legyen a mi mennyei édesanyánk, aki oltalmazza és védi családtagjainkat. Köszönjük mindannyiuk imáját, áldott estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűnöket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az? Biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi?

szól, ámen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszony!

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Uraljan, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: van rászorulni a két harmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: Mariannam. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentélytevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten háza népévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget Szent Szűz a mennybe fölvett, sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul, a hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Azt

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: ugoráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,

0: Nak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel. Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
1: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami Főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pan, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
1: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:40-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leo pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Gyűri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikán Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmund Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
1: És ennek a falunak a neve a Császár.
2: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
1: Komárom közelében.
2: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmund Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmund Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket, voltak itt pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmund Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
1: Ott már ereke jellegű.
2: Most már erekje jellegű. Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmund Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelkinaplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt kísérte kell, meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesítené.
1: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
2: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
1: Hol van a sírja?
2: Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
1: Ottól született?
2: Igen, igen.
1: És a faluban, császárban, az emléke hogyan él?
2: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
2: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, hogy már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az Egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje Mindszenti bíboros úrnak.
2: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, együtt fogunk imádkozni ott. De azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
2: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a von Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
2: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus.
0: Veres András püspökkel készült interjúnkat hallották.
1: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missio Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az Úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az Úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a Szent Család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilögdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon is próféta keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az Úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagycsütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztény pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére bőjtett Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Pál Jutka önkéntesünkkel köszöntjük és ébresztjük a mai reggel önöket innen az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. 2026. május 6-a van, a hónap első szerdája. Szerdánként mindig a Sepsiszentgyörgyi stúdióból ébresztjük önöket, így van ez a mai reggelen is, és azért, hogy a napunk áldásos legyen, kezdjük imával. Kezdjük hálatelt szívvel. Köszönjük meg a Jóistennek, hogy új napra ébredtünk, hogy ez egy ajándék. Éljük meg ajándékként. És ha kísértések, nehézségek, sötétség borul ránk, kérjük az ő segítségét, hiszen tudjuk a Szentírásból, hogy erőnkön felül nem engedi, hogy megkísértsenek, és minden kísértésben ott van, adja a kitartás kegyelmét, adja az erőt, hogy ne elbukjunk, hanem fel tudjunk állni. Kedves hallgatók, sokan vannak, akik betegséggel, nehézséggel kell szembenézzenek, talán az egész éjszakát a kórházi ágyon, vagy valahol a sürgősségen töltötték, vagy talán szeretteik beteg ágyánál, vagy éppen ma szerettük, koporsója mellett kell megálljanak. Kérjük Isten végtelen szeretetét és irgalmát, hogy bármilyen megpróbáltatás ér, az ő kegyelmével, az ő segítségével meg tudjunk maradni, hogy lássák rajtunk, hogy mi tényleg Isten gyermekei vagyunk. Hívjuk önöket, hogy imádkozzanak velünk. Imánkat keresztvetéssel kezdjük, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata, hozzád

0: gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bízalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
2: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
2: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
2: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.

0: és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
0: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.
3: Reggeli csendesség.
4: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek.

Láttál már olyan szőlővesszőt, amely leválott a szőlőtőről? Egy idő után szárazzá, élettelenné, teljesen hasznavehetetlené válik. Ugyanez történik minden olyan keresztényjel, aki nem marad az éltető szőlőtön. Aki úgy gondolja, hogy Krisztus nélkül is gyümölcsöző lehet az életem. Csak az hozhat bő termést, akiben ott él Jézus. A probléma abból adódik, hogy ezt nem vesszük komolyan. Próbálunk jó házastársak, jó szülők, jó munkatársak lenni úgy, hogy közben Krisztustól távol élünk. Nem csoda hát, hogy elfáradunk, kiégünk, türelmetlenek leszünk. Te mennyi időt töltesz naponta kettesben az Úrral? Olvasod rendszeresen az ő igéjét? Hallgatod üzenetét? Engeded, hogy formáljon? Vele élsz napközben is?

Ahol nincs kapcsolat, ott nincs jó gyümölcs. Lehet aktivitás. Lehet látszás.

Ne érzésekhez kösd a vele való kapcsolatot, hanem döntéshez. Tarts ki az igeolvasásban akkor is, amikor nem szól hozzád. Imádkozz akkor is, amikor üresnek tűnik. Tarts ki akkor is, amikor nem látsz azonnali gyümölcsöt. Ha most felismerted azt, hogy egy ideje talán már a szőlőtőről leválva élsz, ne gondolkodj tovább. Ne halogasd. Kapcsolódj újra. Kezd előről, még ma.

Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve azonban Istennek él. Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Urunkban, Jézus Krisztusban.

Imádkozzunk Krisztushoz, aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt. Üdvözíts minket, Urunk, győzelmed által. Üdvözítő Krisztusunk, te a halálon

0: szívünket, és a Szentlélek ajándékozásával szenteld meg ezt a napot.
1: Üdvözíts minket, Urunk, győzelmed által.
0: A mennyben angyalok magasztalnak, a földön emberek imádnak, mi pedig arra kérünk feltámadásod ünnepnapjain, hogy fogadd el lélekből és igazságból fakadó imádásunkat.
1: Üdvözíts minket, Urunk, győzelmed által.
0: Krisztus Urunk, üdvözíts bennünket, és irgalmaddal árazd el a feltámadás napjára váró népedet. Könyörülj rajtunk, és a mai napon őrizd meg minket minden gonosztól.
1: Üdvözíts minket, Urunk, győzelmed által.
0: Dicsőség királya, életünk forrása, add meg nekünk, hogy amikor majd újra eljössz, mi is ott állhassunk dicsőséged fényében.
1: Üdvözíts minket.

Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányítsd magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, hogy mindig igazságod világosságában éljünk.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Sok minden felett kell eltekintenünk, hogy megtanuljunk látni, mondta Emmanuel von Bodman.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk ismételten minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk ébrednek. Ha valaki most csatlakozik rádiónk adásához, elmondjuk, hogy mi is az, amit hallhatnak itt a mai reggelen. Nem sokára meghallgatjuk a nap evangéliumát és a hozzáfűzött elmélkedést, melyet Baroti Tibor segédlelkész fog felolvasni. Majd ezt követően imádkozunk, híreket hallhatnak, és folytatódik a reggeli ébresztő műsorunk a megszokott módon közel 8 óráig.
2: 8 előtt egy pár perccel az igézőt hallhatják, majd szentmisébe kapcsolódhatnak bele, melyet Vajdahunyadról közvetítünk. Ezt követi a hét plébániája, majd az ima szándékokat fogadjuk 9 órától, és a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk, valamint a Loretto-i litániát.
1: Lázár kelj fel című adásával Hajlák Attila atya jelentkezik 10 órától, majd 10 óra 30 perctől a megértő gondozás kulcsa adást hallhatják, 11 órától pedig kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát.
2: Délben megszólalnak a harangok, együtt imádkozhatjuk a mennynek királyné asszonyát, ezt követi a napközi ima óra a Zsolozsmából. Majd a déli magazin következik 12 óra 15 perctől.
1: Mivel első szerda van, így filmajánlóval jelentkezünk, de a mai filmajánló rendhagyó lesz, ennyit árulunk el. A déli magazin végén majd egy újabb műsorismertetőt is hallhatnak. És a kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy délután 6 órától Cserna keresztúrról lesz a Szent Mise, illetve este 8 órától a szentségimádást Csíksomlyóról, a Csobotfalvi templomból közvetítjük. További jó rádiózást kívánunk minnyájuknak. Köszönjük, hogy velünk tartanak.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővet szőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt is elszárad, összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Az által dicsül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Ezen a májusi reggelen, amikor a virágba borult természet még nagyon súvárogja a napsütést, vágyik a meleg után, az Isten szava megidézi bennünk a gyümölcs, a bő termés igazi reményét és illatát. A termés, a gyümölcs, amely tavasszal még nagyon messzinek tűnik. Érezzük a hideg reggelek veszélyét, az eső hiányát, a szelek megpróbáló erejét. Ma az ősz gyümölcsei még olyan távoli jövőt idéznek elénk. Jézus tanítványaihoz intézett szavai is talán túl messzinek tűntek, akkor is ott az utolsó vacsorán. A szőlő és a tő mélységes kapcsolata, a termés, amelyért a szőlővesző nem erőlködik, nem izzad vért, nem tesz semmi rendkívülit. A szőlővesző átengedi magán az életet, a gyümölcsöt fakasztó nedűt. A szőlővesző kapcsolatra hív arra, hogy a tővel legyen egységben. Az a mi hivatásunk, hogy kapcsolatban legyünk az Úrral. Azt is mondhatnánk, hogy az egyetlen feladatunk, hogy kapcsolódjunk bele Krisztusba, hogy éljünk vele, hogy átjárja az életünket, és mi is a benne levő életből táplálkozzunk. Belőle éljünk. A bőtermés majd csak jön önmagától, ha megvan ez a kapcsolat. Teljesen természetes, hogy a megtisztított, a tanítás által már megtisztított szív az kapcsolatban akar maradni. Az Isten igéjét befogadó szív már tiszta, de meg kell maradnia Krisztusban. Azt látom, hogy az egyház tagjai, valamennyi Krisztus hívő gyakran esik a kísértés azon csapdájába, hogy kelljen önálló életre, hogy jöjjön önálló útra, hogy alkosson valami egyedit, valami elkápráztatót, valami újat, valamit, amit posztolni lehet, amit mások majd megtapsolnak, hogy keljenek új, önálló életre a szőlőtőtől távolabb. A kísértő éppen azt hiteti el, hogy ez egyedül is megy, hogy nem kell kapcsolatban lenned Krisztussal, nem kell naponta imádkozni, az Isten útjain járni, nehéz áldozatokat hozni, a csendben, az áldozatos szolgálatban, a kitartod a hűséges munkában, hogy ezeket mind-mind nem kell végig kínlódni. Keres gyors, látványos, önálló sikereket. Jézus nagyon jól tudja, hogy ez a kísértőnek az útja minden kor tanítványait megkísért majd, hogy önállósuljanak, és a saját fejük után menjenek, hogy leértékeljék a vele való kapcsolatot, és akkor gyors és látványos gyümölcsöket teremnek, amelyet önállóan saját erejükből hoznak, amelyeket üdvrévallgás és népszerűség övesz. Az Úr kérése, hogy maradjunk benne. Maradjunk a vele való élő kapcsolatban, és ne a saját verejtékünk gyümölcseit teremjük, hanem az övéit. Hogy ne a saját munkánk gyümölcseiből adjunk másnak, hanem azokat a gyümölcsöket teremjük, amelyeket Krisztus általunk akar nyújtani. Számomra a lelkipásztori munkában ez egy hatalmas meghívás ma, hogy ne a saját erőmet, a saját gyümölcseimet, a saját képességeimet adjam, hanem azokat a gyümölcsöket teremjem meg, amelyeket Krisztus akar adni az ő népének. Hiszen ezáltal dicsül meg az Atya, hogy bő termést hozol, és a tanítványa maradsz. Kedves rádió hallgató, ma hozz egy döntést és nézz rá a szőlőtővel, vagyis az Úrral való kapcsolatodra. Maradj benne, és maradj benne.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
1: Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja, imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
0: Örülj és örvende szűz Mária, alleluja,
1: mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk. Úristen, ki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy szent anyja, a boldogságos szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja. Nézd, milyen nagy a te aratásod. Jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. május 6-án a Sepsi Szent Györgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görkinyi Tünde köszönti önöket. A pontos idő 7 óra és 8 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
2: A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Menasság újfalvi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Megkezdődik Wolmuth Ferenc pap boldoggá avatási eljárásának római szakasza.
0: Wolmuth Ferenc boldoggá avatási eljárásának megnyitják a római szakaszát, vagyis a Szentszék illetékes szervei megvizsgálják a Tanács Köztársaság alatt kivégzett magyar pap vértanúsága tényét és körülményeit, mondta el Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora az MTI-nek. A szentéavatási dikasztérium nyitja meg hivatalosan a boldoggá avatási ügy római szakaszát. A boldogáavatási eljárások több szakaszból állnak, először egyházmegyei szinten folytatnak vizsgálatot, utána az ügy a Vatikánba kerül tovább, ami az egyetemes egyház szintjére emelést jelenti. A dikasztérium ülésén jelen lesz Veres András, a Győri egyházmegye püspöke, és Törő András, aki egyben a Wolmuth ügy római posztulátora is.
2: A posztulátor az ügyvéd szerepét tölti be az eljárásokban, mivel bemutatja a boldoga avatás vagy szenté avatásra javasolt személy életével, szolgálatával, halálával kapcsolatos adatokat, és szükség esetén indokolja a boldoga avatást. A Győri Egyházmegyében szolgáló Wolmuth Ferenc, aki 1855 és 1919 között élt, a Komárom megyei császárközség plébánosaként szolgált 25 éven át. A Tanácsköztársaság alatt 1919. június 5-én horholt vádak alapján felakasztották. Sírja császár temetőjében található, bitófáját a helyi templomban a mai napig őrzik. Lőrinc György 80. születésnapi köszöntője.
0: 80. születésnapját ünnepli idén Lőrinc György, székelyudvarhelyi író, újságíró, esszéista. Ez alkalomból Tőlem távol álltak mindig a divatok címmel szerveznek születésnapi köszöntöt ma délután 6 órától a Házrezső Múzeumban. Az ünnepi alkalmon az írót pályatársai is tisztelői köszöntik. Bálint Tamás, Fekete Vince, Lövitei Lázár László, Simó Márton, Szakács István Péter, Szántai János és Zsidó Ferenc. Szenyor Kávézó Kolozsváron.
2: Holnap délelőtt 10 órától a Belvárosi Unitárius Egyházközség tanácstermében tartják az EHAVI Szenyor Kávézó alkalmát, melynek meghívottja és vendége Balázs Attila Torda Szent Lászlói református lelkész lesz, akivel Ferenc Emese szociális munkás beszélget. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Szülők iskolája.
0: A Szülők iskolája program keretén belül pénteken este 7 órától a Sepsi Szent Györgyi Szent József plébánián hogyan ismerhető fel, ha a gyerek életében pszichomotoros fejlődési rendellenességek vannak, címmel tart előadást Szalán Andrea gyermekpszichiáter. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Plébániai közösségi nap Marosvásárhelyen.
2: A marosvásárhelyi Szent Kozma és Damián plebánia közössége 1993 óta alakul, fejlődik. A templomot 25 éve szentelték fel. A jubileum évében szeretettel várnak mindenkit az első plébániai közösségi családi napra, amelyet szombaton délelőtt 10 és délután 3 óra között tartanak. A gyermekeknek külön foglalkozás is lesz. Jelentkezni a Facebook eseménynél a megadott űrlap kitöltésével lehet, Bővebb információ a 0742 139 380-as telefonszámon kapható. Még egyszer a telefonszám 0742 139 380. Előadás Márton Áronról.
0: Május 11-én a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia hittantermében este 7 órai kezdettel Nagy Zoltán székelyudvarhelyi tanár Márton Áronról, Erdély Szent Életű püspökéről tart képekkel, eredeti hangfelvételekkel és filmrészletekkel gazdagított előadást. Mindenkit szeretettel várnak. A mai Déli magazinban bővebben hallhatnak a kedves hallgatók erről az eseményről. Tarisznyás est Gyergyószentmiklóson.
2: Idén is folytatják.

0: Portik Irén néprajzkutató, néprajzi szakíró, szakoktató tart előadást, aki a magyar népi kultúra, népi tudás ősi, különböző területeken fellelhető gyökereit fogja bemutatni a Tarisznyás Márton Múzeumban. Ima est Zetelakán.
1: Az Élet a lélekben ima közösség a Zetelaki Szent Kereszt megtalálása templomban május 29-én délután 4 órai kezdettel ima estet tart. A programban szerepel elmélkedés, tanúságtételek, ima szolgálat, szentségimádás és szentmise. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

0: Híreink végén pár szóban az időjárásról is hallhatnak a kedves hallgatók. Az ország nagy részén továbbra is az átlagosnál melegebb idő várható. Napközben és az éjszaka első felében a nyugati, északi, középső régiókban és a hegyekben változóan felhős lesz az ég, elszórtan gyenge záporokkal, máshol többnyire derült idő valószínű. Az éjszaka második felében nyugaton erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként eső is előfordulhat a Bánságban, Körösvidékén, Erdély északnyugati részén, valamint elszórtan Máramarosban és Olténia északnyugati részén. A maximumok 18 és 28 fok között, a tengerparton alacsonyabb, 15 fok körüli értékekkel, a minimumok 3 és 14 fok között alakulnak.
1: És nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. A leghűvösebb Csíkszeredában volt, itt 1 fokot mértek, a legmagasabb hőmérsékletet pedig Világosnál és Dicsőszentmártonban mérték 15 fokot. Tizenkét fokot mértek Nagyszebenben és Tordán, 10 fok volt Aradon, Nagysármáson, Nagyváradon, Resicabányán, Szatmárnémetiben és Zilahon. 9 fokot jelentettek Kolozsvárról és Nagybányáról, 9 fok volt Temesváron is. 8 fokot mértek Déván, Gyulafehérváron, 7 fokot jelentettek Székelyudvarhelyről. 6 fokot mértek Baróton-Besztercén, Brassóban, Ízdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, 5 fok volt Désen, Fogarason, és itt Sepsiszentgyörgyön is. 2 fokot mértek Gyergyóalfaluban és Maroshévízen, és amint említettem, Csíkszeredában volt 1 fok. Kedves hallgatók, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Árpádházi, Boldog Erzsébet, Domonkos apáca. Magyarországon született 1292-ben. Erzsébet atya az utolsó árpádházi király. Nagynénjei között találjuk Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Szent Kingát, Boldog Jolánt. Édesanyja fiatalon második gyermeke szülésében halt meg. Harmadik András egy év múlva újra házasodott, és a Habsburg házban keresve szövetséget, Habsburg Albert leányát, Ágnest vette feleségül. Gyermekük nem született, így kézenfekvő volt, hogy a királyné a magyar trón egyetlen örökösét, a kis Erzsébetet vegye anyai gondjaiba. A kislányt Bécsben neveltette, hogy a Habsburg érdekeket szolgálja. 1301. január 11-én gyászba borult az ország. Meghalt András, az utolsó árpádházi király. A temetésen Erzsébet is ott volt. A hagyomány szerint, amikor a király koporsóján lefelé fordították az Árpádok címerét, annak jeleként, hogy kihalt az ősi ház, a kislány ájultan esett össze. Megsejtette, hogy Európában ő lett most az egyik legfontosabb személy. Aki őt megnyeri, joggal nyúlhat a magyar szent koronáért. Az özvegy Ágnes királyné kincsekkel megrakodva elhagyta az országot, s magával vitte a kis Erzsébetet, a Habsburgok politikai terveinek legfontosabb eszközét. Most már maga akarta kezébe venni sorsát. Két nagynénje, Szent Erzsébet és Szent Margit nyomdokait akarta követni. Az evangéliumi szegénység, tisztaság, engedelmesség, a közösségben élt testvéri szeretet, a rejtett ima és áldozat útját választotta. E döntésétől kezdve többé nem hagyta magát érzéketlen bábóként kezelni. Isten, mint Szent Margitnak, neki is megadta az alkalmat, hogy mostoha nagybátyja Habsburg Henrik házassági ostromait visszautasítva országvilág előtt bizonyítsa. Önként a maga akaratából választotta jegyeséül a királyok királyát. Döntése legapróbb következményeit is vállalta, semmit sem tartott meg magának. Haláláig nem találkozott többé rokonaival, hazája beliekkel. A svájci Tösz Domonkos kolostora lett lelki otthona, ő maga választotta a szigorú vezeklő életmódot. A kolostorban töltött 28 év alatt szinte állandóan beteg volt, élete utolsó 4 évében pedig fokozatosan teljesen megbénult. Kiszolgáltatottságában fájdalmai közepette hasonlóvá lett a kereszten szenvedő Krisztushoz. Halálos ágyán az égi haza küszöbén földi hazája felé sóhajtott, végül 1336. november 1-én meghalt. A tüszi kolostor lakói nagyon szerették és tisztelték őt. Szent élete és a közben járására történt csodák miatt biztosak voltak abban, hogy Isten gazdagon megjutalmazta, azaz megadta neki az élet koronáját, melyet egy látomásban megígért hűszolgáló leányának. A halálhír hosszú hónapok múlva jutott el Magyarországra. Itt akkor már évtizedek óta Anzsú Károly Róbert uralkodott. Boldog Erzsébetet a templom kórusa közelében temették el. Amikor 37 után áthelyezték a királyi méltóságához és szentségéhez illő új sírba, testét teljesen épen találták. Sírját a virágzó kolostorral együtt a protestánsok elpusztították. Erzsébet sírjának fedőlapját ma a zürichi Landesmuseumban őrzik. A Domonkos rendben boldogként tisztelik május 6-án. A tüszi apácák árpádházi Boldog Erzsébetről följegyezték krónikájukban. Isten kegyelme megőrizte nekünk ezt a tiszteletre méltó kincset, amiért állandóan dicsérnünk kell őt és hálát adnunk a mindenható Istennek. Ő ugyanis világosan megmutatta csodái által, hogy Erzsébetet a maga dicsőségére és nem a világ örömeiért teremtette. Most tehát annak dicsőségére és tiszteletére beszéljük el életét, aki a földön az erények tanítója volt, most pedig az égben megjutalmazója, hogy így módon mindenki, aki csak hall róla, jobbá legyen. Ugyanúgy, amint az Úr Magyarország földjét és különösképpen a prédikáló rendet, a szent is tiszteletre méltó, ugyanebből a nemzetségből való Szent Margit asszonnyal díszítette, épp úgy megtisztelte ezzel a nemes fejedelemnővel ezt a földet és ugyanazt a rendet, különösképpen a Töszi kolostort. Dicsérjük ezért szünet nélkül Isten végtelen jóságát, aki a királyok személyének értékes ajándékát nekünk méltóztatott adni, és elvezette őt a kolostor lelki közösségébe. Csodálnivaló az, hogy a Szentlélek tanácsára és az isteni gondviselés akaratából, abból a távoli országból ebbe a kolostorba jött, de mindenben annak művét is kell látnunk, aki egyesíti a hatalmat, a bölcsességet és az akaratot. Kegyelmének erejében ő maga akarta ezt a művet beteljesíteni az általa meghatározott időben. A nemes hercegnő 13. évében volt, amikor kolostorunkba belépett, és a rend szabályai szerint az engedelmesség igáját magára vette. Alázatosan megígérte, hogy önként aláveti magát mindannak, amit Isten és a rend követel. Ez a nemes hercegnő volt az első leány, akit az új alapítás szentségi oltára előtt fogadtak a rendbe. Az oltárt azután fölszentelték mi asszonyunk angyali üdvözletének és Szent Erzsébetnek tiszteletére, aki szintén magyar királynő volt, Türingia és Hessen őrgrófnője és Erzsébet rokona. Amikor az erényes hercegnő már 15 hete élte a szerzetesi életet, mostoha anyja megparancsolta, hogy idő előtt adják rá a fátyolt és tegye le az engedelmesség fogadalmát. Ő alázatosan meghajolt. Mostoha anyja elhozott a friburgi Szent Katalin kolostorból egy Busnag nevű asszonyt, Rudolf császár nővérének a lányát, akit udvarhölgyként és gondviselőként állított mellé. Durva és kemény asszony volt, aki oly sok szenvedést okozott neki, hogy mi nem kételkedünk abban, hogy Erzsébetnek a kegyetlenségek miatt lelki vértanúságot kellett elszenvednie. Történt egyszer, hogy az ausztriai Henrik herceg jött be az országba Erzsébetet keresve, akiről nem akart lemondani. Követelte, hogy vezessék elé a lányt. Amikor meglátta, hogy Erzsébet fölvette már a fátyolt, annyira felbőszült, hogy lerántotta fejéről, a földre dobta és megtaposta a fátyolt. Nagyon tetszett neki ugyanis a lány szeretetre méltó személye, és nagyon szerette volna feleségül venni. Szép volt, arca nemes vonású, teste igen arányos, a nő minden kellemmel meg-megmutatkozott rajta. Ezért álhatatosan kérte, utazzék vele Ausztriába. Nem akarta tudomásul venni, hogy ő már szerzetes nő lett, és fogadalmat tett. Erzsébet azt válaszolta, gondolkozni akar. A kórusba ment. A legszentebb előtt térdre borulva könyörgött Istenhez, mutassa meg neki, hogyan ismerheti meg drága akaratát, és hogyan kell helyesen tennie. Először az a gondolata támad, hogy engedhetne, hiszen a magyar királyságnak ő az egyetlen is törvényes örököse, de abban a pillanatban Isten megértette vele, hogy az ő akarata ez. Maradjon a kolostorban, szegényen, száműzötten az ő szerelméért, mint ahogy ő is szegény és száműzött volt az iránta és az emberi nem iránti szerelemből. Ekkor teljesen alárendelte magát Isten akaratának, de olyan fájdalmat érzett, hogy ájultan elterült, szájából és orrából vér folyt. Amikor magához tért, elutasította Henrik urat, nem megy vele. Így élt 28 évet az egész közösség és különösképpen a fogékonyabbak épülésére. Szavaiban és tetteiben egyaránt mindig igen alázatos és szelíd volt. Minden szívesen megtett, amit csak kértek tőle. Jól lehet, királyi származása, fiatalsága és természetes adottságai folytán szíve annyira érzékeny volt, hogy a legkisebb dolgok is fájdalmat okoztak neki. Egész életét tökéletes tisztaságban töltötte. Urunk Jézus Krisztusért, a tiszta és alázatos szívűek mennyei jegyeséért megvetette a világot és annak minden vonzását. Nagy szegénységben élt, megfosztva magát a mulandó javaktól. Egyszer a mostoha anyja eljött meglátogatni őt, és amikor Erzsébetet az egyetlen javított és foltozott ruhájában találta, megdöbbenve mondta. Nővér, nem szégyelled magad, hogy bár Magyarország királyának leánya is törvényes örököse vagy, ilyen rossz ruhát hordasz? Jó és hasznos azt is tudni, hogy buzgósággal adta magát az áhítatos vezeklő imára. Szokása volt, hogy bármi jót tett is, imádkozott vagy jót cselekedett, azon igyekezett, hogy senki se beszéljen róla. Ugyancsak bensőséges áhítattal viseltetett mi asszonyunk iránt. A sokféle gyötrelmes szenvedés közben egyetlen türelmetlen szó sem hagyta el ajkát. Elveszítette a hallását, olykor a látását is. Utolsó éveiben a teste egészen összezsugorodott, állandóan feküdt. A betegség szünet nélkül gyötörte, mondta, elérkeztem odáig, hogy kívánom azt, amitől minden ember visszariad a természete szerint, a halált. Vett tekintetbe, hogy annyira távol éltem a világtól, hogy családomból soha többé nem láttam senkit, mióta elhagytam hazámat. Ebben az összeszedettségben szállt el értékes lelke a meggyötört testből. Elhagyta a törékeny világ nagy nyomorát az igaz gazdagságért. Történt aztán, hogy amikor a kegyelmekkel ékes hercegnő már hosszú ideig a földben pihent, faragott sírhelyet akartak neki készíteni. Ekkor óvatosan átemelték a fakoporsóból a kőkoporsóba. Sem a feje, sem a tagjai nem sérültek meg, szét sem hulladtak. Isten csodája valóban, hogy az a test, amely életében elviselhetetlen fájdalmakat tűrt hosszú ideig, kár nélkül szenvedte el a föld nedvességét.

0: 2026. május 6-a van, szerda reggel. Kedves hallgatók, a Sepsiszentgyörgyi stúdióból ébresztjük önöket. Köszöntjük azon hallgatóinkat, akik most kapcsolták be a rádiókészüléket, akár most ültek az autóba és a munkahely felé tartanak, vagy éppen az éjszakai műszakból szeretnének mielőbb pihenőre térni. Köszönjük, hogy csatlakoztak hozzánk. Nézzünk ki egy kicsit a világba, hogy mi történt, illetve milyen fontosabb események és neves, híres neves személyiségek kapcsolódnak ehhez a mai naphoz. Ugye a 126. nap van ma, ennek az évnek a 126. napja, 239 nap van még hátra.
1: És 170 éve született 1856-ban Sigmund Freud osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya.
0: 1975-ben, 51 éve meghalt Mindszenty József, esztergomi érsek bíboros és Magyarország herceg prímása.
1: 65 éve 1961-ben született George Clooney, amerikai színész, rendező, producer.
0: 1836-ban, 190 éve megszületett Skalnicki Antal építész, Budapest arculatának meghatározó építésze.
1: 186 éve 1840-ben Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit.
0: 1926-ban 100 éve született Fehérvári Géza, művészettörténész, régész, az iszlámkori iránti művészet kutatója.
1: 63 éve 1963-ban e napon halt meg Kármán Tódor amerikai gépészmérnök, a szuperszonikus repülés atya, az RKZ-nek nevezett helikopter feltalálója.
0: 20 éve 2006-ban 100 évesen meghalt Lilian Gertrud Asplund, a Titanic katasztrófa utolsó túlélője, akinek saját emlékei is voltak.
1: 24 éve pedig 2002-ben e napon halt meg Lakatos István, Kossuth Díjas költő, író, műfordító, szerkesztő.
0: A következő percekben pedig hallgassuk meg Farkas Szilvia önkéntesünket, aki a mai napi témát készítette a jászok őseiről, tart egy rövid bemutatót.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen, Farkas Szilvia önkéntes, a napi téma című műsorban. Május 6-án ünnepelik Magyarországon a Jászkún önmegváltás emléknapját, melynek eredetét fogom bemutatni Dióhéjban. Megkérem, tartsanak velem a hallgatók. A jászok ősei Magyarországra a 13. század folyamán a kúnokkal együtt több hullámban jutottak el és telepedtek meg. 1239 tavaszán 4. Béla király a vármegyéktől független koronabirtokokra telepítette őket. A befogadottak a vendégnépeket megillető jogokat kaptak, amelyekért cserébe hadiszolgálatot vállaltak. A két nép autonómiája a 14. századtól azonos módon fejlődött, közjogi összekapcsolódásuk, az új hazához fűződő jogi és erkölcsi kötelékeik megszilárdultak, a 17. századra beintegrálódtak a magyarságba. Sorsukban kedvezőtlen változás a törökök kiűzése után 1702-ben történt, amikor első Lipót császár eladta a jászok és a kúnok lakta területeket a német lovagrendnek. Ebbe az ott élők nem nyugodtak bele, és 1745-ben saját pénzükön visszavásárolták szabadságukat és régi kiváltságaikat. Összefogásuk és áldozatvállalásuk eredményét az uralkodó által 1745. május 6-án kiadott oklevél kodifikálta. Eredemcióval, önmegváltás, megkezdődött a jászok sajátságos, gazdag paraszti társadalom fejlődése, az Alföld számos nagy kiterjedésű mezővárosában. 1876-ig jogszolgáltatási, igazgatási és gazdálkodási autonómiát élveztek, akkor a Jászkun kerület autonómiája megszűnt, a lakosság azonban az új közigazgatási keretek között is őrizte hagyományait és történelmi identitását, noha nyelvük a 16. században kihalt. A népcsoport szállás területét adó mai jászság viszonylag kis terület Magyarországon. A Duna-Tisza köze északi részén, az Agyva folyó alsó szakaszának két partján terül el. Jelenleg 18 települést sorolnak a jászsághoz. A jászságból kirajzott jászok a Nagykunság déli részén, Makó környékén és Fejér megyében is élnek. Üzdelmes történelmük során kulturális sajátosságaikat megtartották. Az országgyűlés 2014. február 4-én fogadta el a Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló határozatot, amely annak állít emléket, hogy Mária Terézia királynő 1745. május 6-án írta alá a jászkúnok 1702-ben elveszített kiváltságainak visszaadásáról szóló okmányt. A határozat tisztelettel adózik azon jászkun polgárok előtt, akik a magyar történelemben példátlan módon szabadságukat 580 ezer rénes aranyforintért vásárolták vissza. A parlament azt is kinyilvánította, hogy támogatja olyan megemlékezések szervezését, amelyek a jászok és kúnok ősi szülőföld szeretetével, szabadság szeretetével és öntudatával kapcsolatosak. A jászok első világtalálkozóját 1995-ben Jászberényben tartották, a Jász Redemció 250. évfordulója alkalmából. A nagyszabású rendezvénynek évente más-más település a helyszíne. Elkészítették a jászok nagykönyvét is, amelyben a résztvevők kézjegyükkel örökíthetik meg a jövő nemzedékeknek szánt üzeneteiket. A műsor összeállításához a múltkor.hu oldalról vettem az információkat. Köszönöm, hogy velem tartottak a mai reggelen is a hallgatók, Isten áldása legyen életükön és egész napukon. Búcsúzik a hallgatóktól Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóik, köszöntjük újra önöket. Amíg 10 percünk, illetve kevesebb, mint 10 percünk, köszönhetik családtagjaikat, ismerőseiket, barátaikat, várjuk hívásaikat a jól ismert telefonszámok, valamelyikén 0259 420 555, vagy a 0359 420 555. Nagyon rövid szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra küldhetnek. A mai napon Ivett, Frida, Eliz és Tamara nevű hallgatóink ünnepelnek, őket köszöntjük, de nem csak őket, hanem szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, akik ma születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más eseményt ünnepelnek. És nézzük meg a nevek jelentését, eredetét és jelentését.
1: Az Ivett, az Yvonne, az Ivo férfi név francia női párja, ami kicsinyítő képzős alakból önállosult, és az Ivo jelentése tiszafa.
0: A Frida, a Fride eredetű, illetve Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, jelentése béke, védelem.
1: Az Eliz jelentése Isten az én esküm, Isten megesküdött, Isten a teljesség, a tökéletesség. Az Eliza név önállósult rövidítése.
0: A Tamara pedig oroszból átvett név, a héber eredetű bibliai Támár névből származik, jelentése datoja, datoja pálma. És mielőtt telefonáló fogadunk, köszöntjük nagyon szeretettel születésnapja alkalmából Péter Olga önkéntesünket, támogatónkat, a Jóisten áldását kérjük, kedves Olga, a te életedre, szolgálatodra. És itt van az első telefonálónk, őt köszöntjük nagy-nagy szeretettel, és meghallgatjuk. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsőítessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Sok szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket, valamint szeretném köszönteni családomat, az összes ismerősemet, mindazokat, akik most itt vannak a kvásznai rózsavölgybe gyógyulni. Adjon a Jóisten mindenkinek gyógyulást, a betegeknek, és egy áldott szép napot kívánok mindenkinek. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, csatlakozunk a jó kívánságaihoz.

Közben nézem az üzeneteket, de imakérések érkeztek, azt majd 9 óra után fogjuk beolvasni. Ki lehet használni ezt a pár percet. Igaz, hogy különlegesebb nevek ezek a mai nevek, de ha ne talán az önkénteseink között van, akik ünnepelnek, akkor őket szeretettel köszöntjük. És érkezett egy üzenet is. Isten áldását kérem Baróti Tibor segédlelkész életére a mai evangélium kapcsán. Hozzám intézett szép szavaiért, írta egy mindennapos hallgatóm.

0: És újra hallgatót köszöntünk a Halló Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én szeretném köszönteni a Szent Györgyi műsorvezetőket, hogy a Jóisten adjon nekik egészséget, erőt, hogy tudják ezt mindig a betegek, mert mindenkinek a műsorokat végezni. Még szeretném köszönteni a betegtársaimat, szeretném köszönteni az én kicsi családomot, unokáimot, és mindenkit, és még azokat is köszöntöm, aki ingyemet mindig még félhínos beszélhetnek, mert egy krónikus beteg vagyok gyümölcsükből. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten szíves, hogy meghallgattad, Isten tőmel áldott szép napot, a műsorvezetők, mert maguknak és mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, és gyógyulást kívánunk, mielőbbi gyógyulást önnek.

0: Úgy látom, hogy nincs több telefonálunk, üzenet sem érkezett, ezért egy dalt küldünk mindazoknak, akik ünnepelnek, akár névnapot, születésnapot, vagy bármilyen fontos eseményt. De mégis van egy kedves hallgató, őt meghallgatjuk még, kit szeretne köszönteni.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni lányomat, 11. házassági évfordulója, férjével együtt, 3 gyermekemet, 9 unokámat. Adjon a jó Isten egészséget, békességet, szeretetet a családi körbe. Köszönöm szépen, hogy
0: meghallgattad, dicsértessék a Jézus. Mindörökké, amen, csatlakozunk a jó kívánságaihoz, a jó Isten áldja meg önt is. És akkor szóljon az ígért dal, a jó Isten áldását kérve minden kedves hallgatóra, akik ünnepelnek, és nem csak.

Kedves hallgatóink, hallgassák meg most a nap gondolatát, amelyet a mai napon Szent Viktorról nevezett Richardtól olvasunk fel. Amint a test lélek nélkül semmit sem tehet, úgy a belső életet élő ember nem tehet semmi jót az Isten kegyelme nélkül.

0: Műsoridőnk végéhez érve, kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk, hogy néhány perc múlva az igéző következik, majd Szentmisét közvetítünk Vajdahunyadról. A Szentmise után a hét plébániájának az ismertetője hangzik el.
1: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért, valamint a Lorettói litániát imádkozzuk.
0: 10 órától Hajlák Attila atya számít figyelmükre a Lázár Kejfel című adásával, majd a Megértő gondozás kulcsa című adásunkat hallják, 11 órától pedig kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát.
1: Délben a Mennek királyné asszonyát imádkozzuk, valamint a napközi imaórát a Zsolozsmából, ezt a Déli magazin követi, 12:45-től.
0: A Déli magazin végén majd egy újabb műsorismertető lesz hallható.
1: Kedves hallgatóink, figyelmébe ajánljuk, hogy a ma esti szentmisét Cserna keresztúrról közvetítjük 18 órától, az esti szentségimádást pedig Csíksomjóról, a Csobotfalvi templomból.
0: Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy ma reggel is velünk ébredtek, velünk és értünk, imádkoztak, imádkoznak. Nagy szükségünk van az önök imájára. Mi is imáinkba hordozzuk kedves hallgatóinkat, különösen az ágyhoz, házhoz kötött betegeket. A mai adás szerkesztői búcsúznak önöktől.
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudétur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Rászedtél, uram, és hagytam, hogy rászedj. És én örülök ennek, ez már nincs benne a Szentírásban, de jó. Gyakorlatilag a megismerkedés a feleségemmel már ott kezdődött. Tehát ez a, amikor szerintem a Jóisten tudta, hogy én őt nem fogom így keresni. És egy olyan vonzó valakit küldött, akin keresztül engem is meg tudott szólítani. Jó csinálta. Egyébként ezt meg kellene tanulnunk a Jóistentől, hogy hogyan tudjuk vonzóvá tenni a kereszténységünket. És a tanúságtételnek talán ez az egyik legfontosabb része. Bent a börtönben is, amikor a srácok rájönnek arra, hogy ezek nem kapnak ezért egy fillért se. A szabad idejüket feláldozzák azért, hogy bejöjjenek hozzánk. És amikor ez leesik, akkor hát nem tudom, ezt mondhatom-e, hogy szolgálóként nem mehetünk be a zárkába. De engem volt, amikor behívtak, és azt hittem, hogy ó, most itt valami nem tudom mi lesz. És sütöttek nekem kolbászt. Valamivel viszonozni akarták azt, amit kaptak. Amikor rájöttek, hogy mit viszünk be, hogy Jézus szeretetét visszük be, és hogy mi igazániból nem sokat teszünk hozzá. Sőt, az a jó, ha nem teszünk hozzá, mert az pont elég. De hogy ők meg mindenképpen viszonozni, és akkor a kerálónak hívják az eszközt, két villa, a drót bele a konnektorba, beszúrva a kolbászba, és megsül. És megsütötték nekem a kolbászt. Szóval ezt a Jóistentől meg kell tanulni, hogy hogyan tudjuk ezt vonzóvá tenni, és nem hivalkodóvá, nem elé állva az Istennek, hanem rámutatva.
1: Debreceni Csaba, mérnök, édesapa gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Vajdahunyadi Nagyboldogasszony plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melyet Korom Imre plébános mutat be. A kántori szolgálatot Berendei Gábriel látja el. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, minden szentmiség középpontjában az Úr Jézus áll. Az ő tanítását hallgatjuk, és keresztáldozatát ünnepeljük meg. A szentáldozásban a vele való egységünk újul meg mindig, és azt mélyítjük el. A mai evangélium hasonlata a szőlőtőről azt példázza, hogy milyen létszükséglet a keresztények számára a Krisztussal való közösség. A szőlővesző egymagában csupán gaj, száraz ág. A szőlőtővel való élő kapcsolatban viszont bőséges termést hoz. Így mi is, amennyiben elszakadunk Krisztustól, az Isten szemében terméketlen, száraz gajakká leszünk. Hogy az életünk gyümölcsöző legyen, szükséges a bűntől való megtisztulás, ezért a mai szentmisében kérjük Isten irgalmát. Szentmisénket Andrea testvérünk szándékára ajánljuk fel. Gyónom
1: a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem,
0: gondolattal, szóval, cselekedettel
1: és mondással.
0: Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányíts magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától,

0: Szent leszke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás befejezte első missziós útját, néhányan Júdeából Antiókiába érkeztek, és így tanították a pogányságból megtért testvéreket. Ha nem fogadjátok el a Mózes törvényében előírt körülmetélkedést, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pál és Barnabás hevesen tiltakozott és vitában szállt velük, közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás, meg még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a vitás kérdésnek ügyében. A közösség elbúcsúztatta őket. Ezután áthaladtak Föníciánés Szamarián, és elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését. Ezzel nagy örömöt szereztek nekik. Amikor megérkeztek Jeruzsálemben, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. Erre azonban felállt néhány a farizeusok felekezetéből megtért hívő, és kijelentette: körül kell metélni őket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Erre az apostolok és a presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására. Ez az Isten igéje.
1: Istenem,

0: könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővessző, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok benne. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennem maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! A tegnap egy részletet hallottunk az Úr Jézusnak az utolsó vacsorán mondott beszédéből. Míg az utolsó vacsora első beszéde, főleg az Atyával való viszonyt világította meg, a mai evangéliumban Jézus főleg arról beszél, hogy milyen kapcsolatban van vele a hívő ember, a megkeresztelt ember. Ezen titkot a szőlőtő és a szőlővessző hasonlata teszi érthetővé. A szőlővesszőnek termést kell hoznia, mert ez a mennyei Atya akarata, ez a dolgok rendje. Az Atya, a szőlős gazda gondozza és tisztogatja a vesszőket, a terméketleneket levágja és tűzre veti. A hívő embernek tudatosítania kell Krisztushoz való tartozását, és Krisztus kegyelméből kell élnie. Saját erőnkből, az üdvösség rendjében nem tudunk érdemeket szerezni, kedves testvérek. És a hozzávaló tartozás kifejezése a szeretet, amely a parancsainak megtartásában nyilvánul meg. Az Úr Jézus gyakran beszélt a szeretetről, gyakran beszélt olyan hasonlatokkal, amelyeket a hallgatósága könnyen megértett. És még hogyha meg is értették a hallgatósága, az apostolok, és nem csak ők, ízig, vérig emberek voltak, és sokszor megfeledkeztek az ő tanításáról, illetve sokszor meg kellett magyarázni ezt a tanítást. És mi is olyan könnyen megfeledkezünk nagyon sokszor az Úr Jézusról és az ő tanításáról a mindennapok forgatagában. Olyan könnyű megfeledkezni róla, legfőképpen akkor, amikor életünkben a dolgok rendben vannak, olajozottan mennek. És anélkül, hogy észrevennénk, elkezdjük leválasztani az életünket a szőlőtőtől.

0: Szülő tőkéről az Istenről. Az imádsággal töltött idő például ez egy jó mérce lehet, amikor elkezdem leválasztani az életemet a tőről, Istenről, ez az idő, ez a kegyelmi idő, a kairosz, egyre elkezd rövidülni. Rövidebb és rövidebb lesz, amíg egy idő után eltűnik. Már nem folytatok párbeszédet az Istennel, a tőle. Elkezdem járni a saját utamat. Gyakran elfelejtkezzek imádkozni. Azonban ez nem jelenti azt szükségszerűen, hogy tevékenységeim felszámolásához vezessen, de törekednem kell a mindennapi életben, hogy legyen meg az az idő, ami a kegyelmi idő a nap folyamán. Az Istennel való párbeszédnek az ideje. És ezt az időt az Istenért kell megtennem. Vele egységben kell lennem azért, hogy meg tudjak maradni a tő, a szőlőtő. Ha elválasztom életemet Krisztustól és a szőlőtőkétől, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, akkor szükségszerű az is, hogy másba fektetem az energiáimat. De tudnom kell azt, hogy ha másba fektetem az energiámat, mint Krisztusba, mint a vele való kapcsolatba, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy nem fogok gyümölcsöt teremni. És sokszor vannak ilyen tapasztalataink az életben. Gyorsan elhervadnak a virágaink, mint a száraz ágak, és ilyenkor az történik, amit az evangéliumban hallottunk, levágnak bennünket. Végül ezeket a száraz ágakat, ezeket a száraz hajtásokat a Mester összeszedi és tűzre veti, ahol elégnek. Egyértelmű, kedves testvérek, tehát, hogy nem hozhatok gyümölcsöt, hogyha életemet leválasztom a szőlőtőről. Ha nem választom le, akkor bőséges termést hozok, és én megkeresztelt emberként, mert a keresztség évében vagyunk, bőséges termést akarok hozni. Ez az, amire érdemes törekednem, és ez az, ami számomra sokat jelent. Még akkor is, hogyha az életben voltak, vagy vannak pillanatok, amikor próbálkozom másként élni, tudnom kell azt, hogy csak a szőlőtővel egységben teremthetek szőlőt, amit kipréselve, abból nyerjük a bort, az lesz az érték, azt jelenti az értéket az életemnek. És így dicsőíthetem meg az Atyát. Ebben a rövid elmélkedésünkben is kell érezzük azokat az éltető nedveket, amelyeket magamhoz véve, Isten igéje által, az oltári szentség által újra a lelkembe áramlanak ezek az erők, újra megacélozzák, megerősítik az izmaimat, és arra késztetnek engem, és arra bátorítanak, hogy kezdjem újra, álljak fel, menjek tovább. És főleg akkor van erő bennem, amikor az életem úgy alakul, hogy másokért akarok gyümölcsöt hozni. Éppen ezért a mai szentmisében imádkozunk azért, hogy az Úr engedje meg mindig azt, hogy kapcsolódjunk hozzá a szőlőtőhöz. És segítsen erősíteni ezt a szent köteléket. Engedje meg azt, hogy az iránta való szeretetünk, a hitünk növekedjen. Mert gyakorlatilag ő a mindenünk. Kedves testvérek, mindig könnyű abban bízni, amit látok, amit érzek, amit megérinthetek. De bölcsebb dolog, végtelenül okosabb dolog, ha úgy bízunk az Úrban, ha nem látjuk. Akkor is, hogyha még most rejtve van előttünk. Rejtve van előttünk, de mégis jelen életünkben, kerességünk kegyelme által, a sok segítség, a sok ima meghallgatás által, amelynek részessévé lettünk, vagyunk életünk során. Akkor is az ő kegyelmét, az ő segítségét tudjuk magunkénak, hogyha halljuk a szentmisében az ő szavát, hogyha táplálkozunk az ő szent testével és vérével. És megköszönjük ebben a szentmisében és minden egyes imádságunkban elsősorban nem azt, hogy mi szánunk időt az Istenre, hanem azt, hogy ő szán ránk időt, és ő van velünk. Mert vonz bennünket a világ, és ez nem is baj. De törekednünk kell arra, hogy elsősorban az Isten ragadja meg az életünket, a figyelmünket. A figyelmünket őrá összpontosítsuk, mert ő a mi reményünk, őt szeretjük igazán. Még akkor is, ha nem értjük a valóságban, hogy mit jelent Isten szeretni. De ha elkezdjük szeretni embertársainkat, akkor már itt a Földön megtapasztalunk valamit Isten szeretetében. És a mai szentmisében azért imádkozunk, azért fohászkodunk, és azon elmélkedünk, hogy engedje meg az Úr, hogy mindig legyünk bekapcsolódva az ő igéjének a vérkeringésébe. Soha ne szakadjunk el a tőtől, és ezáltal bő termést tudjunk hozni. Amen. Imádkozzunk testvérek Krisztushoz, aki nélkül semmit sem tehetünk.
1: Tartsd meg szolgáidat a bennem való hitben, melyet az üdvösséget ajándékozza nekünk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Növeld a népek körében a tiszteletet minden egyes ember méltósága iránt.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hallgass meg az elnyomottak és üldözöttek segélykiáltását.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Engedd, hogy benned maradva gazdag gyümölcsöt teremjünk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos Isten, a te fiad imáink meghallgatását ígérte, ezért bizalommal telve fordulunk hozzád, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen, a mindenható Atya Isten.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme szüntelen örvendezés forrása legyen, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra élet, és életünk teljes épségét visszanyertük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik és vég nélkül ének.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amivel eljössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesül. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével, György és József püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

Kenyerünk. Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekben.
0: Áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Misa áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hálának.
0: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Vajdahunyadi Nagyboldogasszony plébánia templomból, melyet Korom Imre plébános mutatott be. A kántori szolgálatot berendei Gabriel látta el. A mikrofonnál Bartók Csabát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Vajdahunyadot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A déli Kárpátok és az erdélyi érchegység havas csúcsaival övezett Hunyad vármegyében találjuk Vajdahunyad megyei jógú várost. Az 1920-as évek óta hozzátartozik Bújtúr és Zalast település, valamint a jelenlegi beosztott falvak Alpestes, Bós, Grós, Hosdát és Rákost. Dévától 20 kilométerre délre a Zalast Csernában folyásánál, hiszen számtalan virgonc patak szeli át a várost, 220-270 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. 1265-ben Hungnotként említik az írások. Nevének alaptagja személynévből származik, előtagja pedig arra utal, hogy az erdélyi vajda birtoka volt. A Ruszka-havas keleti aljában a Zalast vize mellett magányos szirtfokon áll az erdélyi gótikus építészet legszebb emléke, Vajdahunyad vára. Árpád-kori Hunyad vármegyének nevet adó földvára a mai vártól délre emelkedő Szentpéterhegyen állt. A Vajdahunyadi vár Erdély egyik legjelentősebb műemlék épülete, Mikszáth Kálmán, a várak királyának nevezte. A Hunyadi birtokot luxemburgi Zsigmond magyar király 1409. október 18-án ajándékozta Vajk kenéznek, Hunyadi János apjának. Kormányzósága idején Hunyadi János itt élt feleségével, Szilágyi Erzsébettel, és ekkor építette ki rangjához méltó lovagvárá. 1453 után az uradalmat Szilágyi Erzsébet örökölte. A település főesperesi székhely volt, 1448-ban ferences szerzetesek telepedtek le a várba, a 15. században már vasat és aranyat bányáztak. 1528-ban 124 ház tűzvészben leégett. A század második felében maga Vajdahunyad is vaskohászati központtá fejlődött. Fejlődése munkahelyeket kínált, így például 1892-ben 19 bukovinai székely családot telepítettek le a várostól északra, a vasút mellett létesített Csángó telepen. Az 1940-es évek végén pedig a polgárháború körülbelül 650 görög menekültje talált új otthonra a városba. Az 1950-es évek végén, a mezőgazdaság kollektivizálás idején ezrével érkeztek új beköltözők Moldvából és Havasalföldről. 1332-ben plébánia temploma is volt, erről a templomról nincs későbbi adat. A ma álló várkastélyban 1442-46 között Hunyadi szép csúcsíves kápolnát építetett hozzá, 1452-ben új kápolnát építetett. Capella Johannis Baptiste in Castro Hunát. Hunyadi János ugyan az ágostonrendieknek szánta, de mire elkészült, Mátyás király II. Pál pápától szerzett engedélyt, hogy a ferenceseknek adhassa. 1533-ban leégett a templom és a kolostor, 1552-ben pedig a reformáció idején a szerzeteseket is kiűzték. A ferencesek 1710-ben tértek újra vissza. 1720-ban három pap lakta, 1725-ben szerzett ismét kolostori rangot. Ekkor fették be a középkori tornyot, és 1717-ig újjáépítették a romos templomot. 14. Benedek pápa az akkori miniszter generális kérésére megengedte, hogy a ferencesek templomai oltárkiváltsággal bírjanak, és ez a kiváltsága megvolt a régi templomnak, mivel az új templomban új márványfőoltárt készítettek. Ezt a püspök 1914. június 4-én pápai határozat alapján tette meg. A templom főoltárán a Szűz Mária mennybe menetele festmény előtt egy márványfeszület foglal helyet. Mellékoltárai a Szent Ferenc és Bonaventura, valamint egy fájdalmas anyaoltár láthatók, ugyanakkor egy páduai Szent Antal kápolna is helyet foglal. A templomot a Jézus szíve, a Szűz Anya és Szent Teréz szobrok is díszítik. A jelenlegi templomot és kolostort 1910-ben kezdték el építeni, és ugyanakkor jelentős területet is vásároltak a templom körül. A templomot a boldogságos Szent Szűz mennybe menetelének tiszteletére szentelte fel Fecser Antal nagyváradi püspök 1912. május 26-án, mivel gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök megbetegedett. Az új templomban az orgonát a pécsi Angster József és fiai cég készítette 1912-ben, Opus 780-ként, két manuállal és pedállal, 25 regiszterrel, pneumatikus táskaládás szerkezettel. A Vajda Hunyadi nagyboldogasszony plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség Hunyadi főesperesi kerülethez tartozik, búcsús ünnepe augusztus 15, örökös szentségimádási nap július 17. Vajda Hunyad plébánia filiái, Govásdia filia, a lélekszám körülbelül 12 fő, 1802-ben építettek templomot Szent Flórián tiszteletére, búcsús ünnepe május 4-én van. Gyalár, Szent Borbála filia, 1779-ben a ferencesek nyitottak kápolnát, 1857-től Govásdiához tartozott, és a kápolnát átadták a görög katolikusoknak, ezért a szentmiséket háznál tartják. Lélekszám 8 fő, búcsús ünnepe december 4-én van. Telek, filia, minden hónap második vasárnapján tartanak szentmisét, 1913-ban 57 katolikus hívő volt, jelenleg 8 katolikus hívője maradt. 1922-ben 73-an voltak magyarok, búcsús ünnepe Szent Borbála napján december 4-én van. Királybánya, nagyboldogasszony filia, búcsús ünnepe augusztus 15-én van. Vajda Hunyad telep, Kapisztrán Szent János filia, búcsúja október 23-án van, ugyanakkor filiája Toplica és Lindzsina is. A műsor a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: köszönjük szépen a hívását. Baricz Gergely teljes felgyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását. A felsorolt szándékok mellé az én szándékaimért is felajánlom ezt a rózsafüzért. Köszönöm, egy mindennapos hallgató írta. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyermekeimért. A szűzanya takarja be védő palástjával, kérem az ő segítő kegyelmét, hiszen nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítsen ki belőle. Együtt imádkozunk minden nehéz helyzetben lévő családért. És telefonáló van a vonalban, köszöntöm szeretettel. Halló? Mindörökké ámen, kérem szépen a rádiókészüléket lehalkítani.
1: Kétessége Jézus Krisztus.
0: Igen, hallgatom ezt önt.
1: A rózsafűzét csak egész misét.
0: Igen. Halló?
1: Halló? Halló?
0: Igen, hallottam, hogy a rózsafűzét és a szent misét, csak tovább nem hallatszik. A rádiókészüléket tessék kikapcsolni a háttérben. Visszahallja önmagát, és ez így zavaró. Igen? Hallgatom. Mindörökké amen.
1: Ezt a vízom, vagy ezt a rózsafűzét szeretném ajánlani a magam egészségemért, hogy gyógyuljon ki minden betegségből. A drága szívanya gyógyítson ki minden betegségből, és taporjon bévédé palastja, és oljon meg a betegségből. És a gonosz távozásáit.
0: Úgy legyen, kérjük az Úr Jézus gyógyító kegyelmét és a szűzanya közben járását. A rózsafüzért felajánlom jó orvosi eredményért, a rossz akaratú emberekért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzért felajánlom férjem Ölvedi Dezső lelke üdvéért, aki tegnapi nap lett volna 75 éves, de már 12 éve visszaadta lelkét teremtőjének, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében, imádkozik érte felesége, Kati. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Hát sajnos megszakadt ez a kapcsolat. Próbálja meg a kedves telefonáló, tárcsázza újra. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom egészségéért, a kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, önökért, békéért, a betegekért, megfelelő időjárásért, gyermekeim két fontos szándékáért. Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
2: De, nekileg szépen imádkozz értem és a családomért, jó?
0: Igen, együtt fogunk imádkozni, kedves Editke. Köszönöm a hívásodat. Ha teheted, tartsál velünk. A rózsafűzért felajánlom László megtéréséért, a gonosz távozásáért a családunkból. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, áldásért a munkájukra, és a Szentlélek vezesse őket a helyes útra. Az édesanyjuk imádkozik értük. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
3: Más szeretnék kérni. Egészségi problémám. Holnap kell menjek a kórházba. Nagyon sok egészségi problémám van. Megkép feküljek. Még nem tudjuk, mi van. Minden napos hallgató vagyok. És adakozó.
0: Köszönjük szépen.
3: Imádkozzunk együtt.
0: Imádkozzunk önért és az orvosokért, hogy mielőbb megtalálják a betegségének az okát, és a legmegfelelőbb kezelést tudják adni, de mindemellett kérjük az Úr Jézust is, hogy gyógyítsa meg, segítse, hogy mielőbb megszabaduljon minden nehézségből. Felajánlom a rózsafűzért, gyermekeimért és mindenkiért, főleg azokért, akikért imádkozni tartozom, és a

0: Kérjem megtéréséért. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
0: Szeretettel köszöntöm.
1: Szeretettel köszöntöm.
0: Kérem szépen a rádiókészüléket a háttérben lehalkítani.
1: Halló.
0: Igen, én jól hallom önt.
1: Én is szeretnék csatlakozni ezzel a rózsófüzérrel, ami most elhangzik a Mária Rádióból közös halottjaimért, a betegekért, a családom szándékáról, az unokáimnak, a dédunokáimért is, és a jótevőre emberek a háború megszűnéséért, de legjobban a betegek és a szeretetét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, meghallgattok, önökkel imádkozok mindig.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk imádkozik, a Jóisten áldását kérjük önre, és minden kedves hallgatóra, akik velünk és értünk imádkoznak. Mi is imáinkba foglaljuk mindazokat, akiknek az üzenetét nem sikerült beolvassam, azokat, akik nem tudtak élőadásba kapcsolódni. Hívom önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be most a dicsőséges rózsafüzér imádkozásába, amelyet a Szent Iván Laborfalvi önkéntesek rózsafüzér tagok fognak vezetni. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: az Atyának, Fiának, Szentlélek, Istennek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. Ott a szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé, halálod elterülte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása nevelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: Lunkoráján, amen.
1: Üdvözlő így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Krisztus testét Isten ereje támasztotta fel, holta legyőzte a halált feltámadásra, visszaadta nekünk az életet. Ádám miatt mindnyájan meghalunk, Krisztusban mindnyájan életre kelünk. Tehát már húsvét hajnalán megkezdődött, lényegében megtörtént a mi feltámadásunk is. Halál, hol a te győzelmet, hol a te fullankot?
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk,

0: Koráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Második szent titok, aki a mennybe fölment. Krisztus a földről az Isten világába távozik. A győztes hadvezér diadalmenetet tart. Hallatlan csoda, egy test, egy ember lép be most az Istenség világába. Ül az Atya jobbjára, vesz részt a világ kormányzásában. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a tisztelet, a dicsőség. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Az

halálunk koráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: Áján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

koráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Urunkkal. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek,
0: még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Harmadik szent titok, aki nekünk a szent lelket elküldte. A Szentlélek viszi győzelemre bennünk Krisztus művét, az igazságot, a győzelmet és a szentséget. Ő az igazság lelke, segíti azt megérteni, megjegyezni, örömmel élni. Erő a magasságból, hogy bátrak, magabiztosak, türelmesek, áldozatkészek legyünk. Ő a szentség, a szeretet lelke. Ő adja a kegyelmet, ami nélkül semmi üdvöset sem tehetünk. Meg ne szomorítsátok az Isten lelkét.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben, hogy szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszony.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyok!

0: Isten. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: aján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak hírgalmadra. Amen.
2: Negyedik szent titok, aki téged szent szűz a mennybe fölvett, hogyan keríthette volna hatalmába az enyészet ezt a testet? Belőle az élet származott. Szükséges volt, hogy Istennek ez a lakóhelye fia szentélyébe vitessék, és hogy az, aki a teremtőt méhében hordozta, az isteni személyben lakik. Mária részt vett Jézus harcában a bűn ellen, részese diadalának is. Ott ragyog az égén földi életünk vezércsillaga.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ötödik szentitok, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Az én anyám királynő, ezt minden katolikus elmondhatja, hiszen a királyanyja és a győzelem részese együtt uralkodik az égben, az ég, az, az egész világ felett. De ez csak nekünk kitüntetés. Az ő igazi dicsősége az Isten anyaság. Bámulatos leereszkedés az, hogy emellett kegyeskedik még a világ királynője is lenni, és a mi jóságos édesanyánk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek.

0: tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk,
0: szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Légy hatalmas pártfogásodban és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fönséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Most segíts meg, Mária.

nem te soha nem vetted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, új irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt,

0: Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemét, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atyaisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiúisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk,
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk,
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk,
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk,
1: Szűzek Szent Szűze,
0: könyörögj érettünk,
1: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk,
1: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörögj érettünk,
1: Tisztaságos Anya,
0: könyörögj érettünk,
1: Szeplőtelen szűzanya,
0: könyörögj érettünk,
1: sérelem nélkül való anya,
0: könyörögj érettünk,
1: szűzvirág szent anyja,
0: könyörögj érettünk,
1: szeretetre méltó anya,
0: könyörögj érettünk,
1: csodálatos anya,
0: könyörögj érettünk,
1: jó tanács anyja,
0: könyörögj érettünk,
1: teremtünk anyja,
0: könyörögj érettünk,
1: üdvözítünk anyja,
0: könyörögj érettünk,
1: nagy okosságú szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: tisztelendő szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: dicsérendő szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: nagyhatalmú szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: irgalmas szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: hűséges szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: igazság tükre,
0: könyörögj érettünk,
1: bölcsesség széke,
0: könyörögj érettünk,
1: örömünk oka,
0: könyörögj érettünk,
1: lelki edény,
0: könyörögj érettünk,
1: tiszteletes edény,
0: könyörögj érettünk,
1: ájtatosság jeles edénye,
0: könyörögj érettünk,
1: titkos értelmű rózsa,
0: könyörögj érettünk,
1: Dávid király tornya,
0: könyörögj érettünk,
1: elefántcsont torony,
0: könyörögj érettünk,
1: Mária aranyház,
0: könyörögj érettünk,
1: Frigynek szekrénye,
0: könyörögj érettünk,
1: Mennyország ajtaja,
0: könyörögj érettünk,
1: hajnali csillag,
0: könyörögj érettünk,
1: betegek gyógyítója,
0: könyörögj érettünk,
1: bűnösök menedéke,
0: könyörögj érettünk,
1: szomorúak vigasztalója,
0: könyörögj érettünk,
1: keresztények segítsége,
0: könyörögj érettünk,
1: Magyarország oltalmazója,
0: könyörögj érettünk,
1: angyalok királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: patriárkák királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: proféták királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: apostolok királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: vértanúk királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: hitvallók királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: szűzek királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: minden szentek királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörögj érettünk,
1: mennybe felvett királyné,
0: könyörögj érettünk,
1: szentolvasó királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: béke királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk,
1: imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire,
1: könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendezhessünk, és a mi boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicséret és közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vedd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Roberto Vecchioninak van egy írása, egy tanúságtétele, amely engem is elgondolkodtatott, és ma egy kicsit erről a témáról szeretnék elmélkedni önökkel együtt. Egyik este felhívott egy kedves barátom, amikor megkérdezte, hogy vagyok, nem tudom miért, azt mondtam neki, nagyon magányosnak érzem magam. Akarsz beszélgetni, mondta nekem, akarod, hogy elmenjek hozzád? Igent mondtam. Alig telt el 15 perc, már kopogtatott az ajtómon. És így órákon át társalogtam vele mindenről, a munkámról, a családomról, a kétségeimről, a problémáimról, és ő végig figyelmesen hallgatott. Jól esett a társasága, főleg a figyelme, és végül elköszönt. Most megyek, dolgoznom kell. Egész éjjel ébren tartottalak, próbáltam bocsánatot kérni, azt mondta, semmi gond, erre valók a barátok. Kikísértem a kocsijához, és érdeklődtem. Amúgy miért hívtál olyan későn a tegnap este? Felém fordult, és halkan azt válaszolta, voltam orvosnál, és nem tudtam, hogy mondjam el neked, hogy de rákos vagyok. Ledöbbentem, de ő mosolyogva mondta, majd beszélünk róla, ne aggódj miattam, vigyázz magadra. Eltartott egy darabig, míg felfogtam a helyzetét, és többször is megkérdeztem magamtól, amikor megkérdezte, hogy vagyok, miért feledkeztem meg róla, hogy csak magamról beszéltem. Hogy volt ereje mosolyogni, bátorítani, meghallgatni? Attól a naptól megfogadtam, próbálok kevésbé drámai lenni a problémáimmal, és több időt tölteni azokkal, akiket szeretek. Eszembe jutott valami, amit egyszer olvastam, és csak abban a pillanatban értettem meg igazán, aki nem azért él, hogy szolgáljon, nem is él valójában. Az élet olyan, mint egy lépcső. Ha felnézel, mindig utolsó leszel a sorban. De ha lenézel, látod, hogy sokan vannak, akik bárcsak a te cipődben járnának. Eddig tartott Roberto Vecchioninak az írása. Kedves Magyar Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim! Miért választottam ezt a témát? Vannak olyan élethelyzetek, amelyek szíven találnak, elgondolkodtatnak is, és arra hívnak meg, hogy másképpen nézzünk az életünkre. Más értelmet kap az életünk, más fénybe kerül az életünk. Ahogyan ez az ember is, miután a barátjával beszélgetett, kiöntötte szívét, lelkét, megosztotta az életét vele, és amikor megtudta, hogy a barátja milyen cipőben jár, akkor szíven találta. Vannak emberek, akik sokkal nagyobb gondokban, nehézségekben vannak, mint mi. És mi valóban olyan drámai módon éljük meg a problémáinkat. Olyan kevés időt töltünk azokkal, akiket szeretünk. És valóban az élet olyan, mint egy lépcső. Ha felnézel, mindig utolsó leszel a sorban. De ha lenézel, látod, hogy sokan vannak, akik bárcsak a te cipődben járnának. Pont egy éve, hogy az unokatestvérem temetése volt, aki 39 évesen halt meg rákos betegségben. És ma van a temetési évfordulója. Ugyanez a döbbenet volt bennünk is, bennem is, amikor megtudtuk ezelőtt 4 éve, 5 éve, hogy súlyos rákos beteg. És nagyon-nagyon szíven talált ez, hogy amikor elmondta, hogy daganatos vagyok, rákos vagyok. Aztán, amikor megkaptuk a hírt, hogy a legagresszívebb rákja van, akkor ez még inkább melbevert és még inkább átalakított.
de a halála, a temetése az nagyon-nagyon szíven talált és elgondolkodtatott. És ha nem lett volna, és nem lenne a feltámadásba vetett hit, az élő Jézusnak a megtapasztalása a mindennapokban, hát bizony, így is nehéz volt, és nehéz megélni az ő elveszítését, de rengeteg erőt adott, és rengeteg erőt ad az a tény, hogy hiszem a feltámadást, hiszem, hogy újra találkozni fogunk, hogy tényleg ez a földi élet olyan törékeny, és annyi nehézsége van. És ez az erő, ez a feltámadásba való hit, a Jézussal való kapcsolat, ez rengeteg erőt ad. 15 éve foglalkozom rákos betegekkel, és olyan érdekes, hogy ilyen kérdés is feltevődött, hogy miért nem gyógyul meg sok ember, még a jó kezelések mellett sem. És évek alatt a rákos beteg csoportjaimban nagyon sokszor beszélgetünk erről a témáról. És igazából kialakult az évek folyamán egy olyan út, egy olyan

És igen, nem mindegy, hogy hogyan éljük meg az életünket. A feltámadásnak a titka, a Jézusi jelenlét, a Jézusi szeretet ott van mindannyiunknak az életében. Miért nem gyógyul meg sok ember még a jó kezelések mellett sem? Először is azért, mert a kezelés megvan, de az élet nincs rendbetéve. Sok beteg így él, megkapja a diagnózist, elindul a kezelés, de belül minden marad a régiben. Ugyanaz a stressz, konfliktus, elfojtás, értelmetlen élet, mérgező kapcsolatok. A test kap támogatást, de az életmód tovább termeli a betegséget. Ez olyan, mintha törölnéd a padlót, miközben folyik tovább a csap. Igen, az életmódunk termeli a betegséget. Hiába, hogy a testünk nagyon jó kezelést kap. De milyen az életmódom? Az életmódom. És tényleg sok beteg így él, hogy megkapja a diagnózist, elindul a kezelés, de belül minden marad a régiben. És amikor egy betegség jön az embernek az életében, akkor ott életmódváltásra van szükség. Mert a test kap támogatást, de az életmód tovább termeli a betegséget. Mert a félelem uralja a teljes belső teret. Őszintén, a daganatos beteg szinte folyamatos félelemben él, hogy mi lesz, ha visszajön, mit mutat a következő lelet, meddig élek, és a félelem, az ember félelemben él, akkor ez szűkíti az ereket, bénítja az immunrendszert, túlélő üzemmódba tartja a testet, tehát az ember fél, akkor erre a teste is reagál, úgy ilyen túlélő üzemmódba kerül. A test nem tud regenerálni, ha veszélyt érzékel, és ez biológia, ez nem spiritualitás, ez egy valóság. Tehát nem mindegy, hogyha hogyan éljük, és sokan ezért nem gyógyulnak, mert a félelem uralja a teljes belső teret. Vagy mert a betegséggel azonosulnak, és ez az egyik legnagyobb csapda, amikor valaki azt mondja, rákos vagyok, én beteg ember vagyok, nekem már csak ez jutott, és ez identitássá válik. A sejtek nem szavakat értenek, hanem állapotot. Ha az állapot betegség, akkor ahhoz alkalmazkodnak. Ezért fontos, hogy gyógyuló ember vagyok, átmenetű állapotban vagyok, a testem dolgozik, értem. Ez nem egy pozitív maszlak, hanem egy idegrendszeri programozás, és nem mindegy, hogy hogyan élem meg, hogy mennyire azonosulok a betegségemmel, vagy mi lesz az identitásom akkor, amikor beteg vagyok. Nem azt kell mondjam, hogy rákos beteg vagyok, hanem azt kell mondjam, hogy egy gyógyuló ember vagyok. Azért nem gyógyulnak meg sokan, mert nincs valódi életcél a gyógyulás utánra. Ez brutálisan hangzik, de igaz. Sok ember nem tudja, miért akar élni. Csak a betegségtől akar megszabadulni. De miért akarok élni utána? A testnek ez a kérdése, hogy miért érdemes regenerálnom, újjá lennem. Ha nincs öröm, kapcsolat, küldetés, vágy, akkor a túlélési ösztön gyenge marad. A gyógyulás nem csak elkerülés, hanem valami felé haladás. Tehát kell legyen valódi életcélem, a célom a gyógyulásom utánra is. Azért nem gyógyulnak meg sokan, mert a harcot választják az együttműködés helyett. A nyelv számít, hogy harcolok a rákkal, ki kell írtani, le kell győzni. Ez egy belső háború. A test ilyenkor feszül, védekezik, bezár. A gyógyulás nem háborús állapot, hanem egy biztonság. A test akkor javul, ha megnyugszik, ha érzi, hogy nincs ellene fordulva, ha támogatva van, de tényleg szabad, nem begörcsöl, hanem szabad tud lenni. Azért nem gyógyulnak sokan, mert túl sok a kell, és nincs szabadság. Kezelések alatt ott vannak az időpontok, szabályok, tilalmak, elvárások, és a beteg elveszíti az autonómiáját, pedig a gyógyulás egyik kulcsa, hogy én döntök az életemről, ahol nincs belső döntés, ott nincs valódi regeneráció sem. Sokan azért nem gyógyulnak meg, mert a múltat nem zárják le.

Nagyon sok daganatos betegnél ott vannak a régi sérelmek, a feldolgozolatlan gyász, a kimondatlan harag, és ez ott marad, és a test nem felejt. A lezáratlan érzelmek krónikus gyulladást tartanak fenn, megakadályozzák az új rend kialakulását. Tehát a gyógyulás az lezárás és egy új kezdet. És igen, kedves testvéreim, az én őszinte személyes véleményem, hogy sokan nem a betegségtől halnak meg, hanem attól, hogy nem mernek változtatni, nem mernek kilépni, nem mernek élni. A daganat gyakran utolsó figyelmeztetés, hogy így nem lehet tovább. És nem csak a daganatos betegség. Bármilyen betegségben is vagyunk, bármilyen kerülünk, egy betegség mindig egy figyelmeztetés, hogy így nem lehet tovább élni. És ha minden marad ugyanúgy, akkor a test sem kapott okot a fordulatra. Mitől gyógyulnak meg azok, akik megfordítják? Ők nemet mondanak a régi életükre. Új prioritásokat állítanak fel, lassítanak, kimondanak, elengednek, elkezdenek élni. Elkezdenek élni, de nem tökéletesen, hanem őszintén. És igen, kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, nem tökéletesen kell éljünk, hanem őszintén. Én úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Meg kell éljük, amikor betegségről van szó, vagy betegekkel való találkozásról, a szívcsere misztériumát. Beállni a másik ember szívverése mögé. A titok lényege, sokszor látjuk, hogy a beteg vagy a szenvedő ember annyira kimerült, hogy már imádkozni sem bír. Már nincs ereje hinni, nincs ereje remélni. A segítőnek nem okosat kell mondania, hanem végre kell hajtania egy lelki szívátültetést. Hogyan működik ezt? Ilyenkor oda kell térdelni, vagy ülni a beteg mellé, és csendben ezt mondani Jézusnak. Jézusom, most az én szívem dobogjon érte. Az én hitem legyen az övé. Az én reményem tartsa őt életben, amíg ő túl gyenge hozzá. És ez több, mint egyszerű együttérzés. Ez egyfajta helyettesítő szeretet. A szeretet közlekedő edény, ha az egyikünk kiürül, a másikukból átfolyik vele az erő. Miért olyan különleges? Mert amikor az ember gyenge, kölcsön kéri mások a szívverését és imáját, hogy együtt vagyunk egy test. Egy kamiliánus szerzetes kedves szokása gyakran hord a zsebében apró, simára csiszolt köveket vagy kis kereszteket, és ha találkozik valakivel, aki nagyon el van keseredve, néha észrevétlenül a kezébe nyomja, és csak annyit sug. Most ez a kő, hisz helyetted, te csak pihenj meg. Ez a hitnek a mélysége, ahol már nincsenek szavak, csak a tiszta létezés, és az egymásért való felelősség. Ez a szívcsere az, ami annyira gyógyító. Az ember nem a tudásával gyógyít, hanem azzal, hogy odaadja a saját lelki erejét annak, akinek éppen elfogyott. Én sokáig hittem benne, de nem igazolták az élet tapasztalataim. Attól senki nem fog szeretni, hogy te szeretsz. S Jézust szinte senki sem szerette igazán. A szeretetet nem lehet szeretettel megvenni, sajnos. Nem lehet senkit rávenni arra, hogy szeressen. Ez mindenkinek a legbelsőbb vonzalma, érzése, szenvedélye, bölcsessége. Nem tudom, mi a jó szó, de a lényeg az, hogy ez mindig a másikból indul, ha indul, és nem a reakció a te szeretetedre, nincs viszont szeretés. Még akik szeretik egymást, ők sem mindig egyformán éreznek. Van, aki jobban, intenzívebben szeret, és ez így van a párkapcsolatokban, de így van a szeretetben, mindenben. A szeretet egy kétfülű kosár, és az egyikünk jobban cipeli a terheket, mint a másik.
De válj szeretővé akkor is, ha nem szeretnek is. Árazd magad körül a szeretet melegét akkor is, ha nem jár arra senki. Legalább te melegben vagy, ebben a jéghideg közönyös világban. Akkor is, ha ez a meleg csak belőled sugárzik, talán oda jönnek köréd. És igen, kedves testvéreim, így kell megéljük az életünket. Rengeteg nehézség van egy embernek az életében. Ezért is imádkozunk ma így. Jézusom, te átvezettél az előző völgyön is, átviszel ezen is. Erre kell emlékeznem akkor is, amikor a mostani völgy sötétebbnek, mélyebbnek is, kilátástalannak tűnik, bármelyik korábbinál. Ez a völgy másnak tűnik, valahogy nehezebbnek, és kísértést érzek azt gondolni, hogy talán ez a kivétel, talán ez az a helyzet, amin nem jutok túl. Talán a múltbeli hűséged itt már nem érvényes. Taníts meg arra, hogy a múltbeli hűségedet a jelenlegi bizalmam bizonyítékaként használjam. Engedd, hogy a veled megélt történetem építse a mostani hitemet. Emlékeztess, hogy soha nem hagytál el engem a völgyekben, és ez most sem fogod elkezdeni. Az, hogy te kihoztál onnan, azt jelenti, hogy te tetted meg, nem pedig én jutottam át magamtól, vagy puszta szerencséből. Te aktívan hordoztál, fenntartottál, és átsegítettél akkor is, amikor én már járni sem tudtam. Segíts felidéznem azokat a konkrét völgyeket, amelyeken már átvezettél. Segíts néven nevezni őket, felidézni, mennyire hitetlennek érzem magam akkori, és te mégis mennyire hűségesnek bizonyultál. Engedd, hogy ez az emlék megerősítse a jelenlegi hitemet. Emlékeztess, hogy ugyanaz az Isten, aki korábban átvitt a nehézségeken, ugyanaz az Isten, aki most is hordoz engem, a te jellemed nem változott. A hatalmad nem csökkent, az irántam való elkötelezettséget pedig nem ingadozik. Adj bátorságot, hogy tovább menjek, amikor ez a völgy végtelennek tűnik. Adj erőt, hogy bízni tudjak a mintában, amit te alkottál. Higgyem el, hogy az az Isten, az a Jézus, aki minden eddigi völgyön átsegített, ezen is át fog vinni. Hadd járjam ma ezt a völgyet azzal a bizonyossággal, hogyha Jézus átvitt a legutóbbin, ezen is átsegít. Hűségesnek bizonyultál akkor, és hűséges vagy most is. Kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim, olyan jó tudni, hogy nekünk Jézusunk van, élő Jézusunk. Olyan hitben járjatok, amilyet még sosem tapasztaltatok. Vannak pillanatok Jézus útján járva, amikor úgy érezzük, hogy ő húzza a szívünket, hogy mozduljunk, hogy elhagyjuk a megszokott és kényelmes helyet, és belépjünk valami ismeretlenbe. De sokan késlekednek ilyenkor. Nem azért, mert kételkednek Jézusban, hanem azért, mert kételkednek magukban, hogy tényleg Jézus szólt, jól hallottam meg őt, vagy csak a saját gondolataim. Ezért Jézus megengedi, hogy a hitünk próbára legyen téve, nem azért, hogy megtörjön minket, hanem azért, hogy megerősítse a bizalmunkat abban, amit már elültetett bennünk. A Szentírás azt mondja, a hitetek próbája türelmet állít elő. A hit a próbákban erősödik, a tisztánlátás a próbákban erősödik, a bizalom a próbákban erősödik. Jézus olyan helyzeteket enged meg, amikor előre kell lépnem azon alapulva, amit úgy érzel, hogy ő mondott neked. És ezekben a pillanatokban tanít meg, hogy ne csak rábízd magad, hanem bízza benned munkálkodó Szentlélek hangjában is. Sokan küzdenek ezzel. Bíznak Jézusban, de nem hiszik el, hogy képesek meghallani őt. De Jézus nagyon világosan fogalmazott, az én juhaim hallják az én hangomat, és én ismerem őket, és követnek engem. Figyeld meg,
Nem azt mondta, hogy a juhai esetleg hallják a hangomat, azt mondta, hogy hallják. A lelki érettség része, hogy megtanuljuk bízni abban, hogy képesek vagyunk meghallani Istent, és képesek vagyunk meghallani Jézust. És ez a bizalom a próbákon keresztül alakul ki. Jézus olyan pillanatokat enged meg, amikor elő kell lépned, mielőtt mindenki más megerősítést adna, olyan pillanatokat, amikor egyetlen biztosítékod az, amit lélekben hallottál Istentől. És így épül a hit. Ahogy Szent Péter is, amikor kilépett a hajóból, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek hozzád a vizen. Szent Péternek nem volt részletes terve, csak egy szó Jézustól, hogy gyere. De ez a szó elég volt, hogy vízre lépjen. Sokan most abban az időszakban vagytok, amikor Jézus arra hív, hogy kilépjetek a kényelem, a félelem és a túlzott aggodalom hajójából. Az a próba, amin most keresztül mentek, nem arra van, hogy elbátortalanítson, azért van, hogy megtanuljátok bízni abban, amit hallottatok. Jézus olyan embereket használ, akikben megbízhat. Az Úr szemei járják az egész földet, hogy erőt mutasson azon, akiknek a szíve hűséges hozzá. Tehát amikor a hitetek próbára kerül, ne hátráljatok meg, ismerjétek fel, mit tesz Jézus, élesíti a megkülönböztető képességeteket, erősíti a hiteteket, építi a bizalmatokat, hogy tudjátok, tényleg halljátok a hangját. Jézus olyan hívőket emel fel, akik már nem bénítja a kételkedés, hanem magabiztosan lépnek, mert ismerik a pásztoruk hangját. A próba, amin most átmentek, nem ellenetek van. Ez képzés, és általa Jézus megtanít arra, hogy kilépjetek a hajóból, és olyan hitben járjatok, amilyet még sosem tapasztaltatok. Kedves Mágy Rádió hallgatók, kedves testvéreim, én ezt a hitet kérem mindannyiuk számára, és ez a hit, ez a feltámadási erő, Jézusnak ez a nagy-nagy szeretete vezessen, irányítson mindenkit a mindennapokban. Hajlák Attila Istvánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Megértő Gondozás Kulcsa adásunkban. A mai adás szerkesztői
1: dr. Kis Gabriella
0: és Görgényi Tünde. Köszöntelek, kedves Gabriella! Köszönöm, hogy ismét itt vagy.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is nagy-nagy szeretettel köszöntelek, kedves Tünde, és szívből köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is.
0: Kedves Gabriella, milyen témát hoztál a mai napra?
1: A mai napra egy rendhagyó műsorral készültem, tehát a gondoskodó szeretet csendjéről szeretnék beszélni, és olyan emberekről, akiknek a szeretete örök és csendes, tehát olyan emberekről, akiknek a jelenléte csendben tart meg minket, édesanyákról, nagymamákról, ápolókról, hiszen május az ápolók hónapja, és hát most ünnepeltük az édesanyákat május első vasárnapján, és természetesen arról az anyáról, aki mindannyiunkat a szívén hordoz, a szűzanyáról.
0: Kérdésem nincs is, hanem így szívesen elhallgatnálak, így szépen csendben, mint a gyerek, amikor odaül az édesanyja ölében, és hallgatja. De mégis azért kezdjük az elején, hogy mit is jelent ma édesanyának lenni? Ugye említetted, hogy május első vasárnapján ünnepeltük az édesanyák napját, ehhez kapcsolódik az első kérdésem is.
1: Mindannyiunk életében van egy pillanat, amit nem tudunk felidézni, és mégis az egész életünket meghatározza. Tehát valaki először a karjába vett minket, amikor megszülettünk, a Jóisten leküldött minket erre a földre, és az édesanyának a szeretete az első otthonunk. Igaz, hogy nem tökéletes, nem hibátlan, hát számtalanszor feltesszük magunkba a kérdést, hogy vajon elég jó anya vagyok-e, de hiszem azt, hogy ez az érzés, ez a legigazibb érzés, ami életet adhat egy gyermeknek. És az anyai szeretet az a hely, ahol először megtanuljuk, hogy jó, hogy vagyunk, tehát hogy van értelme az életünknek, és hogy valaki szeret bennünket. Ha édesanyja valaki az, aki hallgatja az adásunkat, szeretném sugallni, hogy a gyermekei szívébe olyan helye van, amit soha senki nem tölthet be. És akár azok számára is, akik még nem édesanyák, viszont van édesanyjuk. Hát tudjuk, hogy az anyaság az nem egy ilyen biológiai kötelék, hanem egy lelki hivatás, tehát nagyon nehéz szavakot találni rá, és azt is mondhatom, hogy az a szeretet, amely feltétel nélküli, hát hiszen az édesanyja, még hogyha rosszat cselekszik a gyereke, akkor is számtalanszor meg tud bocsájtani, megvédi, tehát ő az, aki úgymond ragaszkodik a gyerekéért, és sajnos ugye azért a mai világ rohanása közepette, ugye az anyák gyakran láthatatlan terheket is hordoznak, hiszen nincs mindig minőségi idő a gyerekeikkel való szoros kapcsolatra, a szoros kapcsolatoknak az ápolására. És ahogy én ugye az idősek otthonában, Szent Erzsébet idősek otthonában gyakran hallgatom az időseket, és elmesélik, hogy a régi időkben egy fedél alatt többen éltek, tehát több generáció együtt, és mindenki elfért a másiktól. Volt amit megenni, volt egymásra idő, és az estéket együtt töltötte kicsi és nagy, közösen imádkoztak hangosan. És én magamra is visszaemlékszem, hogy én is nagy családba nőttem fel, öten vagyunk, voltunk testvérek, és olyan szépek voltak az esték, amikor közösen úgy a család együtt a szülőkkel, már az idősödő szüleimmel, édesanyámmal is, tehát imára kulcsoltuk a kezünket, és a hangos ima nélkül nem feküdtünk le, és az valahogy adott egy befejezést a napnak, és tudtuk, hogy jön egy következő, és arra lendülettel készültünk, bízva a szűzanyába, Jóistenbe. És azok a nagy családok, akik együtt voltak, tehát volt egymásra minőségi idejük, és ahogy elmesélik ugye az idősek az otthonba, hogy mindig kíváncsiak voltak a nagyszülők élettörténeteire a gyerekek, az érdekelt, kitalált mesékre, mert hogy nem mindenkinél voltak könyvek, nem volt olyan túl sok könyv, de hogy mégis olyan sokat tudtak mesélni a szülők, nagyszülők, és hogy kíváncsivá tette ez a gyerekeket. És én azt is mondhatom mentálhigiénis szakemberként, hogy a kisebbek egészségesebben fejlődtek az idősek szeretetének a melegében, mert hogy volt egy védő burok, tehát úgy még a szülők mellett, és ez meghatározó egy gyermeknek az életében, hogyha így az anya-gyerek kapcsolatra is, akár a nagyszülőkkel való kapcsolatra gondolok.
0: Valóban volt egy szépség ebben az együttlétben, amikor így belegondolok, hogy manapság nagyon sok családban együtt vannak, de mindenki nézi a kis képernyőjét, nincs kommunikáció, nincs ez, amiről beszéltél, hogy megosztották a történeteket. Olyan jó volt nekem is nagyon sokszor hallgatni nagymamámnak a történeteit, olyan figyelmesen hallgattam. Nekem azért volt jó, mert 7 éves koromig ő vigyázott rám, amíg a szüleim dolgoztak. Te hogy látod, miben különleges a nagymamáknak a szeretete?
1: Én úgy érzem, és most már én is nagymama is vagyok, mert hogy van egy 3 éves kislány unokám, Viktória, és Kristóf, aki 10 éves, hogy nagyon-nagyon szeretem a fiamat, nem adnám semmiért a világon, de valahogy mégis úgy érzem, hogy a nagymamák szeretete más ritmusban él, tehát lassabb, türelmesebb, bölcsebbekké válunk, és úgy általánosan is mondhatom, hogy a nagymamák és a nagytaták is, csak most itt az anyaságról és az édesanyákról, meg azért beszélünk többet a nagymamákról, de hát a Jóisten áldja és egészségbe tartsa meg a nagytatákat is. Tehát a nagymamák azok, akik még tudják, hogy hogyan kell leülni egy történet mellé, és itt ismét a történethez csatolok vissza, hogy akár hogyan kell meghallgatni egy gyermeket, hogy hogyan kell ápolni és megőrizni a családnak akár az emlékeit. Tehát én, ha nagymamámra gondolok, akkor valahol úgy jut eszembe, mint egy régi imádság, hogy csendes, és hogy ismerős, megérinthető, melegséget hordoz, szeretetet hordoz. Tehát, hogy valahogy ő a családnak az emlékezete, bölcsessége, és azt is mondhatom, hogy a csendes támasza. És arról sem szabad elfeledkezzünk, hogy nagyon sokszor láthatunk akár fényképeken vagy könyvekben is, hogy a nagymamáknak a szeretete gyógyító. Lehet, hogy a türelem, az elfogadó készség, vagy éppen az a megért bölcsesség adja ezt a sugallatot, úgy akár a kisunokák fele, de valahogy azt is látom, és látjuk, tapasztaljuk, hogy ha felteszik azt a kérdést, hogy van-e időd, vagy foglalt vagy-e, akkor nincs olyan idő, vagy nincs olyan elfoglaltság, amikor azt mondjuk, hogy most nincs időm. Tehát ez a ráírni, meghallgatni, ráírni, rámosolyogni. És hiszek abban, hogy a nagymamáknak a szeretete egy erős hidat is képez a generációk között. Tehát, hogy nem csak a szeretetnek a gyökere, a szívtől szívig való kommunikációnak a megtestesítője, hanem egy olyan hídnak a képzője, ami a szeretet nyelvén egységbe tudja tartani a családot.
0: Így van. Olyan sok szép emlék jutott most eszembe az én nagymamámról. Azt is említetted a bevezetőben, hogy május az ápolók hónapja is. Úgy gondolom, hogy az ápolókban is van egyfajta gondoskodás, ami köthető az anyai szerephez. Ezt ugye a szívükben hordozzák. De olyan körökben dolgozol, ahol ezt nap mint nap megtapasztalod. Beszélnél erről nekünk?
1: Hát én szívem teljes szeretetével köszöntöm az ápolókat, és nem csak a gyulafehérvári Karitász ápolóit, hanem minden egyes ápolót, aki úgy érzi, hogy a Jóisten őt megszólította erre az áldozatos és szeretetteljes hivatásra. Hiszem azt, hogy az ápolók a hétköznapok csendes hősei, mert ők nap mint nap mások törékenységét is hordozzák, nem csak a szívükben, hanem akár fizikailag is. Tehát úgy elképzelem, hogy ott van a kórházi ágy is, és mellette az ápoló, de hogyha az idős otthonra gondolok, már pedig ez áll közelebb hozzám, akkor látom az ápolókat, de látom magamat is, aki 30 évvel ezelőtt a betegek ágya mellett kezdtem a hivatásomat, és minden percét hálát adok a Jóistennek, hogy megtapasztalhattam, hogy milyen a betegek mellett lenni, milyen ott lenni valaki mellett, amikor fél, vagy akár ha fájdalma van, hogy hogyan tudjuk enyhíteni, észrevenni a szemében a rezdülést, és azt is észrevenni és érzékelni, hogy milyen, amikor egy idős ember, egy beteg ember magányossá válik. És hiszem azt, hogy az ápolóknak a szeretete nem szavakból áll, hanem gyakran érintésekből, a figyelemből, a jelenlétből, és valahol azt is mondhatom, hogy ott szeretnek, ahol mások akár félnek megállni, és ez az, amikor akár a haldoklók beteg ágya mellett kell jelen lenni és elkísérni a végsőkig valakit. De itt most nem csak egy idősek otthonában gondoskodó ápolóról beszélek, hanem azokról a családokról, akik akár ápolói szerepben gondoskodnak a szeretteikről, akik életüket feláldozzák, az idejüket, akár munkahelyeket váltanak, vagy kevesebb munkaidőben dolgoznak, ahhoz, hogy végig kísérhessék akár az édesanyjukat, édesapjuk, vagy akár a nagyszülőket. Tehát higgyük el, hogy az ápolókat nevezhetjük úgy is, hogy ők a gondoskodás csendes angyalai, mert én nagyon gyakran azt szoktam mondani a munkatársaimnak, hogy higgyétek el, hogy láthatatlan szárnyakat adott a Jóisten, és ezért nagyon hálásak kell legyünk, mert hogy nem mindenki képes ápolni, tehát ezt is valahonnan a gyökerekből hozzuk otthonról, és ez ismét visszanyúlik oda, hogy amit az édesanyánktól kaptunk, hogy az édesanyja akár a gyermeknek a törékenységét hordozza, amikor még kicsi, amikor még fél, vagy amikor beteg, és hogy mindig támogatni kell, megismételni, akár 4-szer, 5-szer, 10-szer ugyanazt, amit kérdez, és kérdez, és az édesanyja válaszol töredetlenül, és valahol az ápoló is ugyanezt teszi a betegeknek a gondoskodásával. Most gondolok például a demenciával élő Alzheimer-kóros betegeknek a gondozására, akik ugyanúgy ismételnek, ugyanúgy kérdeznek többször, és hogy milyen hatalmas nagy szeretetre és kitartásra, akkora nagy szívre van szükség, hogy ez csak a Jóistennel, Jézussal közösen lehet úgymond megteremteni, megélni a mindennapokba. Hiszen egy csoda, hogy milyen útat tud bejárni egy ápoló, mind a mellett, hogy gondoskodás, és a gondoskodás gyakran láthatatlan is, és mégis életeket tart fenn, tehát látjuk, hogy egyik nap milyen beteg egy idős ember, milyen gyenge is, és jönnek az asszisztensek, egy kicsi perfúzió, egy kicsi szeretet, tehát hogy valahogy úgy ez a medikális gondozás a szívvel, a lélekkel együtt, egy hatalmas, hatalmas erőforrás a betegek számára, és a szeretet az egy cselekvő forma, tehát most ha elképzeljük a kezet, hogy az ápolónak a keze, amely felemeli akár a beteget, a tekintete, amely bátorítja, és ki is mondhatjuk, hogy az ápolók ott szeretnek, ahol mások félnek megállni, és hogy ebben akkora csoda van, és ez sose egyedül végezzük, hanem mindig ott van valaki, aki vezet minket ezen az úton. És ezért egyik legszebb hivatás az ápolás.
0: Így van. Azt is említetted, hogy a május és tudjuk mindnyájan, hogy május a szűzanya hónapja, és tudjuk, sokan valljuk, hogy a szűzanya a mi égi édesanyánk. Te hogy látod, hogyan kapcsolódik a mi anyaságunkhoz a szűzanya?
1: Hát a szűzanya, ő az igaz szeretet, amely mindenkit átölel. És minden anyai szeretetnek a forrása, aki nem csak Jézus hordozta, hanem minket is hordoz a szívébe. Aki ott áll minden ember mellett, aki fél, vagy aki gyászol, aki keresi az utat, és nehezen találja. Tehát a szűzanya szeretete nem parancsoló, nem követelő, hanem ő mindig jelen van, mint a fény. Úgy képzelem el, hogy sosem kérdez, csak világít. És édesanyám jut eszembe, hogy gyermekkoromban, amikor nagy idő volt, aztán még említettem egyik adásba, akkor mindig azt mondta, hogy ne félj szívem, mert a Mária köténye, a Mária palástja olyan nagy, hogy mindenkit be tud takarni, és abban mi is beleférünk. És én tudtam, hogy ott van az a hatalmas nagy palást, és elképzeltem azt a kék palástot, ami úgy betakar, ami áttölel, ami megóv, és hogy hittem benne. És ez a hitem nagyon sok helyzetben megtartott, és megtart a mai napig. Tehát valahol úgy képzelem el, hogy Máriának a szeretete olyan, mint most tavasszal vagyunk, akár a tavaszi szél, hogy nem látjuk, de érezzük, hogy megérint, és hogy ő az a gondoskodó szeretet, aki csendben mindig jelen van, aki kísér, aki nem erőltet, hanem olykor felemel, és hogy tőlünk függ, hogy mennyire tudunk kérni, és mennyire tudjuk a szívünket megnyitni, hogy ezt az igaz szeretetet, a szűzanyának az igaz szeretetét megérezzük, és ezzel a szűzanya szeretetével egyszerre úgymond az anyai, akár a gyógyító és a vigasztaló szeretetet át tudjuk adni a betegjeinknek, akikről gondoskodunk, és én azért gondolom, hogy kapcsolódik az édesanyákhoz, a nagymamákhoz is, akár az ápolókhoz is, hiszen Mária, a szűzanya minden gondoskodó embernek a példaképe is, aki mindig jelen van, csak tőlünk függ, hogy mennyire tudunk hinni benne, és mennyire tudjuk kérni az ő anyai oltalmát, az ő anyai szeretetét. De valahol ezt egy ilyen közös erőforrásként említeném, hogy akár az édesanyáknak erőforrás, akár az ápolóknak, akár a nagymamáknak, de hát az egész világnak is természetesen. Tehát ő az, aki az igaz szeretetnek a példaképe.
0: Igen, a szép szeretet anyja. És hogy látod, mi a közös az édesanyák, nagymamák, ápolók és a szűzanya szeretetében?
1: Tehát a szeretethez tudom kapcsolni édesanyja, nagymama, ápoló és a szűzanya, de mégis valahol ott van az a titok, ami a szeretetnek a csendjét jelenti.
0: Igen, a szűzanya nem csapott nagy zajt maga körül.
1: Igen, hogy ő nem csapott nagy zajt maga körül, és lehet, hogy a szeretet akkor a legerősebb, amikor csendes, tehát amikor nem vár viszonzást, vagy egyszerűen csak ad, csak jelen van, és megtart. És hogy gyakran vagyunk abban a helyzetben, hogy szeretünk viszonozni, vagy hogy ha kaptunk valamit, akkor azt viszonozni szeretnénk. És hogy például a szűzanya, hát amit elvár, tehát az egymás iránti szeretetet, a tiszteletet, hogy a szeretetünk az nem csak önmagunkért való legyen, akár, hanem másokért is. És ez az, amit tanulhatunk, akár tőle, hogy csendesen és mégis életet formálóan, tehát az a megtartó jelenlét, amit csak a szeretet igazi kincseként tudok említeni, és nem mindig a látványosságra, hanem inkább a hűségre és inkább a csendes szeretetre hív meg bennünket. És talán ez az a közös, hogy nem mindig kell kimutatni, tehát jó kimutatni, de vannak olyan emberek, akik nem tudják annyira kimutatni a szeretetüket, de mégis mélységesen ott van az ők csendes jelenlétük. És hogy talán ez a titka ennek a közös érzésnek, a édesanyja, nagymama, ápoló is, akár a szűzanya szeretetében való összekapcsolódás.
0: És mit tanulhatunk tőlük? Édesanyáktól, nagymamáktól, ápolóktól, és főleg a szűzanyától?
1: Hát mindannyian lehetünk valakinek a megtartó embere, és ehhez erőforrásra van szükségünk. De hiszem azt, hogy a szeretet az nem csak egy érzés, hanem döntés, és cselekvés, és tenni akarás. Tehát most úgy az idősek gondoskodására gondolok, hogy a türelemmel, ugye a figyelemmel, és egyszerűen ugye a jelenléttel, hogy próbáljunk meg valakinek a megtartó embere lenni, és olyan személyekre is gondolok, akik magányosak, akik szenvednek az egyedüléttől, és hogy legyünk figyelmesek a mindennapokban, a mindennapi életben. Megadja nekünk a Jóisten és a szűzanya azokat a kegyelmeket, amelyek nem válnak nehézségé, tehát nem nehéz szeretetet adni. És hogyha megnyissuk a szívünket mások fele, akkor valami fantasztikus egység tud létrejönni. És ez az, ami az anyaságba, a gondoskodó szeretetbe rejlik.
0: Valóban így van. Tudjuk, hogy a Mária Rádiónak elég sok hallgatója, magányos, egyedül él, a rádió az egyetlen társ, az egyetlen, aki még hozzá szól. Vannak, akik nem csak az édesanyjukat veszítették el, hanem sok szerettüket. Mit üzensz azoknak a hallgatóknak, akik elveszítették akár édesanyjukat, akár szeretteiket?
1: Sokan vannak, akik veszteséggel együtt élik az életüket, és akár nagyon fáj a szívük, és kevés vigaszra találnak, vagy akár szeretetlenséget tapasztalnak meg a környezetükben. Nekik szeretném mondani, hogy a szeretet soha nem múlik el, és azok, akik nincsenek köztünk, ők is tudnak minket a szeretetükkel kísérni, és mi is tudjuk őket imáinkba zárni, és az imáinkkal segíteni, hogy neki könnyebb legyen a másik életben. És a szeretet átalakulhat, és ők bennünk élnek tovább. Minden jó szóban, minden mozdulatban, minden imában, amit tőlünk tanultunk, és én most úgy édesanyámra gondolok, hogy számtalanszor eszembe jut a közelsége, a szeretete, a gondoskodása, és az a rengeteg ima, amit megtanított számomra, ami óriási erőforrást ad a mindennapi életben, és hogy azok, akik magányosan élnek, én arra kérem a hallgatókat, hogy próbáljanak meg másokról gondoskodni, tehát ne keseredjenek bele a magányukba, az egyedül létbe, a veszteségbe, hanem használják ki az életüknek minden percét, és nézzenek körül, hogy kik azok, akik még lehet, hogy rosszabb helyzetben vannak, akik vágynak egy jó szóra, egy szeretetre, egy simogatásra, és hogyha idősebbek, akkor is, tehát hogy valahol az életükkel fűszerezzék meg, a szeretetükkel fűszerezzék meg másoknak az életét. És hiszem azt, hogy az az üresség, az a veszteség, amit megélnek, ami fájdalmat okoz a szívük mélyén, az át tud alakulni a jó cselekedetekké, át tud alakulni a szeretetnek a megtestesítésévé, és hogy hiszek én abban, hogy át tudja formálni az életet, hiszen én nagyon sok idős, magányos emberrel is dolgozok is, és látom, hogy aki még teheti, akár még önkéntességet is vállal is, és hogy valahol arra törekedni, hogy hálával, szeretettel gondolni azokra, akik már nincsenek velünk, és Istennek az erejébe, a szűzanyának az erejébe bízva, minden percet, pillanatot kihasználva jóra törekedni, és másokat vigasztalni, és akkor ez az üresség, amit éreznek a szívük mélyén, egyszer csak meg fog telni, azt fogják érezni, hogy igen, hát betölti a szeretet, és betölti az az érzés, hogy másokról gondoskodni, másokért jót tenni, ennél nagyobb teljesség Istennel együtt nem is tudom, hogy létezik-e.
0: Igen, Isten bevon minket az ő szeretet művébe. Kedves Gabriella, sajnos 1-2 perc maradt még a műsoridő végéig. Így záró gondolatként, hogyha valamit még szeretnél hozzáfűzni ehhez a mai beszélgetéshez.
1: A szeretet útjára szeretném a figyelmeit felhívni a hallgatóknak. Higgyünk abba, hogy a világ csak akkor tud jobb lenni, ha mindannyian egy kicsit anyává válunk egymás számára, ha meghallgatjuk a másikat, ha türelmesek leszünk, és ha nem félünk szeretni. Istenünk, áld meg az édesanyákat, akik életet adnak és szeretetet hordoznak. Áld meg a nagymamákat, akik bölcsességet és békét hoznak a családokba. Áld meg az ápolókat, akik a te irgalmadat viszik oda, ahol szükség van rá. És áld meg minket, hogy a szűzanya szelíd szeretetét hordozzuk a világban. Amen.
0: Amen. Kedves Gabriella, köszönöm szépen, hogy a mai adásban is itt voltál. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. A mai adásunk témája a gondoskodó szeretet csendje volt, ezen belül pedig az édesanyák jelenléte, gondoskodó szeretete, és a szűzanya jelenléte, aki mindannyiunknak az édesanyja. Van, amit tanulnunk tőle, és ő nagyon türelmes, és szívesen ott van a mi életünkben. Kívánom, kedves Gabriella, hogy a te munkádat, a szűzanya szeretete és a Jóisten áldása itassa át, hogy sok betegnek ott a munkahelyeden édesanyja tudjál lenni. Azoknak, akik mindent elveszítettek, akik nehéz helyzetben vannak, idősek, betegek.
1: Isten hallgassa meg, Isten áldása kísérjen téged is, kedves Tünde. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben dr. Kis Gabriellával beszélgettünk a Megértő Gondozás Kulcsa című adásunkban. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a következő közel egy órában. 14. Leó pápa általános pápai audienciáját közvetítjük a vatikáni Szent Péter térről, és aki a mai napon segítségünkre lesz a fordításban, az nem más, mint Csont Ede Tusnádi plébános, akit nagy szeretettel köszöntök a vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntelek benneteket, kedves Mária Rádió hallgatók, köszöntöm a Mária Rádió munkatársait, és kezdhetjük is az audienciának a közvetítését, ugyanis már a Szent Atya keresztvetéssel megkezdte a mai audienciát, amelynek a témája ugyanúgy a Lumen Gentium apostoli konstitúció, annak is a 7. fejezete. Jelenleg a jelenések könyvéből olvastak fel egy szentírási részt, amelyet a végén fogok ismertetni, hiszen most a Szent Atya megkezdi magát a katekézist. Egyelőre még a szentírási részt felolvassák különböző nyelveken. Megpróbálom időközben megkeresni ezt a szentírási részt, amely a mai audienciának a témáját adja. A mai audienciának a témája, mint mondottam, a Lumen Gentium dogmatikus konstitúciónak a 7. fejezetét képezi, azon belül is főleg a 48. pont, amely az eszkatológiai kérdéseket szedi, vagyis azokat a kérdéseket, amelyek a végső dolgokról szólnak. A szentírási rész azt hozza jelenése könyvéből, amikor megszámlálhatatlan tömeg jelenik meg a trón előtt fehér ruhában és pálma ággal a kezében, a megváltottaknak a nagy tömege, akik elnyerték az üdvösséget.
2: Und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lectura del libro del Apocalipsis. Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Palabra de Dios.
4: 《公读圣若望末世录》 在这些事以后， 我看见有一大伙群众， 没有人能够数清， 是来自各邦国， 各支派， 各民族， 各异语的， 他们都站在宝座和羔羊面前， 身穿白衣， 手持棕榈枝， 大声呼喊说， 救恩来自那坐在宝座上的我们的天主。
1: Hallo?
0: Igen, halljuk atyát.
1: Időközben megkaptam a szentírási részt, amely felolvasásra kerül, és pedig a jelenések könyvének a 7. fejezetében. Ezután akkor a sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a bárány előtt, fehér ruhában öltözve, kezükben

megjelenése könyve, hogy Izrael mindegyik törzséből 12 000 a megváltottak száma, vagyis összesen 144 000, akkor arról beszél, hogy megszámlálhatatlan sereg az, aki ott van fehér ruhában, pálmaággal a kezében a trón előtt. A 12 a Szentírásban a tökéletességnek a száma, tehát ebből téves lenne levezetni azt, hogy 144 000 üdvözülnek csak, mint ahogy ez az egyik másik szektánál megjelenik. Amúgy is ez a 144 000 az Izrael törzseinek a üdvözültjeire vonatkozik, de hát folytatja a jelenése könyve egy megszámlálhatatlan sereg látomásával, és ezek a pogány népekből megtért keresztények, hiszen folytatja, hogy minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón előtt. A fehér ruha a tisztaságot, az ártatlanságot jelképezi, a pálmaág pedig a győzelmet és a vértanúságnak a jelképe. Ugyanakkor a vértanú szenteket igen gyakran pálmaággal a kezükben ábrázolják, hiszen ők győztek a világ fölött, életüket odaadták Krisztusért, és ezáltal elnyerték az örök üdvösséget. Az Úr Jézusnak a tanítása szerint, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki odaadja életét értem, és az evangéliumért megmenti azt. Most pedig a Szentatyának kezdődik a katekézisa. Kedves testvérek, Isten hozott benneteket, jó napot! A mai napon a II. Vatikáni Zsinat dogmatikus konstitúciója kapcsán a 7. fejezetnél állunk meg egy kicsit, és egy alapvető vonását elemezzük, az eszkatológiai dimenziót. Az egyház ugyanis ebben a földi történelemben mindig a végső célja felé irányul, amely a mennyei haza. Ez egy lényeges dimenzió, amelyet sajnos sokszor minimalizálunk, vagy elhanyagolunk, mert igenis arra rögzül a figyelmünk, ami jelenleg látható a konkrét keresztény életnek a dinamikái, amik lefoglalják a figyelmünket. Az egyház Istennek a népe, amely a történelemben vándorol, és amelynek a végső célja és tevékenysége arra irányul, hogy Isten országát megvalósítsa. Az Úr Jézus úgy adott kezdetet az egyháznak, hogy meghirdette ezt az országot, amely a szeretetnek, a igazságnak és a békének az országa. Arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban levő üdvösségnek a közösségi és kozmikus dimenzióját, és ez a végső célra irányítsuk figyelmünket, ennek a fényében lássunk mindent, és mi értékeljünk mindent. Az egyház a történelemben élve Isten országának az eljövetelét szolgálja világban. Mindenkinek hirdeti, és mindig hirdeti az ígéretnek ezen szavait, amelyek egy foglalót kapnak a szentségeknek a kiszolgáltatásában, főleg az eukarisztiában, és megmutatja a szeretet és a szolgálat kapcsolatait. Ez a szoros összekapcsolás Krisztussal megvalósul az egyházban. Ugyanakkor az egyház felismeri, hogy az üdvösséget Isten megadhatja a Szentlélekben ezeken a látható egyházi határokon túl is. Ennek kapcsán a Lumen Gentium konstitúció egy lényeges kijelentést tesz. Az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis jele és eszköze annak az életteljességnek és békének, amit

0: Isten megígért. Ez azt jelenti, hogy az egyház nem azonosítható teljesen Isten országával, de ennek hajtása és kezdete, csirája és kezdete, amelynek a teljessége megadatik az emberiségnek és a világ mindenségnek a világ végén. A Krisztusban hívők tehát a földi történelemben járva, és ugyanakkor megjelölve igazságtalanságok, szenvedések, meg a jónak az élelése által nem esnek kétségbe, nem is veszítik el a reményüket, hanem ők úgy élnek, hogy figyelemmel követik Isten ígéreteit, annak az ígéreteit, aki mindent újjáteremt. Így valósítja meg az egyház a misszióját, az Isten országának a már és még nem feszültségében, ami megvalósul, de ugyanakkor még megvalósulásában be kell teljesedjen. Az egyház őrzi azt a reményt, amely megvilágítja útunkat, és amely kihirdeti azokat a világos szavakat, amelyek visszautasítanak mindent, ami az életet megöli, és akadályozza a fejlődést, akadályozza azt, hogy állást foglaljunk a szegények, a kihasználtak, az erőszak áldozatai, a háború áldozatai mellett, mindazok mellett, akik szenvednek testben és lélekben. Az egyház jele és szakramentuma az országnak, Isten népe, amely zarándokul a földön, amely a kezdettől egészen a végső beteljesülésig olvassa és értelmez az evangéliumot és a történelemnek a dinamizmusait, ellenemondva a rossznak minden saját formájában, cselekedetével és műveivel, és igent mondva a Krisztusban levő üdvösségre, amely által meg akarja valósítani az egész emberiség számára Isten országát igazságban, szeretetben és békében. Az egyház tehát nem önmagát hirdeti, ellenkezőleg benne minden arra kell rámutasson, hogy Krisztusban van az üdvösség. Ilyen szempontból az egyház fel kell ismerje az emberi törékenységet és esendőséget a saját intézményeiben, amelyek bár Isten országának a szolgálatát képezik, benne viselik magukon ennek a világnak a mulandóságát. Egyetlen egyházi intézményt sem szabad abszolutizálni, mivel ezek ugyan a történelemben és időben léteznek, egy folyamatos megtérésre vannak hivatva, megújulásra, formájában, struktúrájában, és kapcsolataiban oly módon, hogy minél jobban megfeleljenek hivatásuknak. Krisztus Isten országának horizontjában kell megértsük a keresztények közötti kapcsolatokat, akik a feladatukat teljesítik, és amelyek teljesítették, és amelyek már a földi élet végéhez jutottak, a tisztulásnak és a boldogságnak az állapotában vannak. A Lumen Gentium ugyanis azt hirdeti, hogy minden keresztény egy-egy házat képez, amelyek egységben vannak egymással, és megosztják a lelki javakat. Krisztusban egységben vannak mind a hívők, testvériségben a földi egyház és az égi egyház, a szentek közössége, amelyet megtapasztalunk a liturgiában. Imádkozunk az elhunytakért, és követve mindazoknak a lábnyomait, akik Krisztus tanítványságát megélték. Bátorítást kapunk mi is az útunkon, erőt, hogy megmaradjunk az Isten iránti hűségben. Ugyanaz a lélek jelöl meg minnyájunkat, és ugyanaz a liturgia egyesít minnyájunkat, mindazokkal, akik előttünk jártak, és dicsőséget mondunk a Szent Háromságos Istennek. Hálát adunk a zsinati atyáknak, mert ezt a fontos valóságot elénk állították, hogy ilyen szép dolog kereszténynek lenni, és ezt szeretnénk megőrizni és ápolni életünkben. Ezek voltak tehát a gondolatok, amiket próbáltam tolmácsolni most a Szentatya katekéziséből, és most, hogy amíg egy különböző nyelveken is összefoglalják és bemutatják a mai katekézist egy kicsit részletesebben, vagy nyugodtabban vissza tudunk térni erre a nagyon tömör szent tanításra, amely elhangzott, és amelyet így alig-alig tudtunk követni a maga sűrűségében. Mint mondottam, a Szentatya alapul a Lumen Gentium 7. fejezetéből, főleg a 48. pontot veszi, és ezt most, hogyha párhuzamba állítjuk a mai katekézissel, akkor egy kicsit jobban el tudjuk mélyíteni a mai tanításnak az üzenetét. A Lumen Gentium konstitúciónak a 48. pontjában tehát a következőket olvassuk. Az egyház, melybe Jézus Krisztusban mindnyájan hivatalosak vagyunk, és Isten kegyelméből eljutunk az életszentségre, csak a mennyei dicsőségben válik teljessé, amikor elérkezik a mindenség helyreállításának ideje, és az emberi nemmel együtt az egész világ is, mely bensőségesen kapcsolódik az emberhez, és általa éri el célját, Krisztusban tökéletesen helyreáll. Krisztus, amikor felmagasztalták a földről, mindeneket magához vonzott, föltámadván a halálból, elküldte tanítványaira éltető lelkét, és általa az üdvösség egyetemes szakramentumává, vagyis az üdvösség egyetemes szentségévé tette saját testét, ami az egyház. Az Atya jobbján ül, és folytonosan munkálkodik a világban, hogy elvezesse az egyházba az embereket, s általa szorosabban kapcsolja magához, és saját testével, vérével táplálva részesítse őket a megdicsőlt életében. A megígért és várt helyreállítás ez szerint már el is kezdődött Krisztusban. Útjára indult a Szentlélek elküldetésével, és ő általa folytatódik az egyházban, melyben a hit által megtanítanak minket múlandó életünk értelmére is. Miközben az Atya e világban ránk bízott művét, az eljövendő javak reményében végrehajtjuk, és üdvösségünkön munkálkodunk. Az első dolog, tehát, amit meg kell jegyeznünk visszatérve a mai katekézisre, hogy az egyháznak az eszkatológiai dimenziójáról van szó. Eszkatológia, ez magyarul annyit jelent, hogy végső dolgok. Ezt a eszkatológiának nevezzük a dogmatikának azon részét, amely a végső dolgokkal foglalkozik, vagyis mindazzal, ami a világ végén történik, vagyis az ítéletnek, a mennyországnak, a pokolnak, a tisztító tűznek a kérdése, az üdvösségnek, a beteljesülésének a kérdése. Tehát ezek a végső dolgok, ezzel foglalkozik az eszkatológia. És amit itt a Szentatya kihangsúlyoz, hogy az egyház a történelem útját járva egy végső cél felé irányul. Tehát az egyház nem ide a földi életbe rendezkedik be, hanem van egy végső célja, amit nem szabad szem előtt téveszteni, ez a mennyei haza. És hogy ezt a végső célt azért sokszor minimalizáljuk, vagy nem adunk neki elég figyelmet, annyira el vagyunk ennek a világnak a dolgaival, hogy hogyan élünk, hogyan szervezkedünk, mit élünk meg, hogy nem figyelünk sokszor arra, hogy van egy végső cél, és hogy az egyház erre tart, a végső beteljesülés felé tart, ami Isten országának a beteljesülése. elérkezik a mindenség helyreállításának ideje, így fogalmazott a Lumen Gentium konstitúció, és így folytatja, elérkezett tehát már hozzánk az idők vége és a világ megújítása visszavonhatatlanul meg van alapozva, és ebben a látható világban valamiképpen elővételezve is van. Ugyanis az egyházat már a föld igazi, bár még nem tökéletes szentség ékesíti. Amíg azonban nem lesz új ég és új föld, melyben igazságosság lakik, addig a zarándok egyház szentségeiben és intézményeiben, melyek ehhez a történelmi időhöz tartoznak, a világ mulandó alakját hordozza, és maga is ott él a teremtett dolgok között, melyek mindmáig sóhajtoznak és vajudnak és várják Isten fiainak megnyilvánulását. Mert ez, amit az eszkatológiában úgy neveznek, hogy a már és a még nem feszültsége, erre utal a Szent Atya is a mai katekézisében, és ez a már és a még nem feszültsége azt jelenti, hogy az üdvösségből már valami megvalósult, már valami láthatóvá vált, de még nem teljes ennek a kinyilatkozása. A beteljesülés az a világ végén lesz. Tehát ezért mondja a konstitúció, elérkezett tehát már hozzánk az idők vége. A világ megújítása visszavonhatatlanul meg van alapozva. Ez a már, ami már megvan. De hogy ez be kell teljesülni, tehát amíg nem teljes, mert még mindig várjuk Isten fiainak megnyilvánulását, mindmáig várjuk, hogy a világnak a mulandó alakja megszűnjön, és hogy az a beteljesülés, kiteljesedés megérkezzen, amit Isten megígér a világ végén. Ha ezt most lebontjuk egy kicsit konkrétan ennek a már és a még nem feszültségének a valóságát, ha akár a liturgiára gondolunk, a Szent Misében megtapasztalunk már most valamit abból, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket kereszthalála és feltámadása által, hogy táplál bennünket testével és vérével. Ez már megélt valóság, de azt érezzük, hogy az a szertartás, az a Szent Mise, amin részt veszünk bármilyen szép, még nem a tökéletes áldozat beteljesülése, nem az a teljes hódulat, ami majd a mennyországban vár ránk, nem az a teljes szeretett közösség, mert az emberi gyarlóságok, esendőségek, esetlegességek, mint egy megcsorbítják igen sokszor a liturgiának a szépségét. És hogy arra törekszünk, arra vágynánk, hogy olyan liturgián, olyan szentmiséken vegyünk részt, amelyek minél inkább megvalósítják azt, amire a lelkünk vágyik, ami a mennyországnak az íze. És ezt keressük. Tehát ebben tapasztalható meg a már és a még nem feszültsége. Szentmisében már most megtapasztalunk valamit a mennyországból, de érezzük, hogy ez még nem a teljes mennyország. Az egyházban folytatja a konstitúció. Az egyházban tehát már kapcsolatban vagyunk Krisztussal, és meg vagyunk jelölve a Szentlélekkel, aki örökségünk foglalója. Valóban Isten gyermekeinek hívnak bennünket, és azok is vagyunk, de még nem jelentünk meg Krisztussal együtt abban a dicsőségben, melyben hasonlók leszünk Istenhez, mivel látni fogjuk őt úgy, amint van. Tehát ismét erről a már és még nem feszültségről van szó. Tehát amíg e testben vagyunk, távol zarándokolunk az Úrtól, idézi a Lumen Gentiumit Szent Pál apostolt, és bár a lélek zsengét hordjuk magunkba, sóhajtozunk, és szeretnénk Krisztussal lenni. Tehát a Szentlélek bennünket már megszentelt, már Isten gyermekeivé tett bennünket, de még mindig sóhajtozunk arra teljes életközösségre, amit Krisztus megígért azoknak, akik hisznek ő benne. Ugyanaz a szeretet sürget bennünket, folytatja a konstitúció, hogy egyre jobban neki éljünk, aki értünk meghalt és feltámadt. Arra törekszünk tehát, hogy mindent az Úr kedvére tegyünk, és magunkra öltsük Isten fegyverzetét, hogy szembeszállhassunk az ördög cselvetéseivel, és ellenállhassunk neki a gonosz napon. A katekézisre visszatérve, a Szent Atya egy fontos kijelentést emel ki a Lumen Gentiumból, miszerint az egyház az üdvösség egyetemes szakramentuma, vagy az üdvösség egyetemes szentsége, és folytatja, vagyis az egyház eszköze és jele annak az életteljességnek és békének, amit Isten megígért. Tehát az egyház ugyan nem maga a mennyország, nem maga az üdvösség, nem maga az életteljesség, de ugyanakkor ennek hathatós jele és eszköze. Ezért mondja tehát a zsinat ezt a kifejezést az egyházra, hogy az üdvösség egyetemes szakramentum, vagy egyetemes szentsége. Tehát az egyház az, ami által eljutunk Isten országába. És tovább folytatja a katekézisben a Szent Atya, ez nem azt jelenti, hogy az egyház teljesen azonosítható Isten országával, hanem sokkal inkább, hogy ennek csirája és kezdete. És megjegyzi a továbbiakban, hogy mindenki meg van hívva az üdvösségre, viszont hogy az üdvösségre el lehet jutni a konkrét egyházi látható határokon túl is. Ezt talán ismét Szent Ágoston püspöknek egy gondolatával lehet jobban megmagyarázni, hogy képletesen mondva a csűrben a gabona mellett van pejva is, viszont található gabona a csűrön kívül is. És ezzel a képpel Szent Ágoston püspök azt akarta mondani, hogy van a látható egyház, ami az intézményes egyház, és van a láthatatlan egyház, ami a tökéletes egyház, majd a megdicsőült egyházban válik teljessé, és hogy, hogy van és kell is legyen a látható és a láthatatlan egyház között, de ez az átfedés nem tökéletes, mert sajnos, hogy van olyan elem az egyházban, aminek ott nem lenne helye, mint ahogy a pejva értéktelenül, haszontalanul bekerül a csűrbe, de hogy a látható egyházon kívül is vannak gabonaszemek, vagyis hogy vannak olyan emberek, akik bár formálisan nem keresztelkedtek meg, nem léptek be az egyházba, nem részesültek a szentségek üdvözítő kegyelmébe, de életmódjuk által, azáltal, hogy a jóra törekednek, azáltal, hogy amennyire tőlük telik, megvalósítják a felismert jót, mégis Krisztushoz tartoznak, és jó cselekedeteik által szentelődnek meg, nyilván ugyanazon Jézus Krisztusban, hiszen nincs üdvösség Jézus Krisztuson kívül, tehát, hogy így módon a vatikáni zsinatnak egy nagyon mély gondolata, amit nem csak itt, hanem az összes dokumentumában kifejt, hogy a látható egyház és a láthatatlan egyház hogyan is kapcsolódik egymáshoz, illetve hogy azt a leszűkült gondolat menetet vagy látásmódot visszautasítja, miszerint aki meg van keresztelve, az automatikusan üdvözül meg, aki nincs megkeresztelve, az automatikusan elkárhozik. Tehát ez a fajta megközelítés eléggé leszűkítő és korlátolt. Tehát Istennek a kegyelmi adományai azért sokkal tágabb szinten működnek, illetve hogy Isten mindenkit az üdvösségre hív, és emberileg gondolkodva is igazságtalan lenne Isten részéről valakit eleve kárhozatra ítélni, ha az önhibáján keresztül nem lesz keresztény, hiszen hát látjuk saját tapasztalatunkból, hogy nem mindig azért nem lesz valaki keresztény, mert konok módon ellenáll a kegyelemnek, hanem hogy a történelem során igen sok nép, népcsoport, ember nem élt olyan környezeti időkben, vagy nem olyan környezetben élt, nem olyan időkben élt, hogy kapcsolatba kerülhessen az evangéliummal, elfogadhassa azt, és ezáltal Krisztushoz csatlakozzon a szentségek által. Tehát aki önhibáján kívül nem keresztény, de törekszik a lelkiismeret hangja alapján, hogy megvalósítsa a jót a világban, az Istennek a munkatársa, és ezáltal a mennyországnak az örököse. Végül a másik gondolat, amit kihangsúlyoz a Szent Atya, hogy vannak az úton levők és a célba jutottak, van, amit úgy nevezünk, ugye, hogy megdicsőlt egyház és zarándok egyház. Zarándok egyház vagyunk mi, itt a földi egyház, akik úgymond úton vagyunk a örök élet felé, az üdvösség felé, és van a megdicsőlt egyház, a szenteknek a közössége, akik már elnyerték az örök boldogságot, és hogy ez a kettő össze van kapcsolva. A testvéri kapcsolatról beszél itt a Szent Atya a földi egyház és a mennyei egyház között, a szentek közössége között és a hívek között, és ezt legfőképpen a liturgiában lehet megtapasztalni, és gondoljunk bele, hogy a Szent Misében az átváltoztatás után a kánonban az egyház mindig megemlíti a szenteket, és a szent vagy énekünk, ami egy teológiailag nagyon mély szöveg, az összekapcsolja az első részben a mennyei kórust, amit az angyalok és a szentek énekelnek Isten dicsőségére a hozsannával, ami emlékeztet bennünket, ahogyan virágvasárnap a jeruzsálemi hívőserek köszöntötte az Úr Jézust, és amely a mi dicsőítésünk minden törékenységével, hibájával egybevéve, amely viszont szívből tud fakadni, és ahol nem tökéletes, ott tisztulásra, javulásra szorul, de hogy pont azért akarjuk együtt énekelni a szentekkel a mi dicsőítésünket Isten felé, hogy ne hallatszódjanak ki a fals hangok, ne hallatszódjon ki, hogy mi itt a földön nem tudjuk olyan szépen énekelni Istennek a dicsőségét, mint ahogy azt a mennyei seregek, a szentek és az angyalok éneklik. A Lumen Gentiumban ez a 49. pontnál van kifejtve, amik tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében is vele mind az angyalok, és a halál szétrombolása után alá nem lesz vetve neki minden, addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsőült állapotban vannak, és tisztán látják magát a három személyű egyistent, amint van, más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a felebarát ugyanazon szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek. Mert Krisztus valamennyi híve az ő lelkének birtokában összeolvad az egy egyházba, és egymáshoz kapcsolódik ő benne. Tehát itt a Zarándok egyház és a megdicsőült egyház mellett megemlékezik a zsinat a szenvedő egyházról is, vagyis a tisztító tűzben tisztulásra váró hívekről. Az útonlevőknek és a Krisztus békében elszenderült testvéreknek egysége a legkevésbé sem szakad meg. Sőt, az egyház mindig vallott hite szerint a lelki javak közösségében erősebb lesz. Abból következően ugyanis, hogy az égiek bensőségesebben egyesülnek Krisztussal, az egyház egészét megszilárdítják a szentségben, nemesebbé teszik Isten tiszteletét, melyet itt a földön bemutat, és sokféleképpen hozzájárulnak az egyház további építéséhez, hiszen ők az örök haza polgárai, ott vannak az Úrnál, és ő általa, ő vele és ő benne, szüntelenül közben járnak értünk az Atyánál, bemutatván érdemeiket, melyeket a földön szereztek Jézus Krisztus, Isten és az emberek egyetlen közvetítője által. Mindenben az Úrnak szolgálva, és a saját testükben kiegészítve azt, ami még hiányzik Krisztus a szenvedéséből, testének az egyháznak javára. Nagy segítséget nyújt tehát gyöngességünknek az ő testvéri gondoskodásuk. És akkor itt még egy utolsó pontként meg kell említsük azt, hogy nem véletlenül emlékezünk meg ugyanúgy a szentek után a kánonban az elhunytakról. Gondolván elsősorban azokra, akik a tisztulás folyamatán mennek keresztül, amit ugye hagyományosan a tisztító tűz képével ábrázol az egyház, ők a szenvedő egyház. És akik számára kérjük, a megtisztulást kérjük, hogy eljussanak velünk együtt majd egykor az üdvözült egyház, a megdicsőült egyház közösségébe. Így fogalmaz az 50. pontban a Lumen Gentium. Jézus Krisztus egész misztikus testének a közösségét nagyon jól ismerve, a Zarándok egyház, az első keresztény időktől kezdve nagy jámborsággal ápolta a holtak emlékét. És mivel szent és üdvösséges gondolat a halottakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneiktől, közben járó imákat is ajánlott föl értük. Krisztus apostolairól és vértanúiról pedig, akik vérük ontásával adták a legnagyobb bizonyságát hitüknek és szeretetüknek, mindig hitte az egyház, hogy Krisztusban még szorosabban egyek velünk. Őket tehát különös bensőséggel tisztelte, a boldogságos Szűz Máriával és a szent angyalokkal együtt, és bizalommal kérte közbenjárásukat. Később hozzájuk számítottak még másokat is, akik áldozatosabban követték Krisztus szüzességét és szegénységét, és végül olyanokat is, akiket a keresztény erények hősies gyakorlása és isteni karizmák ajánlottak a hívők áhítatának és követésének. Tehát itt a szentekről van szó, akiket az egyház hivatalosan is szentté avatott. Az első századokban ezek a vértanúk voltak, aztán kibővül a szenteknek a közössége azokkal, akik megélik az evangéliumi tanácsokat, illetve akik a keresztény erényeket hősiesen gyakorolják, és amikor a Szentmisén részt veszünk, akkor így gondoljuk végig a Szentmisén való részvételünket, főleg az átváltoztatás után, amikor a kánont hallgatjuk, hogy ott belevonja a pap imádsága által az egyház a közösségünkbe a megdicsőült egyházat, vagyis a szentek társaságát, és belevonja a szenvedő egyházat, amikor a holtakért imádkozik. Tehát kihangsúlyozik a Szentmisében, hogy az egyháznak ezen három része, a Zarándok egyház, aki a földön él, a szenvedő egyház, akik a tisztító tűzben várják a megtisztulást, illetve a megdicsőült egyház, akik a szenteknek a közössége és társasága, egy egységet alkotnak. Minden keresztény egy egyházat alkot, amelyben kommunió, közösség és a lelki javak megosztása történik, mondja Leo pápa a mai tanításában. És amikor imádkozunk az elhunytakért, folytatja, illetve amikor követjük a szenteknek a példáját, akkor ezáltal mi is bátorítást és erőt kapunk, hogy Istent minél jobban imádjuk, és ugyanaz a lélek hat át minnyájunkat, ugyanannak a liturgiának vagyunk a részesei, és azokkal együtt, akik a hitben előttünk jártak, adunk hálát, és mondunk dicsőséget a Szent Háromságos egy Istennek. Ez a, úgymond, természet fölötti dimenziója a liturgiának különösképpen és a Szentmisének. Amikor, ha körbenézünk, akkor csak a zarándok egyházat látjuk, azokat az embereket látjuk, akik mellettünk, előttünk vagy mögöttünk ülnek a padban, vagy az asszisztenciát, akik a szertartásokat végzik, de hogy nem csak mi vagyunk jelen. Jelen vannak láthatatlan módon a szentek, mint a mennyei seregek, az angyalok karai, és jelen vannak a tisztító tűzben szenvedők, tisztulók, akik várják, hogy ők is a megdicsőlt egyházba úgymond átkerüljenek teljesen megtisztulva mindentől, ami akadályt jelenthet köztük és Isten között.
1: Nei primi giorni di maggio vi affidate alla speciale protezione della Beata Vergine Maria, regina della Polonia, e di San Stanislao, vescovo e martire, ritenuto il patrono dell'ordine morale della vostra patria. Per loro intercessione supplicate il dono dell'unità e del rispetto dei valori cristiani nel vostro popolo. A tutti la mia benedizione.
2: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere le filiali affetto e
1: signori. Genciánok a végéhez, a különböző zarándok csoportok szokásos módon köszöntötték a Szentatyát, és a legvégén most az olasz zarándokok köszöntését fogadja a Szentatya, illetve ő köszönti az olasz zarándokokat.
0: A
1: mai audiencia a pápai áldással fog véget érni, amely kiterjed a kegytárgyakra, különösen a betegekre, gyerekekre, szenvedőkre. Szeretettel köszöntöm az olasz zarándokokat, mondja a Szentatya. Különösen is köszöntöm, most különböző közösségeket említ meg, akik eljöttek, zarándok csoportok, most egy csoportot köszöntöm, két csoportot, akik a püspökeik kíséretében, vezetésével érkeztek a Szentpéter térre, ahol bár nem esik az eső, de látom, hogy azért jó borús idő van. Köszönti a betegeket, az újházasokat, az újházasok is itt vannak az első sorban. Megemlíti Savio Szent Domonkost, aki a Don Bosco iskolának nagy példaképe. Savio Szent Domokos, segítsen benneteket, hogy nagy lelkűen válaszoljatok Isten hívására. Mindjártoknak küldöm apostoli áldásomat. A mi atyánk elimádkozása következik.

0: Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 6 maggio. Oltre 20.000 i partecipanti a questo consueto incontro settimanale del Papa, il che ha ripreso le sue catechesi dedicate alla Lumen Gentium, costituzione dogmatica approvata il 21 novembre del 1964. Oggi ci ha fatto meditare
1: audienciánknak a végéhez érkeztünk. Összefoglalóképpen egy mondatot idéznék fel a jelenése könyvéből, amely úgymond a mai katekézisnek az alapját képezte, illetve a Lumen Gentium 48-49-50. Pontjának a magyarázataként is szolgált. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálma ág. Nagy szóval kiáltották és mondták, üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Ezekkel a gondolatokkal megköszönöm a Mária Rádiónak, a hallgatóinak, hogy velünk tartottak a mai audiencia kapcsán, és tisztelettel és szeretettel köszöntve őket. Elbúcsúzok, mikrofonnál Csont Ede, Tusnádi plébánost hallották, és köszönöm a Mária Rádió munkatársainak és Attilának, hogy a mai napon együtt közvetíthettük a pápai audienciát Rómából, a Szent Péter térről.
2: Köszönjük mi is a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóknak a figyelmet, és hát kedves Ede atya, nagyon szépen köszönjük a gyönyörű gondolataidat, köszönjük, hogy a nagyon sok munkád mellett időt szakítottál ismét a rádió hallgatókra. Jóisten bőséges áldását kívánjuk szolgálatodra, életedre.
1: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Szent Péter tértől és a Vatikántól. Arra buzdítjuk hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, hallgassák nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Akár itt Erdélyben, vagy a Felvidéken, a Délvidéken, vagy a gyönyörű Magyarországon tartsanak velünk. A nagyveledi stúdióból pedig Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad, gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok.
1: Délóra bús emléke ez, örök bírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rágyarló nép halált kiált.
0: Minket szívbéli hála köt, védkünk miatt is féljük őt, s ha bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kér imánk.
1: Kérleljük most az ég urát, királyát, s véle egy fiát, s a szent lelket ki egy velük, háromságban egy Istenünk. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Bűntől az ifjú hogyan tisztíthatja meg útját? Csak úgy, ha megtartja tanításodat.
1: Buzgó szívvel csak téged kereslek. Ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek.
0: Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, hogy ne vétkezzem ellened.
1: Bő áldás vagy nekem, Uram. Taníts meg tetszésed szerint élnem.
0: Beszédes ajkamon szüntelen, a te ajkad igéit ismételgetem.
1: Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, mint akármilyen gazdagságban.
0: Bensőmben törvényeidet forgatom, elmérkedem útjaidról.
1: Boldogságomat csak igaz igédben találom, szavaidat nem felejtem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hallgass meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra.
1: Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam.
0: Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi.
1: Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűzpróbának vess alá, nem lesz bennem gonoszságot.
0: Szám nem beszél az emberek dolgairól, ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától.
1: Lépteimet ösvényedhez szabom, lábam így meg nem inoghat.
0: Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgass meg szavam.
1: Csodás jóságodat mutasd meg. Az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót.
0: Óvj engem, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem a gonoszoktól, akik szorongatnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Halálos ellenségeim körülvettek, elnehezült szívüket bezárták. Szájukból kevésség árad.
0: Sarkamban vannak, körülvesznek. Szemük azt vizsgálja, hogyan tiporhatnának földre.
1: Olyanok, mint a prédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlán kölyök.
0: Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket. Kardoddal mentsd meg életemet a gonosztól.
1: E halandóktól oltalmaz, Uram, kezeddel. E halandóktól, akiknek osztályrészük csak ez az élet.
0: Amit nekik szántál, töltsd meg azzal gyomrukat. Lakjanak jól fiaik, és ami megmaradt, hagyják gyermekeikre.
1: De én igaz voltomban látom meg arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által.
0: Az Úr láttára, alleluja!
1: Öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja!
0: Könyörögjünk, Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányítsd magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, hogy mindig igazságod világosságában éljünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen hamarosan a Déli Magazinnal várjuk Önöket. A mikrofonnál
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde imádkoztunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk, a mikrofonnál
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Köszöntjük nagy szeretettel a hallgatóinkat, ahogy Tünde is mondta, hamarosan aktuális híreket, műsorajánlott programokat fogunk beolvasni önöknek, átnézzük a nap hőmérsékleti értékeit, időjárás jelentést is hallhatnak, majd meghallgatjuk a nap örömhírét, ismétlésben Baróti Tibor, Gyergyó Szent Miklósi segédlelkész tolmácsolásában.
0: Adásidőnk második felében pedig filmajánló lesz, de rendhagyó módon egy beszélgetésre hívjuk önöket, ugyanis jövő hétfőn, pontosabban május 11-én, este 7 órától itt Sepsiszentgyörgyön Nagy Zoltán székely udvarhelyi hitoktató tanár, tiszteletre méltó Márton Áron püspök úrról mutat be, tart egy előadást, és mindezt eredeti hangfelvételekkel, filmrészletekkel. Erről fogunk beszélgetni a tanárúrral, illetve az ötletgazdával, Melindával, Fodor Melindával.
1: Adásidőnk végén műsorismertetővel búcsúzunk önöktől. Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 14 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Május az ápolók hónapja.
1: A gyulafehérvári Caritas kiemelt figyelmet fordít az ápolókra májusban. Ebben a hónapban az ő munkájuk előtt hajtunk fejet, fejezzük ki hálánkat azért, mert megkönnyítik mindannyiunk életét, számíthatunk rájuk betegségben, bajban. A katolikus egyház szeretett szolgálata évek óta szervez eseménysorozatot, az ápoló gondozó csapatok külön-külön is ünnepelnek, illetve vannak olyan események, amelyekre társ intézmények képviselőit is meghívják. Idéntől tágítják a kört, kisfilmekkel, beszélgetős műsorokkal és újságcikkekkel segítik azokat a családtagokat, akik otthon beteget ápolnak.
0: Kiemelkedő rendezvénye e hónapnak az ápolók konferenciája, amelyre minden évben a Szent Erzsébet idősek otthonában Gyergyószent Miklóson kerül sor. Ennek idei kulcsszava az életminőség, időpontja pedig május 12-e. A konferencián társ intézmények és Caritas csoportok képviselői mutatnak be jó gyakorlatokat, megismerkedhetnek a jelenlévők a kertterápia fogalmával és annak hasznával, a prevenció jegyében pedig a Shelba-Lima módszereit ismertetik nappali foglalkoztatók csoportjaival. A szakemberek remélik,

0: tanácsaikkal igazi segítői tudnak lenni a beteget ápoló családtagnak. Az ápolók tehát munkával ünnepelnek ebben a hónapban is. Legyünk hálásak létükért. Kamarazene est Marosvásárhelyen.
1: Ma este 7 órától kamarazene estet tartanak az Erdélyi Hagyományok Házában. Színpadra lép a Tiberius vonus 4-es, az est meghívottja Dávid Tamás hegedűművész. A műsoron Mozart és Beethoven művek szerepelnek. A belépés díjtalan. Zöld séta a Providencia idősek központjával.
0: A Providencia idősek központja a Seniors Zöld Séta program keretében kirándulást szervez holnap Hosszúaszóba. A megközelítőleg 2 órás barangolás délelőtt 10 órakor kezdődik, gyülekező a menetrend szerinti buszjárat Fitódi végállomásánál. Minden mozgásra vágyó 65 évet betöltött személyt szeretettel várnak. További információ a 0753 200-701-es telefonszámon kapható. Megismétlem a telefonszámot, 0753 200-701, de a Rien Egyesület székhelyén is lehet információkért belépni. Felnőtt képzés Temesváron.
1: Pénteken délután 6 órakor online internetes felületen folytatódik a hívek számára szervezett továbbképző tanfolyam. A kurzus nyitott minden olyan felnőtt számára, aki szeretne megerősödni hitében, megtalálni a helyét az egyház közösségében, és aki ebben a közösségben Jézus tanítványaként kíván élni, szolgálni és másokat Jézushoz vezetni. A 2 évre tervezett képzés során a résztvevőket arra ösztönzik, hogy eldöntsék, milyen területen szeretnének konkrét szolgálatot vállalni, a plébánián vagy a közösségben, például lektorként, előimádkozóként, akolitusként, vagy egyéb szolgálatban. Filmvetítés és beszélgetés jókairól.
0: Sepsi Szentgyörgyön, a Művész moziban pénteken délután 6 órától Jókai Erdélyben címmel tartanak filmvetítést és beszélgetést. Maksai Ágnes rendező és László Lóránt dokumentumfilmje számos sztereotípiát tisztáz, tabukat dönt le és számos helyszínt bejárva felszabadultan, vonzó filmes nyelven mutatja meg, miként járult hozzá Jókai Erdélyben, a Párciumban és a Bánságban szerzett élményeivel a magyar irodalom és színház modernizálásához. A filmben T. Szabó Levente irodalomtörténész kalauzolja a nézőket, az általa ajánlott újszerű nézőpontok segítségével egy korszerű, gondolatébresztő és meglepő Jókai kép bontakozik ki. A bemutatót követően Maksai Ágnest, a film rendezőjét, forgatókönyv íróját és T. Szabó Leventét, a film tudományos munkatársát és forgatókönyv íróját kérdezi a film létrejöttétről Tapodi Zsuzsanna irodalomtörténész, a Sapiencia professzora. Könyvbemutató Gerencén.
1: Május 13-án délután 6 órától a Gelencei Művelődési Házban mutatják be Kalányos Ottó, ha te pap leszel, én pápa című könyvét. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Szülők iskolája Kolozsváron.
0: Május 15-én délután 5 órától a Bátor István Elméleti Liceum dísztermében a mesterséges intelligenciáról tart előadást a Szülők iskolája esemény sorozat keretén belül Gyarmati Éva, Prima díjas magyar lélektani szakíró, pszichológus, a Magyarországi Diszlexia Központ és az SNI Tehetséget Segítő Tanács megalapítója. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

0: Híreink végén pedig röviden az időjárásról is hallhatnak. Az ország nagy részén továbbra is az átlagosnál melegebb idő várható. Napközben is az éjszaka első felében a nyugati, észak-nyugati középső régióban és a hegyekben változóan felhős lesz az ég, elszórtan gyenge záporokkal máshol többnyire derült idő valószínű. Az éjszaka második felében nyugaton erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként eső is előfordulhat a Bánságban, Körösök vidékén, Erdély északnyugati részén, valamint elszórtan Máramarosban és Oltínia északnyugati részén. A maximumok 18 és 28 fok között, a tengerparton pedig alacsonyabb, 15 fok körüli értékek várhatók. Holnap nyugaton, északnyugaton és északon, középen és a hegyvidéken kissé instabillá válik az idő, és általában csökken a hőmérséklet. Felhősödés, záporok és helyenként zivatarok várhatók. Más régiókban továbbra is meleg marad az idő, változó felhőzettel és elszórt záporokkal. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Moldvában, Dobrodzsában és a hegyekben időnként megerősödik. A maximumok holnap 16 és 26 fok között, a minimumok pedig 8 és 14 fok között alakulnak. Reggel és éjszaka helyenként köd képződhet.
1: És nézzük át, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Bárciumban és a Bánságban. 23 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, amit Zilahon, Temesváron, Szatmárnémetiben mértek, ugyanígy 23 fokot jelentettek Nagysármásról, Nagybányáról, Máramaros-szigetről, Gyulafehérvárról és Besztercéről. 22 fokot mértek Désen, Déván, Fogarason, Maroshévízen, Marosvásárhelyen, Nagyszebenben, Nagyváradon, Resicabányán, itt Sepsiszentgyörgyön is 22 fok van, Székelyudvarhelyen is 22 fokot mértek.
0: 21 fokot jelentettek Aradról, Barotról, Brassóból, Csíkszeredából, Dicsőszentmártonból, Kézdivásárhelyről, Kolozsvárról és Tordáról. Gyergyóalfaluban 20 fokot mértek. Kedves hallgatók, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal, legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővet szőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt is elszárad, összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Az által dicsül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Ezen a májusi reggelen, amikor a virágba borult természet még nagyon sóvárogja a napsütést, vágyik a meleg után, az Isten szava megidézi bennünk a gyümölcs, a bő termés igazi reményét és illatát. A termés, a gyümölcs, amely tavasszal még nagyon messzinek tűnik. Érezzük a hideg reggelek veszélyét, az eső hiányát, a szelek megpróbáló erejét. Ma az ősz gyümölcsei még olyan távoli jövőt idéznek elénk. Jézus tanítványaihoz intézett szavai is talán túl messzinek tűntek, akkor is ott az utolsó vacsorán. A szőlő és a tő mélységes kapcsolata, a termés, amelyért a szőlővessző nem erőlködik, nem izzad vért, nem tesz semmi rendkívülit. A szőlővessző átengedi magán az életet, a gyümölcsöt fakasztó nedűt. A szőlővessző kapcsolatra hív arra, hogy a tővel legyen egységben. Az a mi hivatásunk, hogy kapcsolatban legyünk az Úrral. Azt is mondhatnánk, hogy az egyetlen feladatunk, hogy kapcsolódjunk bele Krisztusba, hogy éljünk vele, hogy átjárja az életünket, és mi is a benne levő életből táplálkozzunk. Belőle éljünk. A bőtermés majd csak jön önmagától, ha megvan ez a kapcsolat. Teljesen természetes, hogy a megtisztított, a tanítás által már megtisztított szív az kapcsolatban akar maradni. Az Isten igéjét befogadó szív már tiszta, de meg kell maradnia Krisztusban. Azt látom, hogy az egyház tagjai, valamennyi Krisztus hívő gyakran esik a kísértés azon csapdájába, hogy kelljen önálló életre, hogy jöjjön önálló útra, hogy alkosson valami egyedit, valami elkápráztatót, valami újat, valamit, amit posztolni lehet, amit mások majd megtapsolnak, hogy keljenek új, önálló életre a szőlőtőtől távolabb. A kísértő éppen azt hiteti el, hogy ez egyedül is megy, hogy nem kell kapcsolatban lenned Krisztussal, nem kell naponta imádkozni, az Isten útjain járni, nehéz áldozatokat hozni, a csendben, az áldozatos szolgálatban, a kitartó, de hűséges munkában, hogy ezeket mind-mind nem kell végig kínlódni. Keres gyors, látványos, önálló sikereket. Jézus nagyon jól tudja, hogy ez a kísértőnek az útja minden kor tanítványait megkísért majd, hogy önállósuljanak, és a saját fejük után menjenek, hogy leértékeljék a vele való kapcsolatot, és akkor gyors és látványos gyümölcsöket teremnek, amelyet önállóan saját erejükből hoznak, amelyeket üdvré vallgás és népszerűség övesz. Az Úr kérése, hogy maradjunk benne. Maradjunk a vele való élő kapcsolatban, és ne a saját verejtékünk gyümölcseit teremjük, hanem az övéit. Hogy ne a saját munkánk gyümölcseiből adjunk másnak, hanem azokat a gyümölcsöket teremjük, amelyeket Krisztus általunk akar nyújtani. Számomra a lelkipásztori munkában ez egy hatalmas meghívás ma, hogy ne a saját erőmet, a saját gyümölcseimet, a saját képességeimet adjam, hanem azokat a gyümölcsöket teremjem meg, amelyeket Krisztus akar adni az ő népének. Hiszen ezáltal dicsül meg az Atya, hogy bő termést hozol, és a tanítványa maradsz. Kedves rádió hallgató, ma hozz egy döntést és nézz rá a szőlőtővel, vagyis az Úrral való kapcsolatodra. Maradj benne, és maradj.

Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Baruti Tibor segédlelkész tolmácsolásában hallhatták a nap evangéliumát. Ezt ismétlésben játszottuk be, hiszen a reggeli ébresztőben hangzott el. Köszönjük szépen a tisztelendő úrnak! A pontos idő 12 óra és 36 perc. Köszöntöm azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Önök a Déli Magazint hallják. Én Görgényi Tünde vagyok, és Gyártó Mária nevében is köszönöm, hogy csatlakoztak hozzánk. Hamarosan kezdetét veszi az előkészített téma, vagyis a filmajánló, amint említettem, egy kicsit rendhagyó módon.

0: magazin a Mária Rádióban. Kedves hallgatók, a bevezetőben már említettem, hogy a mai filmajánlónk kicsit különlegesebb. Köszöntöm a mai meghívott vendégeinket, Nagy Zoltán székelyudvarhelyi hitoktató tanárurat és Fodor Melinda önkéntest, akinek hangja, illetve akiknek hangja sok hallgató számára ismerős. Isten hozott benneteket, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot!
0: Kedves hallgatók, azért hívtam meg Melindát is, Fodor Melinda önkéntest, aki amúgy a technikában szokott nekem segíteni, mert ő az ötlet gazdája annak az eseménynek, ami május 11-én hétfőn, jövő hétfőn lesz itt a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián, és ahol a tanár úr lesz a meghívott. Először téged kérdezlek, Melinda, hogy született az ötlet, hogy ezt az eseményt megszervezd?
1: Hát végül is az egy kicsit túlzás, hogy én vagyok az ötletgazda, mert egy sugallatra jött ez az ötlet. Zsolt atya, a plebánosunk olyan sokszor emlegette, hogy most már nem mondjuk a mise végén a Márton Áron püspök úr boldoggá avatásáért szóló imát, mivel hogy ez most már kezd rutinná válni, és sokan tényleg csak azért mondják, hogy elmondják, de tulajdonképpen nem ismerik a püspök úr életét, munkásságát, és sem az életpéldáját, amit követni kellene, és ami által a Jóistenhez közelebb lehetne kerülni. És akkor mi hittanosok ezt többször is hallottuk a plebánostól, és akkor nekünk jött egy ilyen ötletünk, hogy akkor hívjuk meg Nagy Zoltán tanárurat, hogy tartson egy előadást, most egyelőre egy ilyen bevezető előadást, hogy akik már valamit tudnak a püspök úrról, azok felelevenítsék ezeket a tudásokat, vagy aki egyáltalán nem is tud róla semmit, az akkor egy kicsit képbe kerüljön.
0: Köszönöm szépen. És akkor itt jöttél képbe te, kedves Zoltán.
2: Igen.
0: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, akár ide a rádió adásba is, és a hétfői előadásra is. Én visszamennék az időben, hogy, mert ez az a hanganyag, meg ez egész bemutató már nagyon sokszor Erdély több városában be volt mutatva. Nyilván még mindig vannak, akiknek ismeretlen, mindig lehet valamit tanulni, főleg egy szent életű ember életpéldájából, beszédeiből mindig van, amit meríteni. Hogy kerültél te közelebb így a püspök úrhoz, idézőjelbe, hogy az ő életét akár film formájában is, ezt az egész dokumentum filmet összeállítsd?
2: 93-ban végeztem Kolozsváron, és akkor kerültem haza, és az akkori főesperes úr, Kovács Sándor főesperes úr felkért, hogy tanítsak iskolába, és legyek valláhit hittantanár. Akkor végeztem a gépészmérnökivel, és közben párhuzamosan a teológiát, a levelező teológiát végeztem, akkor még a harmadév volt csak elvégezve, mert mi voltunk a legelső csoport, akik ezt megtehették, és akkor volt egy káplán, akkor érkezett udvarhelyre Mihály József káplán, mostani jobbágytelki plébános, egy évet volt itt káplán, és akkor ketten határoztuk el, hogy jó lenne hittanórára készíteni egy olyan körülbelül egy olyan fél órás anyagot, amit a gyerekeknek levetítünk, és kicsit közelebb hozzuk a püspök urat. Persze ilyen diakockákra gondoltunk, akkori technikával kazettofont vittünk, és akkor így vettünk fel hanganyagokat. Először Domokoson kezdtük, Csíkszentdomokoson, a püspök úr szülőfalujában, ott kerestünk meg még a rokonságból élő idős embereket, és akkor így indult el, ők aztán elmondták, hogy kicsétes, el kéne menni ide is, meg oda is, és aztán akkor több tízezer kilométer lett aztán belőle az anyaggyűjtésből, és így indult el. Akkor még nem gondoltam, hogy egy ilyen véget nem érő kutatási munka lesz belőle. Én egy hittanóra szerettem volna összeállítani a főváros anyagot, de onnan több lett.
0: És örvendünk, hogy ilyen komolyan hozzáálltál, vagy álltatok, és azt tudom, hogy 3 DVD lemezt tesz ki ez az egész anyag, amelynek a címe a Hegy. Miért pont ez a címe? Miért adtátok ezt a címet, vagy kinek volt az ötlete?
2: 89. júniusában Jakubinyi György akkori tanár úrtól kaptunk egy ilyen 3 oldalas, 3,5 oldalas indigóval készített rövid összeállítást, ugyanis az érsek úr, a tanár úr akkor a püspök úr halála után egy pár héttel, 2-3 héttel összefoglalta röviden a püspök úrnak az életét, és akkor ebből az indigós változatból indultunk ki, ezt próbáltuk képekkel felöltöztetni, ezért mentünk el ide-oda lefényképezni azokat a képeket, és akkor úgy kb. Egy fél percig állt egy kép, úgy volt, ilyen álló képeket vetítettük, és akkor így kezdődött az anyag. És ennek a 3,5 oldalas szövegnek az volt a címe, hogy a Hegy, nagy H betűvel, tehát egy szimbolikus cím, és ez nagyon tetszett nekem, rövid is és velős, benne van minden, és akkor végül is beszéltem a Jakubinyi érsek úrral, és akkor ez lett a filmnek is a címe.
0: Igen, nekem most ugye az jutott eszembe a Hegyről, hogy rendíthetetlen, és püspök úrnak is a hite azért rendíthetetlen volt, mert abban minden az időben...
2: Kemény, őszikla, de jóságos, minden.
0: Igen. Mit tartalmaz ez a 3 DVD, hogy akik ide Szentgyörgy, vagy akik itt Szentgyörgyön laknak, és eljönnének erre a bemutatóra, mire számítsanak?
2: Hát ez az eddig megjelent anyag, ez a 3 DVD, ez 5,5 órás hangképanyag, nem kell megijedni, mert nem lesz levetítve az egész, meg kegyelem mérgezést kapnánk. Ez csak az, ami megjelent, ugyanis már 2 óra kész van ugyanilyen stílusban, ami még nem jelent meg, és az akár ma is lehetne már előadást tartani belőle, ugyanilyen stílusban kész van még 2 óra, sőt 80 valamennyi perc kész van már román felirattal is, úgyhogy igen, folytassam, hogy 47 személlyel beszélgettem az megjelent anyagban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy lehet, hogy 2-3 órát beszélgettem egy valakivel, de amit összevágott az anyagot, az lett belőle 3-4-5 perc, maximum 6-7. Ugye azt is kellett nézni, hogy ne ismétlődjön semmi. Ha valami ugyanazt többen is elmondták, akkor nézzük meg, hogy mi az, melyik a leghitelesebb. Kronológiai sorrendbe tenni őket, több mint 3000 fénykép gyűlt össze így albumokból, meg különböző képekből, és akkor ezek vannak betéve a hanganyagok fölé, és akkor látunk is, meg hallunk is, meg olvassuk is, a felirat is megvan a filmnek a szövegkönyve.
1: Hogy ilyen sok interjúalany volt, és biztos, igen, ahogy mondtad, sokan ismételték is a történéseket. Volt-e egy olyan alapérték Márton Áron püspök úr kapcsán, amelyre úgy mindenki rávilágított, ami olyan közös volt a témákon kívül, neki személyesen egy ilyen jellembeli, nagyon kitűnő...
2: Hát mondhatom azt, érték. Hogy mindenki felnézett rá, már akik ismerték életében, szentként tekintettek rá, olyan is volt, aki azt mondta, hogy az életét adta volna érte, börtönt szenvedett, minden. Tehát nekem ez egy igazi zarándoklat volt, amíg nagyon sok emberrel találkoztam. Ezek az emberek közül már 3/4 nem él, ma már nem lehetne elkészíteni ezt az anyagot, és ugyanúgy még mindig van elég sok anyag, ami elkészültek az interjúk, és még nem sikerült feldolgoznom, úgyhogy még legalább 2-3 óra biztos lesz anyag, hogy haladok az anyag elkészítésével. És most is készítek még interjúkat, még akikhez így eljutok. Most nekem már úgy van, hogy megkeresnek, hogy mondják, hogy el kéne menni ide vagy oda, és akkor most már úgy, nem tudom, hogy mondjam, volt ilyen, hogy felhívott, hogy látta az eddig megjelent anyagot, és hogy neki is lenne anyag, és hogyha szívesen megosztaná, és akkor így elmentem, és így gyűlt továbbra is az anyag. most már megmerik osztani velem az anyagot.
1: Igen, nekem a személyes kötődésem, ami azon kívül, hogy nagyszüleim meséltek arról, hogy őket ő bérmálta, és milyen karizmatikus egyéniség volt Márton Áron püspök, hogy tényleg ahol eljárt, mindenhol milyen nagy szeretettel és milyen nagy örömmel fogadták. Én magam a Márton Áron gimnáziumba jártam Csíkszeredában, és pont amikor 9. osztályba bekerültem a gimnáziumba, akkor kapta a forradalom után a Márton Áron nevet, és én naponta olvashattam a gimnázium falán az ő jelmondatát, hogy non recuso laborem, ami azt ugye fordításban úgy jönne, hogy nem vonakodom a munkától, vagy nem futamodom meg a munkától, de ugyanakkor jelenthet egy olyant is, hogy nem utasítom vissza a szenvedést. Igen. Most a mai világunkban, amikor mi úgy élünk, hogy egyre inkább kerüljük a szenvedéseket, és úgymond egy ilyen kipárnázott világunk van, próbáljuk megvédeni magunkat mindentől, nagyon kényelmesen élünk, minden kütyű, minden technikai eszköz, háztartási eszközök is egyre inkább, tehát a kényelmünket szolgálják. Mit gondolsz, hogy ezen jelmondat inkább a mai világban a fizikai, szellemi vagy a lelki értelemben jelenthet többet?
2: Hát szerintem mind a kettő, mint ahogy a bencések mondják, hogy egy óra itt laborál, egy imádkozál és dolgozál. A püspök úrnak is ez volt az élethivatása, hogy ő végig keményen dolgozott az életében, és mindig megmaradt a hite mellett, nem alkudott meg soha, tehát gyakorlatilag egész életében, ezt, amikor megválasztotta ezt a jelszót, akkor ő ezt meg is, hogy mondjam, ezt ő meg is élte. Nem csak egy jelszó volt, hanem ez neki mindennapos, mindennapi élete volt.
0: Kedves Zoltán, én egy picit visszatérnék a technikai részre. Ugye említetted, hogy 93-ba kezdődött mindez, annak most már több mint 3 évtizede, krisztusi kor, ugye a 33
2: igen,
0: év.
2: Egy krisztusi kor.
0: Igen, akkor említetted, hogy indigóval másolt papírokról olvastátok. Tehát a technika sem úgy volt, hogy beütjük, másolom ide-oda, küldöm, mesterséges intelligencia. Lehet, hogy a mai fiataloknak fel sem merül, vagy nem is tudják, hogy mit jelent, és mennyi munkát igényelt ez az egész. Hát most hát nem is azt mondom, hogy projekt, hanem én azt mondom, hogy ez most már neked hivatásod, hogy...
2: Én próbáltam egyszer megfuttatni körülbelül, igen, mennyit dolgozhattam, de biztos, hogy több ezer óra van benne, tehát nem hiszi el az ember, de sokszor egy ilyen 2-3 perces résszel 2-3 hetet is dolgoztam.
0: Mondjuk mi, akik így a technikával dolgozunk, és én tudom, hogy annak idején az első 5 perces evangéliumi részt, amit be kellett vágjak a rádióba, hát jó fél órát dolgoztam, és csak tényleg 5 perc volt, vagy olyan volt, hogy egy ilyen rádiospot, az elsőt emlékszem, amit elkészítettem, pár órát készítettem, és 50 másodperc volt, úgyhogy én így el tudom képzelni, és azért is kérdeztem rá, mert nagyon sok munkát, odafigyelést, következetességet igényel. És ahogy ezt így végezted, biztos, hogy nagyon sok áldozat is a munka mellett, család mellett, mi volt az, ami mégis erőt adott neked, hogy ezt folytasd? És most is tedd, mert mondtad, hogy még mindig dolgozol anyagokon.
2: Hát én úgy szoktam, amikor nekifogok, hogy most a kislányom szava szerint, hogy azt mondtam, kicsi volt, hogy apa mártonozik. És amikor nekifogok, mindig úgy szoktam, hogy egyszer elmondok egy tízedet. Éppen ezért nagyon-nagyon sok ima is van ebben a munkában, mert minden nap, amikor dolgozok, egyszer elmondok egy tízedet ezért az ügyért, a püspök úr ügyéért, és ezért valahogy úgy van, hogy nem csak én csináltam, hanem a Jóisten vagy a Szentlélek vezetett, mert utána, amikor sokszor megnéztem egy-egy részt, hogy még egyszer nem tudnám úgy összehozni, és valaki vezetett engem. A családban meg a feleségem azt mondta volt, hogy valahogy most már a püspök úr családtag lett, tehát ritka az a nap, amikor nem jött témába. Ha már van olyan is, hogy ide-oda hívnak előadást tartani, és akkor meg az a baj, hogy most már megint elmész, de sok helyen együtt is voltunk, és ők is látták azt a sok embert, akik lelkesen fogadták meg, akik beszéltek, meséltek a püspök úrról, és számukra is egy kis zarándoklat volt. Volt ilyen például meglepetés, hogy Szegeden tartottam, nem tudom, 17-ben azt hiszem előadást, és az előadás után egy Mártonáron tortával kedveskedtek nekünk.
1: Noha.
2: Tehát a képen ő volt. Vagy volt, hogy nagyon meglepődtem.
0: Kellemes meglepetés.
2: Stuttgartban, vagy ötön székelyruhába vártak.
0: Ó.
2: Tehát én nem voltam székelyruhában, és én szégyeltem magam. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen kellemes meglepetés volt. Vagy Aradon a papbácsi akkor reggel mondta meg, hogy hát nem a templomban lesz az előadás, hanem a tőszomszédságban, a templom tőszomszédságában egy mozi van, és megbeszélte, hogy ott lesz nagyba vetítve. Én is akkor láttam egyszer ilyen nagyba. Tehát...
0: Igen, mert az más minőség.
2: Igen. Nagyon sok kellemes meglepetés volt így a...
0: Igen, az Úr mindig bőségesen fizet. Én azt kívánom, kedves Zoltán, hogy a továbbiakban is a Szentlélek vezessen, hogy tényleg úgy álljanak össze a képkockák, hogy egyre hitelesebb legyen. És azt kívánom a kedves hallgatóknak, főleg akik itt Sepsiszentgyörgyön vagy a környéken élnek, hogy látogassanak el, szeretettel várjuk őket.
1: Várunk mindenkit szeretettel 11-én este 7 órától a plebánián a hittanteremben.
0: Én köszönöm, kedves Melinda, hogy időt szakítottál a tanár úrnak is. Köszönöm.
1: Köszönjük a meghívást. Dicsértessék Jézus Krisztus.
2: Köszönök szépen, én is mindent. Isten segítségével igyekszem ott lenni jövő héten. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Fodor Melinda önkéntessel és Nagy Zoltán székelyudvarhelyi hitoktató tanárúrral beszélgettünk.

Kedves hallgatók, mielőtt lejárna a déli magazin műsor ideje, röviden a délutáni műsort ismertetem. Nem sokára a szeretett láng rózsafűzérét fogjuk imádkozni, hívjuk önöket is, ha tehetik, csatlakozzanak, majd folytatva az imát, a békéért imádkozunk, ezt követően pedig a zenés köszöntővel várják önöket, Nagyváradon a kollégák. 14 órától Isten a sorok mögött, Karácsony Tibor és Zalder Éva műsorát hallják, 14 óra 30 perctől pedig olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a medjugorjei üzenetet Vidikán Lokodi Tünde tolmácsolásában hallják, ezt ismétlésben, majd 14 óra 40 perctől az imaszándékokat fogadják a nagyváradi kollégák, illetve szintén Nagyváradról az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzák. Hívjuk önöket is, hogy csatlakozzanak. 15 óra 20 perctől a tárgyaljuk meg stúdióbeszélgetést hallják, 16 órától az igézőt, 16 óra és 5 perctől pedig a napkatekézisét. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 40 perctől kerül ismétlésre, 17 órától az önök ima szándékaikat fogadjuk, 17 óra 15 perctől a dicsőséges rózsafűzért, majd a Lorettói litániát imádkozzuk. 18 órától Cserna keresztúrról közvetítünk szentmisét, a szentmise után a hét plébániájának a bemutatója hangzik el Gábor Anna önkéntesünk szerkesztésében. A mennynek királyné asszonya imát 19 órától imádkozzuk, melyet az ima tarsoly műsorunk követ Rejkli Erikával. Egy újabb műsorismertető pedig 19 óra és 30 perckor hangzik el. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy este 20 órától Csíksomlyóról a Csobotfalvi templomból közvetítjük a szentségimádást. Holnap csütörtökön reggel 8 órától lesz szentmise Vajdahunyadról, délután 6 órától pedig Cserna keresztúrról. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Igyártó Mária nevében is. További jó rádiózást kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét

0: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretetnánk minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy a szeretetlánk szelid fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy édesanyánk szeretetlángja világosítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy a szívéből áradó szeretetláng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy a szeplőtelen szív szeretetlángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk!
2: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királyai és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön,
0: irgalomért az örök atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekké, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, innen a nagyváradi stúdióból köszöntjük önöket.
2: Walter Dalma.
1: És Majoros Attila, áldott szép délutánt és jó rádiózást kívánunk mindannyiuknak. Következnek a mai kívánságműsor telefonszámai, meg a következőek.
2: 0259 420 555, 0359 420 555. Hogyha rövid szöveg és üzenetbe akarják köszönteni az ünnepelteket, azt megtehetik a 0758 420 555-ös számra.
1: És hát kiket köszönthetünk a sok-sok születésnapos mellett, jöjjenek a névnaposaink.
2: A mai nap Frida és Tamara, tegnap volt Irén és Gyöngyi, és holnap lesz Gizella. Választhatnak a kedves hallgatók, hogy kit köszöntsenek.
1: És az első kedves telefonálónk már is elárulja, hogy kit szeretne köszönteni.
2: Háló! Mária Rádió.
1: A kedves hallgató szerintem nem hall minket, úgyhogy reméljük, hogy vissza tud még hívni hamarosan.

0: Elmondjuk még egyszer a telefonszámainkat, hát ha lesz telefonálunk, ha nem, akkor pedig egy szép zenével folytatjuk a műsort.
1: 0259 420 555, 0359 420 555.

0: És első kedves telefonálónkat köszöntjük.
1: Halló, Mária Rádió.
0: Tessék a rádiót lehalkítani, jó?
2: Csak nem tudom.
0: Semmi baj, akkor hallgatjuk.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
2: Én szeretném a mennyemet köszönteni, neki tegnap volt születésnapja, máma van a nevenapja. A Jóisten éltesse sokat. Kívánok neki minden elképzelhető jót, kedves családjával együtt, az összes dallal. Csíkszentkirályról köszöntöm anyósa és apósa. Köszönöm szépen, Attila, kívánok maguknak is egy áldott szép napot.
3: Mi is kívánunk önnek egy áldott szép napot, remélem, hogy a köszöntött is hallotta a köszöntést, és próbálkozunk tovább. A jó Isten áldja önöket! Kell kacagjam, mert mondja Attila, hogy próbálkozunk a hívásoknál, de le van fagyva itt a technika. Ebbe a nagy hőségbe 24 fok van, és le van kicsit fagyva igen. A technika.
0: Egy kicsit igen, de hát megszoktuk ezt. És egy újabb telefonáló.
3: Halló,
4: Mária. Mit értessék a Jézus Krisztus? Nagy
3: szeretettel
4: köszöntöm Csíkszentkirályról önöket, és szeretném köszönteni egyházközségünk első áldozóit, akik vasárnap veszik magikhoz az Úr Jézus testét, hogy a Jóisten éltesse mindegyiket erőbe, egészségbe, szeretetbe, és külön köszöntöm az unokámat. És első áldozó lesz. Jóisten áldása kísérje életük minden napját. Minden első áldozót sok szeretettel köszöntöm. És szeretném köszönteni a Gizellákot, holnap lesz Gizella névnap, sógornőmöt Onesen, és ezt a szomszédasszonyaimat, Csicser Gizellát nem sorolom, mert sokan vannak, de minden Gizella nevük a Jóisten éltessen sokáig, erőbe, egészségbe. Önöknek pedig egy szép áldott napot kívánok Isten áldásával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, mi is kívánunk erőt, egészséget. A jó Isten áldja önöket.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
5: Laudetur Jézus Krisztus.
0: Innetel a mámben, köszöntöm, papbácsi.
5: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőket és szeretett drága családjukat és minden kedves hallgatót. Ez alkalommal, és mivel május első vasárnapja volt az édesanyák vasárnapja, azért a szűzanyát kérítettük. Virágzó májusban segít az anyákat, az élethőseit, enyhít sok jó anya napi szenvedéseit. Kedves május hónap édes jó asszonya, szeretetnek, örömnek igaz hordozója, virágzó májusban esedezve kérünk, hogy megtaláljuk békénk, igazi örömünk. Segíts, virágzó májusban szívünkbe zárunk. Segíts, hogy erősedjön reményünk, bizalmunk. Virágzó májusban ígérjük mi neked, segíteni fogjuk a szomorú szenvedőket és a küzdő betegeket. Köszönöm a figyelmet. A drága szűzanya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük szépen, papbácsi, a Jóisten áldja meg önt, és üdvözlök az idősek otthona minden kedves lakóját, munkatársát, dolgozóját.
5: Köszönöm mindannyiuk nevében.
0: És érkezett egy üzenetünk is.
3: Szeretném köszönteni Zetevár alján kedves Gizella angyomat, holnap lesz a névnapja, az Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldog névnapot kívánok egy mindennapos hallgató Irénke Zetevár aljáról.
0: Hát sokan mondják, hogy székely nyelvet megtanulni nem lehet, abba születni kell, de Dalma, van-e ilyen szó,
6: hogy kicsepcselni.
3: Nem is hallottam soha.
6: No, remélem, a kis feleségem hallgatja a műsort. Én mondom, ilyen szó nem létezik, a kicsepcselni. Vagy a kedves hallgatók tudják, hogy mit jelent az, hogy kicsepcselni, akkor írják meg nekünk SMS-en, hogy tanulja meg mindenki, 0758-420-555. Tehát mit jelent az, hogy kicsepcselni valamit? És ameddig a válaszok megérkeznek, egy picit zenélünk, fogadják nagy szeretettel az Indulj és menj című dalt, utána pedig várjuk Önöket vissza.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a mai kívánságműsor, ismét elmondjuk az elérhetőségeinket, melyek a következőek.
1: 0259 420 555, 0359 420 555 ös telefonszám, amit hívhatnak. Hogyha üzenetbe küldik, akkor azt megtehetik a 0758 420 555 ös számra.
0: És van telefonálunk a vonalban.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az új éves kisztét.
1: Mindörökké dicsértessék.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Attilát is, családjával együtt, Dolmát, mindenki alkalmával.
1: Köszönöm szépen. Úristen
2: áldását kérem életükre, hivatásukra, családjukkal együtt. És tisztat után köszöntöm Gergely Vizsiké, Csitózból. És minden mindnapos születésnaposra a Jóisten áldását kérem, egészséget, békességet, szeretetet, a kis családomat, idősöket, betegeket, a Mányarázó összes dolgozóit, önkéntesztelit, adakozóit, szabátikot, ifjúságot, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. És Attilát meg szeretném kérdezni, hogy mi az oka, hogy mikor bejutunk, egy olasz ének kezdődik, ha most is vagy többször nem is mételte. Be voltam nyitva a harmadik szakasznál az énekén.
0: Az a helyzet, hogy ezt már mondtuk a hallgatóknak, sajnos elromlott az a telefonos szoftverünk, amivel régen dolgoztunk. Ha tetszenek emlékezni, egy jó fél éve vagy éve volt egy nagy-nagy vihar Bukarestben, és valami tűz ütött ki, és bizonyos ilyen optikai kábelek elszakadtak, és a szolgáltató, akinél ez a kellene működjön ez a telefonos szoftverünk, ezek nem is csinálták meg ezt azóta sem, és egy másik fajta módszert találtak a kollégáink, ami csak egy idéglenes megoldás, és ezt úgy lehetett megoldani, hogy összegyűjtse a sok beérkező telefonhívást, hogy kell várakozni egy picit arra, hogy valaki élőadásba kerüljön, hogy a hallgatók ne a csendbe várakozzanak, vagy valami pittyogás legyen, ezért tettük be az olasz Mária Rádiónak ezt a himnuszát, azért szól egy olasz dal, ameddig ez a ideiglenes telefonközpontunk beküldi ide a stúdióba, vagy valamelyik stúdióba hívást. Ezért van ez, de ez reméljük, hogy most már nem fog sokáig bosszantani sem önöket, sem minket. Nekünk is nagyon nehéz ebben dolgozni, hogyha picit türelmet kérünk, még dolgoznak rajta, jó?
2: Elnézést, olyan türelmes, hogy a műsorok alatt végig formálunk.
0: Hát nem...
2: Nagyon ritka, amikor bejutok.
0: Hát sajnos mi is tapasztaljuk, hogy nem nagyon érkeznek be a hívások. Ezt tudták a kollégák most hirtelen kitalálni, hogy valahogy működjön ez a dolog, de reméljük aztán hamarosan lesz egy jobb megoldás. Pici türelmet kérünk még, jó?
2: Most már elnézést, na hordott,
0: nyugodtan. Tessék nekem megmondani...
2: Jóisten áldja meg önököt. Tovább, hogy tudjuk hallgatni, már övezet, mert kicsi a fiataloknak is kéne már. Tényleg aranyat és
0: rá... Hát ők még szaladnak.
2: Tovább is szép napot adjon a
0: Jóisten. Tessék még egy picit... Tessék meg egy picit maradni. Honnan tetszik telefonálni?
2: Én tapasztáról, aki annyit kérte, ott a Mária énekét.
0: No, tessék nekünk segíteni, nem tudom, csíkba használják-e azt a szót, hogy kicsepcselni. Használják-e csíkba?
2: Én nem gondolkoztam, hogy nekem ezt gondolok énekét.
0: Na, a végén megér az a szégyen minket, hogy egy váradi kell megmondja, hogy mit jelent ez a kicsepcselni szó. Borzasztó.
2: Nem tudom.
0: De a műsor végén, akkor ha senki nem mondja meg nekünk, eláruljuk a műsor végén, jó?
2: Jó.
0: Jó, Isten áldja meg. Áldott szép napot. Dicsértessék a Jézus Krisztus. 0259 420 555, illetve
1: 0359 420 555.
0: SMS számunk pedig
1: 0758 420 555.

0: És más egy jobb telefonál a vonalban.
1: Halló.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket.
1: Mi is szeretettel köszöntjük.
2: Édesanyák, hát a lévén fogadják köszöntésen, főleg a jelenlegi kisor vezetőnő. Becsüld édesanyád. A jóságos Isten legkedvesebb lénye az édesanyának áldozatos szíve. Benne dobban létünk, könnyünk és mosolyunk, gondolatunk, tervünk, gyötrelmünk és álmunk. Az édesanyának csókja, ölelése nem tudja pótolni semmi az életben. Ki az nélkülözte hiányos az élete, megnyilvánul lelkisérülésben. Szeretett lánk lobog a nemes szívükben, gyermeküket féltő életvitelükben. Mindig hazahív a jóságos hív, akkor is a olykor életcsata vív. Mert a föld élet rossz és jó ötvözet, kedvező légkőre vágyik minden lélek. Szeresd édesanyád, s életed virul, segítő szelleme mindig megnyilvánul. Fogadd el tanácsát, jót akar neked, gondosság által jobbul az életed. Naponként hőimát küldj érte égbe, hogy sokáig éljen lelki békességben. Urunk, áld meg őket, minden édesanyát, biztosítva számukra a jók birodalmát. Örök példaképpel az anyai szíveknek, csíksomjói szentszűz, oltalmazzad őket. A jóságos Isten éltesse.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
2: Műsorvezetét. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: A jó Isten.
0: A győző, azt tudod, hogy ma este is van imatansoly, majd várunk vissza, akkor ha nem ezzel a verssel, de egy másik szépen, jó?
1: Jaj, kimondottan?
2: Jó.
1: Kimondottan az áldozatos szív, az az, ami tán megfogott a legjobban.
2: Hát ezek a gondolataim.
0: Nagyon szépen.
1: Jó Isten.
2: Isten áldja Önöket.
0: Köszönjük szépen, Jézus. Mindenre kell, mert... És hát majdnem egy nagy hibát vétettem, hát férfiak, mi nem nézünk a naptárra, mindig a nők nézik általában a naptárt, meg a karórájukat, hát mi nem nagyon nézzük, csak hogy mi van, mi került a tányérba. Hát hogy holnap dalmanap lesz, istenetesen sokáig dalma, köszönjük, hogy vagy itt a Váradi stúdióban, és hogy vagy nekünk, és a családod nevében, és persze a munkatársak, önkéntesek nevében köszöntünk téged. És hát köszönjük, hogy így, amikor már otthon kellene a tortát, meg minden sütöges, vagy főzöges, vagy ilyenkor neked sütik a tortát? Hogy van ilyenkor? Szerintem ilyenkor ti csináltok a legtöbb mindent. Úgyhogy az ünnepet munkába készül, úgyhogy köszönjük szépen, hogy a mai délutánt is ránk szántad.
1: Köszönöm szépen a köszöntésedet, de kimondottan, tudatosan nem mondtam be, hogy dalma névnap is van holnap, csak a Gizellát mondtam, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy, hogy provokálom a köszöntést.
0: No, de nézzük, hogy kit szeretne köszönteni. Kiprovokáljuk belőle, hogy elmondja nekünk, hogy kit szeretne köszönteni a következő telefonálunk.
3: Halló!
1: Halló! Mária Rádió!
3: Dicsértessék Jézus Krisztus! Mindörökké dicsértessék! Csíksomjói stúdióból üdvözöllek titeket! Dalma Jóisten éltessen, jó egészségbe a holnapi névnapot megelőlegezem én is, és nagyon sok szeretettel köszöntöm önkéntes munkatársaimat, Dobos Gizikét és Csattó Gizikét. Uh-huh. A Jóisten éltessen jó egészségbe, szeretetbe, békességbe, hogy még sokáig örvendhessünk egymás társaságának. Ugyanakkor köszöntöm kumámasszonyomat, Csíkszentmihályon Rácz Zoliné Gizikumámasszony, és hidegségem Bodor Erzsikét kívánok neki mielőbbi felépülést, jó gyógyulást, műtét után hál' Istennek hazakerül, és minden Gizella nevet viselőt nagyon sok szeretettel köszöntök, és kívánok mindenkinek egy vidám, nagyon szép délután, nagy ölelés nektek is. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindenekem. De azt tudod-e, hogy a kicsepcselni az mit jelent?
3: Hát itt éppen, itt megmosolyogok, s a Taplocán Kati néni se tudta. Hát ha ő nem tudta, akkor én nem tudok hozzászólni, de úgy elmosolyogtam, amikor mondtad, hogy mi lehet ez? Hát figyelmesen hallgatom a műsor végén, hogy mi lehet.
0: Na de képzeld el, hogy felhívtam a kollégámat, Gellért, tehát Lórit nem tudják. Fejtelen jó pár barátomat Székelyföldön nem tudják. Ki tudta? Anyósom egyből. Fejtelen pedig, hát persze, hát Kisgalambfalván is használják ezt a szót, meg Gyergyóban is. Úgyhogy tudod, mit jelent? Mikor kevered a levest, és kicsattan a leves mellett, tehát ki csapódik a leves mellett, azt jelenti, hogy kicsepcseltel a levest.
3: Hát
0: olyan jót kacagta.
3: Mi azt mondjuk, ha véletlenül kiömlik, hogy ki locsant.
0: Na, mi is.
3: Jó, székelyesen.
0: Úgyhogy tanultunk mi is valami. Puszilunk benneteket.
3: Főleg, ha én abrogta, akkor lesz ne hadd el.
0: Az biztos, vagy a függőjre.
3: Nagyon szép délután, de köszönöm szépen ezt az információt.
0: Úgyhogy a székely nyelvtanulát most lezárjuk. Áldott napot nektek. És a kedves hallgatóink, el is fogyott gyorsan a műsoridőnk, egy nagyon szép dallal búcsúzunk, azt fogad te is dalma, az édesanyák is, és hát minden ünnepelt fogadja nagy szeretettel a dalt. Mi picit most búcsúzunk a hallgatótól, aztán majd 3:43 körül ismét várjuk önöket az Ima Sunday fogadásba, akik önökkel tartottak innen a Váradi kicsi stúdióból.
1: Walter Dalma.
0: És Majoros Attila, viszont hallásra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen algapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Isten a sarok mögött című műsoromban Zalder Éva Mária tanárnő nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Tovább megyünk az Isten keresés a magyar irodalomban témával, és elérkeztünk Petőfi Sándorig. Róla már beszélgettünk az elmúlt években, de most egy picit másképpen. Ő 1823-ban született, 1849-ben halt meg, tehát 26 évesen. Petőfi evangélikus családban született. Tanulmányai során megfordult az aszódi evangélikus, a pápai református, a pesti katolikus piarista gimnáziumban is. Felnőttként ő nem volt vallásos. Keményen kritizálta a vallásosságot, általában a királyi abszolutizmus szövetségesének tekintette az egyházat. Költeményeinek mégis egyik legjellemzőbb vonása a maga sajátos vallásossága, szabadság imádata. A filozófia, a lélektan ma mindenféle idealizmusban, utópiában felfedezi a vallásos gyökeret, az ember abszolúton keresését akkor is, ha valaki az anyagi keretek között, illetve világban reméli elérni a teljeset, a végtelent. Így beszélnek arról, hogy az ideális kommunizmusba vetett hit is egyfajta valláspótlék volt. Hívő követői az ember és a társadalom utópikus tökéletesedésében egyfajta földi mennyországban remélték megtalálni az emberi teljesség útját. Petőfi szabadság eszménye ugyancsak egyfajta vallási dimenzióba sorolható. Ha a hívő mindent hite fényében él meg, Petőfi egész költészetét is átjárja az istenített szabadság magasztalása. Megjelenik ez szerelmi vagy tájleíró verseiben is. A Csárda romjai című versében így fogalmaz: puszta, puszta, te vagy a szabadság képe, és szabadság, te vagy lelkem istensége. De egészen sajátosan a szabadságról írt költeményeiben is ír. Petőfinél a szabadság nem egyszerűen politikai vagy társadalmi fogalom, sokkal inkább egyfajta vallásos, eszkatológikus eszmény. A világszabadság megvalósulása Petőfi számára egy új korszakot jelent, amelyben beteljesül az ember, az emberi történelem, megvalósul az ideális boldogkor, egyfajta földi mennyország. Ezt az ideált sokszor csak valamiféle vallásos jellegű látomásokkal tudja szemléltetni is. Ez a látomásos kép alkotás jellemzi világszabadságról írt költeményeit. Nem véletlen, hogy látomásos verseinek képeit gyakran a Bibliából veszi, például a 19. század költői című versében szerepelnek proféták, ígéretföldje, Mózes, tűzoszlop. Egyik legjellemzőbb látomásos és bibliai képekre építő verse az ítélet, amely a bibliai világ végének, illetve a jelenések könyvének képeit idézi fel. Éppen bibliai képekkel tudja kifejezni istenített szabadság álmát, és e képek teszik ezeket a költeményeket különösen emelkedetté, átszellemülté. Vallásos hevületét jelzi a sokszor kifejezett vágya, szeretne meghalni a szabadságért. Ugye egy gondolatban tengebb cím versében, vagy Sors nyis nekem tért, ebben a versben is erről beszélt. Tehát a halál azonban elképzelésében nem a véget jelenti. Ellenkezőleg egyfajta valláshoz hit nyilvánul meg benne, hogy élete odaadásával egyrészt mint egy belesemmisül a mindenséget átölelő szabadságba. Másrészt mozgatja a mindenséget a világszabadság megvalósulása felé. Ez a kifejezetten vallásos jellegű gondolat sem idegen a romantikától, annak mind szerelmi, mind a világszabadságot magasztaló vonulatában. A jövő isteni igazság szolgáltatásába vetett hite mellett, különösen amikor a szabadságharc sorsa egyre kilátástalanabbá vált, de már korábban is, akkor megjelenik verseiben a reménytelenség,
közismerten például utolsó versében, a szörnyű időben. De reménytelen versei még kiáltóbbá teszik a költészet egész jellemző eszkatológikus vágyat a végső igazság győzelme után. Petőfi világnézeti útkeresését példázza a Világosságot című vers.

Petőfi Sándor. Világosságot. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, és nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad. Vezes, ha fény vagy. Vezes csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek. Csak azt mondd meg, hogy mi vagyok. S miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ. Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síróvilággal? Hány volt ki más szívéből a vért kiszítt a saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, és nem lett jutalma. De mindegy. Aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. S használ-e vagy sem? A kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát?

0: millió érdek. Mindez egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást egy cél felé, amíg elébb-utóbb elérné. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s a tetőt elérte ismét, leballag, és ez így tart mindörökké. Föl és alá. Föl és alá. Írtóztató. Írtóztató. Kit még meg nem szállott a gondolat, nem fázott a soha, nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugár a kígyó, mely kebelünkön jégcsap gyanánt vérfagylalom végig csúszik, aztán nyakunkra tekerődzik, és torkunkba folytja a lélegzetet.
1: ...1848 márciusában Petőfi azt hitte, hogy forradalmi álma megvalósul. Ekkor költeményei eleinte a hazaszeretettől és lelkesedéstől feszülnek, majd a költő válságát tükrözik. Látnia kell, hogy a politika nem az ideálok területe, és a valóságos történések egyáltalán nem felelnek meg az ő eszményi elvárásainak. Ezt a helyzetet, illetve lelki állapotot tükrözi az Apostol című alkotása. Figyelemre méltó, hogy míg korábban a költőt profétaként álmodta meg, aki vezeti a népet a Kánaán a világszabadság felé, az Apostol főhőse Szilveszter, akiben önmagát ábrázolja. Már nem a néptől rajongva követett proféta vezér, hanem magányos hős, akinek egyedül kell vállalnia a szabadság ideájának hirdetését, mert belátja, hogy a nép még nem érett meg a szabadság eszme befogadására. A tapasztalat alapján a költő reálisabbá és alázatosabbá válik, amint erről az Apostol soraiban ír. Az Apostol 10. éneke mindenképp Petőfi látomásos költészetének egyik legszebb alkotása. Az itt megjelenő vízió nem a korábban megismert versek apokaliptikus elemeiből épül fel, nem a vértenger látványát idézi, hanem a végtelenséggel való találkozás átszellemült, minden eddiginél bensőségesebb, meditatívabb jellegű élményét. A látomás nagy átéltséggel jeleníti meg a világ űr mérhetetlen mélységét és az ős szellemből áradó ragyogó fényt. Valamiképp azt a transzcendens valakit, akiről Petőfi a maga szabadság ideájában egész életében álmodott.

Petőfi Sándor, az apostol, első ének. Sötét a város, ráfeküdt az éj, más tájakon kalandoz a hold, s a csillagok behunyták aranyszemeiket. Olyan fekete a világ, mint a kibérlet lelkiismeret. Egyetlen egy kicsiny fény csillámlik ott fönn a magasban, bágyadtan, s haldokolva, mint a beteg merengőnek szeme, mint a végső remény. Padlásszobának halvány mécse az. Kivirraszt ott e mécs világa mellett. Kivirrasztott fönn a magasban. Két testvér.

gyomor és az erény. Nagy itt. Nagy itten a nyomor, alig, hogy elfér a kicsiny szobában. Kicsiny szobácska, mint a fecskefészek. És a fecskefészeknél nem díszesebb. Kietlen, puszta mind a négy fal. Azaz, hogy puszta volna, ha ki nem cifrázta volna a penész, s csíkosra nem festette volna az eső, mely a padláson át befoly. Aláhúzódik az eső vastag nyoma, mint gazdagok lakában a csengettyű zsinór. A lég olyan nyomasztó a sóhajoktól és a penész szagától. A nagy urak kutyáitán, amelyek jobb tanyához szoktanak, eldöglenének e helyen. Fenyőfaágy, fenyőfaasztal, mely a zsibvásáron sem kelne el, az ágy lábánál egy vén szalmazsák, és az asztal mellett egy pár szalmaszék. És az ágy fejénél egy szuette láda, ez a szobának minden bútora. Kik laknak itten? A lámpa fáradt pislogása mellett küzd a homály és fény. Az alakok, mint álomképek el vannak mosódva, és a fél sötétben félig rémlenek. A mécs világa csalja a szemet? Vagy a födél alatt lakók mind oly halványok, valóban oly kísértetszerűek? Szegény család. Szegény család. Az ágy fejénél ül a ládán csecsemőjével az anya. Boldogtalan kis csecsemő. Reketnyögéssel szíja, szívogatja anyjának száraz emlejét, s hiába szíja. Az asszony elgondolkodik, s fájók lehetnek gondolatjai, mert mint megolvadt hó a ház ereszről, sűrűn omolnak könnyei, omolnak végig arcán, a kisded orcájára le. Vagy tán nem is gondolkodik, csak megszokásból öntudatlanul szakadnak a könnyek szeméből, mint a sziklából a patak. Idősebb gyermeke, Istennek hála, alszik. Vagy csak aludni látszik. A fal mellett a nyosszóján, mely födve durva lepedővel, amely alól kikandikál a szalma. Aludj, kicsiny fiú, aludj, s álmodj aszott kezedbe kenyeret, s álmod királyi lesz. Egy ifjú férfi, a családapa, az asztalnál sötét homlokkal ül. Tán e homlokról árad a ború, mely a szobát betölti. E homlok egy egész könyv, amibe a földnek minden gondja van beírva. E homlok egy kép, melyre millióm élet insége és fájdalma van lefestve. De ott, alatta, a sötét homloknak két fényes szem lobog, mint két bolyongó üstökös, mely nem fél senkitől, s melytől mindenki fél. Tekintete mindig messzebb, mindig magasabbra száll, míg elvesz ott a végtelenben. Mint a felhők között.

0: Később Istenben is csalódik, amikor tapasztalja az emberi rövidlátást, gonoszságot, megéli családja nyomorát, gyermeke halálát, de Petőfi mindezen véres, fájdalmas realitása között is hirdeti a szabadságért, az emberiségért adott élet, isteni erejét és végső győzelmét. Az apostol versében, a 11. énekében hallunk erről, hallgassuk meg nagy-nagy szeretettel.
1: A szőlőszem kicsiny gyümölcs. Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. A föld is egy gyümölcs. Egy nagy gyümölcs. És ha a kis szőlőszemnek egy nyár kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek, amíg megérik? Ez belé kerül évezredek, vagy talán évmilliómokba. De bizonyára meg fog érni egykor. És azután az emberek belőle világ végéig lakomázni fognak. A szőlő a napsugarak túlérik. Míg édes lett, hány napsugár lehelte rája élte melegét? Hány százezer, hány millió napsugár? A földet is sugárok érlelik. De ezek nem napsugárai, hanem az embereknek lelkei. Minden nagy lélek egy ilyen sugár. De csak a nagy lélek, és ez ritkán terem. Hogyan kívánhatnunk tehát, hogy a föld hamar megérjék? Érzem, hogy én is egy sugár vagyok, mely segíti a földet megérni. Csak egy nap tart a sugár élete. Tudom, hogy amidő megérkezik a nagy szüret, addigra én már rég lementem, s parányi művemnek nyoma elvész az óriási munka közt. De életemnek a tudat erőt ad. Halálomnak pedig megnyugovást, hogy én is egy sugár vagyok.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkban. Tibor atyát hallották, következő műsorunkban majd beszélünk Madács Imréről, majd azt követően pedig Vajda Jánost nézzük meg, hogy ő hogyan kereste az Istent, és ha belefér, akkor Gárdonyi Gézát is megnézzük, részletezzük. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

fel, hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Nehemiás könyvét vesszük, tehát Nehemiás imáját vettük általánosan az első fejezet, első 11 versében, és most egy picit megnézzük komolyabban, de mint eddig nem komolyan vettük volna. Nehemiás említi ebben a felolvasott első fejezet, első vers, 11 vers soraiban, hogy tudakozódott azoktól, akik Júdából jöttek, a megszabadult maradék zsidók felől. Ugyanis ekkor már vége volt a 70-es évek babiloni fogságnak, és a zsidók egy része már hazatért, egy maradék. Akik hazatértek, tudjuk, Ezdrás könyvéből pusztaságot találtak Jeruzsálem helyén is. Itt is mondja a Szentírás, kőfalai leromboltattak, kapui tűzben négtek meg, a templom teljesen elpusztult. Benne minden, az egész város, a kőfalak, ahogy megígérte az Úr, ahogy ez lesz a következménye a bűneiknek. Akik visszatértek, a kis maradéknak az első dolga az volt, hogy oltárt építettek. Nagy, erős alapra építették az oltárt, és az sem volt egyszerű felépíteni, mert az ott levő népek ellenségesen viselkedtek. Ahogy felépült az oltár, áldoztak, az oltár felépítése után pedig hozzá fogtak építeni a templomot. Még nem a várost és nem a saját házaikat, hanem a templomot. Letették a templom alapkövét. Még voltak az öregek közt olyanok, akik látták az első templomot, 70 évig tartott a fogság. Volt, aki gyermekkorában látta, és most öreg emberként visszatért, és látta, hogy letették az alapkövet, hangosan sírtak. Elkezdték építeni a templomot, ez sem volt könnyű. Mindenféleképpen meg akarták akadályozni, és meg is akadályozták. Végül egy királyi rendelet jött, abba kell hagyni az építkezést, és akik ott maradtak, most jön a hír, hogy megszabadultak ugyan a babiloni fogságból, de nagy szégyenben és nyomorúságban vannak. Nehemiás még ott volt a babiloni birodalom, utód birodalmában. A babiloniakat elfoglalták a médek és a perzsák. Dániel könyvéből is tudjuk, felállították a perzsa birodalmat, és ő ott a király, pohárnoka volt. Mikor hallotta ezeket a híreket, igen, megindult, és úgy olvastok itt, hogy leültem és írtam, keseregtem, bőtöltem és imádkoztam. Tehát ezek az emberek, akik elmondták ezeket a híreket, nem önként mondták el, hanem azt olvastuk, hogy érdeklődött felőlük. És jött hozzám Hanáni, egy az én testvéreim közül és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozottam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől. Tehát tudakozódott Nehemiás számára. Nem volt közömbös, hogy mi van a néppel, akik hazatértek. Nagyon fontos volt számára a nép, aki már otthon van, akit Isten hazavitt, hogy mi van velük. Ez nem egy udvariassági tudakozódás volt, hogy nos, hát jöjjetek Judából, hogy vannak, mint vannak. Köszönöm, jól vannak, viszont látásra, hanem nagyon is a szívére vette, amiket hallott. Nagyon fontos volt neki, hogy mit hall. Igazán érdekelte, és amikor megtudta, hogy milyen nehézségben, bajban, gyalázatban, nyomorúságban vannak, akkor valamit tenni akart. De mit tudott ő tenni? Mit tud tenni egy ember, amikor a maradék, aki hazatért, azok sem tudtak semmit sem tenni? Itt említsem meg, hogy az, hogy Nehemiás tudakozódott, rámutat arra, hogy előbb valaki más tudakozódott. Lehet, hogy mást még jobban érdekelte, hogy Izrael maradékában mi van, mint ahogy Nehemiást. És hadd olvassam el ezt, Ezekiel könyvéből, mert így szól az Úristen, ime én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Ahogyan a pásztor tudakozódik nyája utána, mely napon ott áll elszillett juhai között, így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahová szétszoródtak a felhőnek és borúnak napján. És kihozom őket a népek közül, és egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ők földjükre, és legéltetem őket Izrael hegyén, a mélységekben és a föld minden lakóhelyén. Jó legelőn legéltetem őket. Az elveszetteket megkeresem, az előzötteket visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget erősítem, kövéret erőset megőrzöm, és legéltetem őket úgy, mint illik. Hát ezt olvashatjuk.
Isten tehát tudakozódott Izrael után, anyája után. Isten nagyon jól tudta még akkor, ott voltak a babiloni fogságban szétszórva, és amikor ez a kis maradék hazatért, azután is tudakozódott, mert legeltetni akarja őket, megerősíteni, megőrizni, megtartani. De most nyomorúságban voltak, ahogy látjuk Nehemiásnál, hogy mennyire a szívén viselt ennek az otthon lévő népnek a sorsát, Isten még sokkal inkább a szívén viselte. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a Nagy Veládi stúdióból köszöntjük Önöket.
1: Walter Dolman.
0: És Majoros Attila, az ima szándék fogadás ideje érkezett el, elmondjuk az elérhetőségeinket.
1: 0259 420 555 0359 420 555-ös számon hívhatnak, hogyha az ima kéréseiket üzenetbe küldik, azt megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámra.
0: És nyugodtan írhatnak a honlapunkon keresztül is, www.mariaradio.ro. A mai napon az általános ima szendékok között imádkozzunk a világon a békéért, minden gondokkal küzdő, betegséggel küzdő testvérünkért. Imádkozzunk az érettségizőkért, Magyarországon már tartanak az érettségi vizsgák, mindenkinek jó felkészülést, sikeres vizsgákat kívánunk. Imádkozzunk az úton lévőkért, családjainkért, a babát vágyó és váró szülőkért, imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Első kedves telefonálunk már is a vonalban.
1: Hello, Mária Rádió.
2: Mária Rádió, vonalban
1: vagyok. Igen, élőben van a kedves hallgató.
2: Dicsértették az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké dicsértessék.
2: Én azt a virgalmasság rózsafűzét szeretném. Önökkel együtt imádkozva, mert mindig imádkozok, és adakozok is. A Mária Rádióért, mert ez az egyetlen öröm vígat az életében, mert öreg vagyok, beteg. Nagyon szépen kérek, hogy imádkozzunk együtt. Minden önkéntesét, mindenkiért a Mária Rádió, akit rendezik a születésnapjáit, hogy megszületett ez a szép adat nekünk, öregeknek, betegeknek, hogy van amit tesz. A szívünkbe belé kapcsolódjunk, hogy ezt a sok szép imát hallgassuk.
1: Együtt fogunk imádkozni, és fogjuk kérni.
2: Madarasról vagyok, Margit néni. Két Madarasról.
1: A jó Isten áldja meg, Margit néni. Együtt imádkozunk önökért is, mindenkiért.
2: Minden betegért, minden alkalmazott itt a Mária Rádió.
1: Együtt imádkozunk.
2: Tehát a szép ünneplést is, hogy hallgatom, hogy tengerdőn lesz a
0: bizony
2: születésnap.
1: Igen.
2: Hát a Jóisten szegélye meg, hogy tudjanak imádkozni mindenkiért, mert mi öregek nem tudunk elmenni, de a Mária Rádió, ha közvetíti, azt mindig hallgatok, imádkozni.
1: Lelkileg részt egy lehet venni, igen. Együtt imádkozunk. Mindörökké dicsértessék az Úr Jézus.
0: Nézzük, hogy milyen SMS-eink érkeztek. Így szól a legelső alkalmas időjárásért. Imádkozunk. Hallgass meg imánkat, drága Jézusunk. Hát a Jóisten meghallgatja az imánkat, hiszen a mai éjszakától fogva már nyugat felől érkezik majd a csapadék, és hát elég jó esőt ígérnek a csütörtöki és a pénteki naplás dalmával. Épp az előbb néztük, hogy bizony jövő héten is a csapadékosabb idő lesz hétfőtől kezdődően, úgyhogy a fagyos szentek jó lehűlést is, de reméljük, hogy sok-sok csapadékot hoznak, amire nagyon-nagyon szükség van a mezőgazdaságban. Úgyhogy reméljük, hogy a következő napokban, ha nem is jó kiránduló idő, hanem jó csapadékos idő lesz, hiszen arra van most nagy-nagy szükség. Nézzük a további SMS-eket.
1: Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkban és a gyermekeimet, óvd meg minden rossztól, és találjon egy jó munkát a fiam. Imád kérek, édesanyám, legyen egészséges, legyen békében az embertársaival, családjával, s vigyázzon magára.
0: Következő SMS-ünk pedig így szól.
1: A ma elhangzó összes imát fel szeretném ajánlani múlt héten elhunyt Tankó László, Lackó lelke üdvéért, adjon a jó Isten csendes pihenést neki, nyugodjon békességben, valamint gyászoló családjáért, gyermekeiért. A szűzanyát kérjük, óvja, védelmezze őket, és enyhítse fájdalmukat, szeretettel imádkoznak értük.
0: És egy újabb telefonáló a vonalban.
1: Halló, Mária Rádió.
3: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: rózsatűzét, a semmiség, felajánlnám a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, az egész halottaimért, a testvéreimért és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a család békességért, a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, együtt fogunk imádkozni, az Úr irgalmazzon mindannyiunknak.
0: Nézzük, milyen SMS-eink érkeztek még.
1: Fiam, hitel megerősödéséért, testi és lelki gyógyulásért, áldásért a munkájára, hogy meg tudja valósítani, amiért oly sokat édesanyja köszönöm.
0: Mondom, hogy sokat imádkozott lehet, az édesanyja. Újabb üzenet?
1: A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhülésért, családi békéért. Csíksom jói segítő Szűz Mária, takarjon be védő palástjával, és a közös halottaimért adjon a jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Halló, itt a Mária Rádió, köszöntjük az újabb telefonálót.
2: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretnék imádkozni, hogy a tudalma adjon segítségedelmet nekem, hogy gyógyuljak, mert a férjem egészségét, öcsémnek az egészségét, a húgom egészségét, egy idegénbe dolgozó kisfajt egészen érzem barcot, a két jusszat, meg a kisambannak a részben szedjen, és adjon erőt egészséget nekik, és édesapámnak, édesanyámnak adjon öreg nyugodalmat. Kérem a drága kisambannak, hogy hallgassa meg a kérdésemet, legyen bajnok nyugodalmat.
0: Köszönjük szépen, mindörökké, mert kicsit rosszul hallottuk, az egész családért fogunk imádkozni, a család élő és elhunyt tagjaért, és önökért is, és köszönjük szépen, hogy önök is velünk imádkoznak.

0: Nézzük, hogy milyen SMS-eink érkeztek az elmúlt percekben még. Felem az irgalmaság rózsafűzért, családom testvéreki gyógyulásáért, a gonosztól való szabadulásért és több szándékért, írja nekünk Tünde.
1: Önökkel együtt imádkozva felajánlom a mai rózsafűzéreket és szentmisét az unokám sikeres vizsgájaiért és jó egészségért. Köszönöm mindenki imáját, egy mindennapos hallgató.
0: És újabb telefonálva a vonalban.
1: Halló.
2: Halló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt az irgalmasság rózsafűzérikét szeretném ajánlani egy betegtest vérünkét, aki a az intenzív osztályon fekszik már 11 napja, a Jóisten adjon neki gyógyulást, hogy jöjjön haza a családja körébe, és a Mária Rádió fennmaradásáért, mert egy fénysugarra lelkünkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, az Úr hallgassa meg a kérését, együtt imádkozunk.
0: Mi szeretnénk egy nagyon jó barátunkért, Anni néniért imád kérni, aki Bialkeresztesen lakik, és most bizony a Belettyóújfalui kórházban ápolják, gondozzák az ő egészségért. Imádkozunk, Anni néni, nagy harcos vagy, mossad föl, és várunk vissza mosolygósan és egészségesen. Imádkozunk a család nevében, és várunk vissza. És egy újabb SMS, az irgalmasság rózsafűzérért felállom egy jó munkahelyért, és ügyeink megoldódásáért, így a kedves hallgatónk.
1: A következő SMS, a rózsafűzért felajánlom Csíkkarcfalva Fülöp Gizelláért halálának 7. évfordulójára, a lánya, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom fiamért, jó teljesítményért, a munkahelyen, leányom családjáért, férjemért, valamint egészségért. Köszönöm.

0: A következő SMS így szól: ezt a rózsafűzért felajánlom gyermekeim, unokám, halottaim és önmagamért. Isten fizesse.
1: Újabb telefonáló volt a vonalban, de letette a telefont, reméljük, hogy visszahív minket. Addig olvasunk egy üzenetet, még a rózsafűzért felajánlom hálából a sok kapott kegyelemért, szerencsés utazásért, jó orvosi eredményekért, testi-lelki gyógyulásért, egész családban az egészségért, pontos diagnózisért és megfelelő hasznos kezelésért, nagyon fontos szándékért és a rádió fennmaradásáért, így egy kedves hallgató. Újabb telefonáló a vonalban.
2: Halló, Mária Rádió.
3: Köszönjük a Jó Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, ami.
3: Nekem imádkozni a rózsafűzést felajánlom. A múlt hónap 24-én elhűnt sógornőnő Bakó Máriáé. Nagyon-nagyon Isten örök nyugodalmat, a családjának igaztalást. És most pénteken, május 1-én Várda Ilonkáért, aki nagyon sokat az imatlásokba is felutanált be. Nagyon-nagyon Isten örök nyugodalmat, mert kis emlék, ha legyen áldott nyugodalmat ennek. Felajánlom a férjemét, aki 49-ben nyugtig a tiszta kötésemetőbe, minden hozzám tartozik a halottaim. Önökért nem tudom, Dorma halottai, köszöntöttem a mindnapi alkalmával, csak rózsa tüzébe is imádkozok önökért, hogy előtt Mária Eduárdjó dolgozóért, önként is tegyek az őért, hambácsikért, beszegetőért, mindenkiért imádkozok úgy önökkel.
2: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tart, hogy együtt imádkozik, hogy közösen megoszhatjuk fájdalmainkat, örömeinket, a Jóisten áldja meg önt, együtt fogunk imádkozni önnel.
1: Következő SMS-ünk így szól: a mai rózsafűzért és a szentmiséket fennállom hálából a drága szüleimért, Gyergyó Remetén, András István és Anna lelkükért, akiknek ma volt a gyászmiséjük, amin nem tudtam részt venni. Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, nyugalmuk legyen, csendes emlékük áldott, fájos szívvel imádkozik lányok Hodosról, imádkozzunk értük és minden elhunyt testvérünk lelküdvéért.
0: Minden imád felajánlom a gyermekeimért, munkahelyért, betegekért, békéért. A következő SMS: ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, szüleink nyugalmáért, Jézuson bízom benned.
2: És újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió. A kedves hallgató nem hall minket?
1: Halló, halló. Élő adásban van.
4: Halló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
4: Az irgalmaság rózsafűzőjét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi-lelki gyógyulásunkért, unokáim gyógyulásukért, halottaim lelki üdvéért, a világ békéért, három fontos szándék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik.
1: És még a következő telefonálóra várunk, fejbe kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma este 6 órától majd Cserna keresztúrról közvetítünk szentmisét, a ma esti gyönyörű szentségimádást pedig Csíksomjó Csobotfalváról közvetítjük. Holnap reggel pedig a megszokott időben 8 órától lesz majd a reggeli szentmise a gyönyörű Vajdahunyadról.
0: A mai rózsafűzért felajánljuk még Barta Ilonáért Budapesten, hogy a Jóisten adjon teljes gyógyulást neki, hogy örvendezhessen teljes egészségben az életnek.
1: Újabb telefonáló.
2: Halló, Mária Rádió. Halló. Mária Rádió.
3: Kérdessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké.
3: Mária Rádió.
2: Igen, Mária Rádió.
3: Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzőt felajánlom, testi-lelki nyugalmamért, jó orvosi eredményekért, problémáim megoldásáért, önökért, a szenvedő betegekért, élő elhűnt szeretteimért, Mária Rádió fennmaradásáért. Isten fizesse, hogy meghallgassák, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, békességet és egészséget kívánunk, a Jóisten áldja.
2: Újabb SMS érkezett, a mai rózsafűszéreket felajánlom magamért, gyógyulásomért, a hitben való megerősödésért, bűneim bocsánatáért, családom minden tagjáért, lányom, fiam és férjem életéért, munkahelyi védelemért és békéért, egy nagyon fontos szándékért. Jézusom, bízom benned. Csíkszeredából egy
1: és hol. Még egy kedves telefonálat gyorsan meg tudunk hallgatni.
2: Halló, Mária Rádió.
5: Mit kérdezik az Úr Jézus Krisztus nevet? Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezetőket. Isten éltesse sokáig, névnapja alkalmából dalmát. Jó egészséget köszönöm. Kívánok szeretett családja körébe. A rózsafűzét ajánlom érte. Családom minden egyes tagjáért, Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott ember társam, még világbékéért, hitünk erősödéséért, bűneink bocsánatáért, halottaink lelküdvéért, ellenségeinkért, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára áldott, szép napot, jó egészséget kíván, Berta mama szeretettel mindenkinek.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagy puszi Berta mamának. Kedves hallgatóink, ennyi fértem a délután ima szándék fogadásba, legközelebb majd 17 órától fogadjuk az önök ima kéréseit. Tartsanak velünk, imádkozzuk hamarosan együtt az irgalmasság rózsafűzérét.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom, bízom benned. Szent Faustina nővér,
1: könyörög életünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy ma is velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Innen a nagyváradi stúdióból búcsúzunk Önöktől a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból a Tárgyaljuk meg című műsorunkban, akik önökkel tartanak.
2: Kovács Katalin,
3: Vidikán Lokodi Tündek,
4: Majoros Gabriella
1: és Tibor atya. Május első vasárnapja az mindig az édesanyák napja. Azt kérdezném először is tőletek, hogy amikor gyerekek voltatok, hogy néztetek fel édesanyátokra, és most, mint édesanya, mit tudtatok abból behozni a ti édesanyai életetekbe? Ne jel.
2: Nézzünk itt sorba, hogy ki kezdje el. Hála Istennek egy szép és békés családban nőttem fel, és mindig is felnéztem a szüleimre, hát legfőképp mikor gyerek voltam, mert aztán ugye jön egy bizonyos korszak, amikor bármilyen akarsz lenni, csak olyan nem, mint pont az anyukád vagy az apukád, ezt én is megéltem. Felnőtt fejjel, visszatekintve teljesen másképp látja az ember. Rendkívül hálás vagyok mindkettőnek azért a hát sok jóért, amit kaptam, és amit úgymond elültettek bennem. Most, hogy ugye anyukám már egy jó ideje nem él, azért most van bennem egy vágy, hogy bizonyos dolgokban olyan legyek, mint ő. Tehát ez változott. Az, hogy számára nagyon fontos volt mindig a család, és a családnak az összetartása, és ügyelni arra, hogy egységben, szeretetben, békességben éljünk. Ez azt hiszem, hogy úgy ivódott belém, hogy erre nem kellett feltétlenül külön figyelmet fordítsak, hanem ez úgy hozom magammal, ez úgy ott van a lelkemben, a szívemben. És hát sok mindenre úgy rácsodálkozok, például ünnepekkor, ahogy készülök, ahogy igyekszem egy picit úgymond díszesebbé tenni a lakást. Úgy elgondolkodtam rajta, hogy ezeket is mind anyukámtól tanultam, és otthon így láttam, és így hoztam magammal. Vagy amikor, mit tudom én, akár ünnepelünk valamit, és ahogy főzök, vagy amiket így készítek. Úgy az egésznek a hangulatát úgy érzem, hogy onnan hozom tőle, és ilyenkor mindig eszembe jut, és olyan hálás vagyok a jó Istennek, hogy ezekben részem volt, és én ezt tovább adhatom az én családomban is, a gyerekeknek. Nekem is lányaim vannak, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez beléjük is valamilyen szinten beléjük ivódik. Az meg, hogy most milyen vagyok, az meg még alakul, és folyamatosan alakulok én is. Remélem, hogy jó úton és jó irányba.
4: Hát én is elmondhatom azt, hogy ugye egy nyugodt, szerető családban nőttem fel, és az anyám kép mellé társult a nagymamám képe is, egy ilyen plusz anyakép, úgy mondanám, hiszen ő is ott volt velünk, és én nagyon sok időt töltöttem vele, mivel abban az időben ugye nem adatott meg az anyukáknak, hogy 2 évig a gyerekükkel legyenek. Én hát szinte mondhatom, hogy nagymamám nevelt egész pici korom óta, hiszen anyuék, apujék dolgoztak, és vele voltam folyamatosan, ugye egyke lévén még inkább csak rám tudott figyelni, és én is sokszor úgy felfedezem magamban, persze megvan ez az időszak, ahogy Tünde is mondta, hogy hát biztosan nem leszek olyan, mint a szüleim. És vannak persze olyan dolgok, amit az ember ki akar küszöbölni, ahogy látja a szüleinek a hibáit, tévedéseit, mindenképp ezt ki akarja hagyni a saját életéből. Van, amikor sikerül, van, amikor pedig azon veszem észre én is magam, hogy hoppá, beleestem ugyanabba a hibába, de ugye az ember az mindig alakul. És én is azt mondhatom, hogy kialakult az a kép, hogy egy szerető, nyugodt családi légkört alakítottak ki számomra, és ezt is próbálom továbbvinni én is a családomba. És ugye mi is próbáljuk továbbadni azokat az értékeket, az Isten szeretetet, a kis családi meleget most a gyerekeinknek. Hát még nagyon gyerekcipőbe járok, és nincs akkora tapasztalat a hátam mögött, mint nektek ebből a szempontból, és bőven van mit pótolni, megtanulni, és olyan jó ilyenkor látni és tudni azt, hogy ugye nem csak a saját családom példáját követhetem, hanem vannak itt a rádióban is olyan anyukák, családok, az ismeretségi körbe is, hogy akiktől biza van, amit bőven tanulnom.
0: Úgy örülök, hogy mind a ketten beszéltetek előttem, mert addig összetudtam szedni a gondolataimat, hogy mit is szeretnék evel megosztani. Nagyon jó barátainknak az van egy előadása, ugye Pécsi Ritának, az apáról, amit én egyszer egy táborban hallottam először, és akkor azt mondta Zoli utána, hogy tulajdonképpen a mi szüleink és minden szülő úgy cselekedett abban a pillanatban, ahogy a tudásának a legjavában úgy gondolta, hogy a legjobb. Remélem, hogy sikerül megérteni, mit akarok mondani. Bennem ez egy olyan heuréka gömböt gyújtott meg, mert most nem azt akarom mondani, és kedves hallgatók, ne azt gondolják, hogy Kovács Katalinnak egy hányatott gyerekkora volt, mert nem volt. Egy nagyon szép gyerekkorom volt, mind a mellett, hogy a megfelelni akarás benne volt, és egy csomó olyan dolog, amit én nem szeretnék átörökíteni a gyermekeimnek. Nagyon-nagyon szeretem a szüleimet. Édesanyámat nagyon hamar elvesztettem, és nagyon-nagyon fáj a hiánya, és voltak olyan élethelyzetek, amikor ordítani tudtam volna, hogy nincs kit megkérdezni. Mégis azt mondom, hogy mostani fejjel csak fel tudok nézni a szüleimre, hogy ők akkor mellettünk döntöttek. Édesanyám mindenképp úgy vállalta az öcsémet, hogy megmondták, hogy lehet, hogy meghal. Egy nagyon-nagyon súlyos cukorbetegséget kapott. Öcsém születése után rögtön háromszor inzulinozta magát, és a korai cukor vitte el. Tehát azt hiszem, hogy az a mi dolgunk, vagy küldetésünk felnőtt gyerekeknek, hogy megkeressük, hogy milyen szeretett nyelven próbálták ők kifejezni azt, hogy szeretnek. És ezért nagyon hálásak legyünk. Viszont ugyanakkor meg azokat, amiket úgy gondoljuk, hogy egy átkos kor, a korszellem rányomott bélyeg a gyereknevelésre, jó felnőtt fejjel átgondolni, hogy valóban ezt akarjuk-e, valóban így szeretném-e nevelni a gyerekemet, és ha igen, akkor nincs baj, akkor tegyük úgy. Nekem vannak kérdések, amiben nem szeretném úgy csinálni.
1: Értem. Kedves hallgatók, egy rövid szép dal és vers után folytatjuk műsorunkat, maradjanak továbbra is velünk.

a legáldottabb kéz a földön, a te kezed, jó anyám. Rettentő semmi mélyén álltam közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz áldja szenteli meg a napnak étkét, italát. Ez a kéz vállalt életére gyilkos robotban rabigát. Ezt tette értünk nappalokká a nyugalmi perceket. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld, hányszor csordult a bánatkönnye, amit szememről letörölt. Hányszor ölelt a szent kebelre, mely csupa-csupa szeretet. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított, felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként kora reggel a kis templomba vezetett. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igaz út, ujjaid rögtön megmutatták, látod, a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ó, hogy így drága két kezeddel soká vezess még, adja ég. Ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudtam, hogy egy más, szebb hazában a szent jövendő nem veszett. Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. A legáldottabb kéz a földön a te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság s a szeretet. Némán, nagy, forró áhítattal csókolom meg a kezedet.

0: Kedves hallgatók, visszatértünk, és akkor még egy kérdés sorozatot tennék fel számotokra. Mi a legszebb öröm egy édesanyai hivatásban?
1: Akkor most kezdtem én. Hogy a gyermekem ölelésében ott van a jó Isten szeretete. Az a szeretet, ami nem vár el, nem feltételekhez szabott, és úgymond feltétel nélküli. És ezt a lelki vezetőm döbbentett rá egy imában nem is olyan rég. Azt kaptam nagy bődben feladatnak, hogy keressem minden nap azt, hogy hol fedezem fel a jó Isten szeretetét. És a találkozásunkkor három helyzetet soroltam neki fel, és az egyik a legkisebb gyermekem ölelése volt. És azt hiszem, hogy most azt tudom mondani, hogy az a legszebb az anyai hivatásban, hogy fel tudjuk fedezni a jó Isten feltétel nélküli szeretetét.
2: Olyan szépen megfogalmaztad, hogy ez ilyen, nekem volt most ilyen, kigyulladt a lámpa, hogy hű, tényleg. Nagyon szép a gondolat, amit mondtál, és bevallom őszintén, erre nem gondoltam még. Azért mondom, hogy felgyulladt a lámpa, de az tény és való, hogy a gyermekeknek az az őszinte, tiszta ragaszkodása és szeretete, hát az úgy minden nehézséget felülmúl. Mert ugye sok nehézséggel is jár. Én sokszor elkeseredek, mert úgy gondolom, hogy sokszor csődöt mondok, mikor úgy látom, hogy nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy én azt eltervezem, vagy nem úgy reagálnak a gyerekek, mondjam így érthetőbben, ahogy azt elvárnám. Viszont ha hibázok, és beszoktam ismerni előttük is, ha hibázok, az a megértés, és az a jó indulat, amivel vannak olyankor felém, azért az úgy nagyon tud éltetni, és nagyon nagy erőt tud adni ahhoz, hogy tovább menjek, és hát most mondjam, hogy tovább küzdjek, ez lehet, hogy egy kicsit túlmegy azon, amit akarok mondani, de hát végül is miért ne? Küzdelmes ez az édesanyai élet, és úgy hiszem.
3: Igen, Kati, ahogy mondta ezt az ölelést, nekem is gyulladtak a kis lámpáim, és az jutott eszembe, hogy nem is tudom, még talán nem is voltam édesanyja, amikor olvastam egy dolgot, hogy a legszebb ékszer egy anyuka nyakán, az a gyereke két ölelő karja, és ez tényleg így van, hogy bármilyen rossz csontok, bármilyen kis huncut, bármit elkövet, amikor odajön és megölel, és anyuci, akkor olyankor nem is tudja az ember, hogy most megszígyja, vagy ne szígyja, vagy tényleg olyankor kell egyet nyelni, és tényleg akkor azt mondani, hogy ez mekkora egy ajándék. És tényleg ezt csak azok érzik, akik édesanyák, mert ezt az érzést nem is lehet leírni, vagy elmondani, ezt meg kell tapasztalni. És tényleg az a legszebb, amikor odajönnek és megölelnek, és tényleg ez a feltétel nélküli őszinte szeretet, hogy nem vár semmit, ő csak arra vágyik, hogy megöleljem, vagy megöleljük, és ez az, ami tényleg erőt tud adni abban, hogy küzdjünk, és tovább vigyünk minden napot.
0: Nagyon mély dolgokat mondtatok el, és hirtelen amúgy ezen már nagyon régóta gondolkodom, hogy egy jó édesanyja egy jó férj mellett lehet, vagy egy rossz férj mellett. Mert mind a kettő mellett válhat igazán egy nő igazi édesanyává. A nehézségek és a szenvedések közepette is, ugye, aki kitart a gyerekei mellett, de hűséges is marad, viszont sokkal könnyebb, van egy szerető férjed, aki mindenben segít.
1: Egy dolgot megtanultam és megtanított a kicsi fiam születése, hogy csak arról mondjak véleményt, amit olyan cipőről mondjak véleményt, amit legalább 2 hétig viseltem. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre a kérdésre én azért passzolnám, mert én nem éltem csak szerető házasságban. Nagyon sok küzdelem volt benne, és nagyon sokszor meghalok mai napig, de mégis egy szerető házasságról beszélünk, nem tudom elmondani, és most az cikázik a fejemben, hogy ismerek-e, de biztos, tehát az anyai ösztön olyan furcsa, ugye én szoptatási tanácsadó vagyok, és mindig elmondom a várandós édesanyáknak, hogy olyan furcsa ez a teremtés, mert a szopási ösztön ugye nem az édesanyában van, hogy tudunk szoptatni, hanem az újszülöttben, mint egy emlősben. És az anyai ösztön nem úgy van ám, hogy megszülöm a babát, és rögtön ott van, és faj, hanem az úgy lassan alakul ki, és bizony kell egy 4-8 hét, míg az anyai ösztön kialakul, viszont onnantól kezdve például egy anya úgy van bekódolva, és úgy van megteremtve, hogy nem tudja elviselni az utóda, a gyermeke sírását. Tehát akkor vagy a nagymamát kéri, hogyha ő neki nincs ideje, de tehát, hogy ez olyan gyönyörű a teremtés, de mégis az anyai ösztön az nem rögtön van, és kiírthatatlan. Úgyhogy én azt tartom valószínűnek, hogy és azok az édesanyák előtt még nagyobb tisztelet, akik ugye egy egyedül édesanyák, mert most itt egy rózsaszín felhőt festettünk gyönyörűen ebben a műsorban, most anyák napjára, mert mind a hárman, mivel munkatársaim, merem mondani, szerető házasságban élnek. De emlékezzünk meg azokról az édesanyákról, akik egyedül vannak, akik lányanyák. Emlékezzünk meg azokról a nagymamákról, akik lehet, hogy a lányuk el kellett menjen külföldre dolgozni, mert hány és hány családban a nagymama neveli a gyermeket, mert a szülők el kell menjenek, hogy megéljenek dolgozni. Tehát emlékezzünk meg ezekről a nagymamákról. Emlékezzünk meg azokról az édesanyákról, akik lehet bántó házasságban élnek, és biza nap mint nap rettegve kelnek fel. És hát Isten éltesse őket, és áldja meg őket a szeretetével.
0: És természetesen emlékezzünk meg azokról az édesanyákról is, akik nem lehetnek most köztünk.
1: Így van, mert már oda-haza vannak a szüzanya mellett. És
0: imádkoznak értünk.
2: A múltkor volt egy katekézis, és arról volt szó, hogy amikor a keresztények imádkozunk, akkor azt kell tudjuk, hogy azok, akik már elmentek, azok is ott vannak, és nem vagyunk egyedül, és azoknak az imája továbbra is támogat bennünket. Nekem akkor ez egy olyan erőt adott, mikor ezt hallgattam, hogy azt mondta, hogy nem szabad azokról megfeledkezzünk, akár csak családtagjaink, szeretteink, mert azok továbbra is élnek, azok továbbra is imádkoznak, és el sem tudjuk képzelni, mekkora ima háttér a számunkra, hogy ők folyamatosan ugye imádkozhatnak értünk. És ezt most azért jutott eszembe, és azért akartam megosztani, hogy ahogy nekem erőt adott, és hinni is akarom, hogy ugye édesanyánk már nincs mellettünk, de hiszem azt, hogy tud imádkozni értünk, és mellettünk áll, és továbbra is nyújtja az ő segítségét. Hát legyen ez egy ilyen reménysugár azok számára is, akik ugyanígy édesanya nélkül élik már az életüket, hogy ott vannak azért az édesanyák, és hiszem azt, hogy most meg akkor sem hagyják már el gyermekeiket, illetve ott van az édesanyák, édesanyja, aki mindannyiunkra vigyáz, és múltkor is, ahogy említettük, külön-kül mindegyikünket ismer, és különös figyelemmel kísér, és segít mindannyiunkat.
0: Szilágyi Erzsébet, amikor végigvonult az utcán, mindenki jenezte. És ott volt az ölébe, mellette a kis Mátyás, a későbbi Mátyás király, és akkor ő rákérdezett az édesanyja nyakába csimpaszkodva, hogy ugye te csak az én édesanyám vagy. Hát akkor legyen így ez a végső zárszó, hogy nektek is ezt mondják mindig a gyerekeitek, hogy ugye te csak az én édesanyám vagy. Én ti pedig tudjátok az üzanya kezét megfogni, és ugyanezt mondani, hogy ugye te csak az én édesanyám vagy. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rászedtél, uram, és hagytam, hogy rászedj. És én örülök ennek, ez már nincs benne a Szentírásban, de jó. Gyakorlatilag a megismerkedés a feleségemmel már ott kezdődött. Tehát ez a, amikor szerintem a Jóisten tudta, hogy én őt nem fogom így keresni. És egy olyan vonzó valakit küldött, akin keresztül engem is meg tudott szólítani. Jól csinálta. Egyébként ezt meg kellene tanulnunk a Jóistentől, hogy hogyan tudjuk vonzóvá tenni a kereszténységünket. És a tanúságtételnek talán ez az egyik legfontosabb része. Bent a börtönben is, amikor a srácok rájönnek arra, hogy ezek nem kapnak ezért egy fillért se. A szabad idejüket feláldozzák azért, hogy bejöjjenek hozzánk. És amikor ez leesik, akkor hát nem tudom, ezt mondhatom-e, hogy szolgálóként nem mehetünk be az árkába. De engem volt, amikor behívtak, és azt hittem, hogy ó, most itt valami nem tudom mi lesz. És sütöttek nekem kolbászt. Valamivel viszonozni akarták azt, amit kaptak. Amikor rájöttek, hogy mit viszünk be, hogy Jézus szeretetét visszük be, és hogy mi igazániból nem sokat teszünk hozzá. Sőt, az a jó, ha nem teszünk hozzá, mert az pont elég. De hogy ők meg mindenképpen viszonozni, és akkor a kerálónak hívják az eszközt, két villa, drót bele a konnektorba, beszúrva a kolbászba, és megsül. És megsütötték nekem a kolbászt. Szóval ezt a Jóistentől meg kell tanulni, hogy hogyan tudjuk ezt vonzóvá tenni, és nem hivalkodóvá, nem elé állva az Istennek, hanem rámutatva.
1: Debreceni Csaba, mérnök, édesapa gondolatait hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntök minden kedves Máli Rádió hallgatót. Úgy gondoltam, hogy Szent Józsefről beszéljünk egy picit, és ezen belül pedig az édesapákról, hisz nemrég május 1-én ünnepeltük Szent József a munkás, aki az édesapák, a családapák védőszentje. Egy rövid történettel szeretném kezdeni. Az egyik alkalommal két barát elmentek sízni. Próbálkozott a barát a síjeléssel, és magyarázza, meséli a férfi, hogy annyit estem, hogy a végén már nem is számoltam. Oktatóim mégsem adták föl. Egyikük szabályos síórákat adott nekem délelőttönként, délután pedig a többiek siklottak le velem, kis sebességgel, az enyhébb lankákon, miközben folyamatosan adták az instrukciókat. A negyedik nap délutánján kísérőm, egy atléta termetű férfi felvitt a hegycsúcsra. Ezt a pályát biztosan élvezni fogod, mondta, amikor leugrottunk a síliftről. Siklottunk pár száz métert, majd megálltunk, és megvizsgáltuk az előttünk fehérlő terepet. Inkább hasonlított egy sziklákkal tarkított szakadékra, mint egy hagyományos sípályára. Nem meredek ezek kicsit? Próbáltam nyugodt hangon feltenni a kérdést. De, válaszolta útitársam, innen indulnak a lesiklók, amikor a városban rendezik a sí világkupát. És mi az átlagsebesség? Kérdeztem. Egy pillanatra elgondolkodott, hát úgy 140 km óránként. Miközben a mélységet néztem, kicsit megijedtem. 140 km. A barátom ekkor nagyon megértőnek bizonyult. Oké, nyugtatgatott. A profik egyenesen száguldanak lefelé ezen a nagy meredeken. De mi ketten cikcakban haladunk majd, a lejtő egyik szélétől a másikig. Én majd előre megyek, te csak gyere a nyomomban, és akkor minden rendben lesz. Így történt, hogy azonnal hihetetlenül meredek lejtőn lesiklottam a társam nyomában. Sítalpai éppen a megfelelő méretű nyomokat hagyták, miközben az én sítalpaim beleilleszkedtek az ő nyomvonalába. Szép lassan tudtam haladni ahhoz, hogy az irányt is tartsam és állva maradjak. Lejjebb, lankásabb szakaszok következtek, ahol már egymás mellett haladtunk, és gyönyörködtünk a lélegzet elállító tájban. Kedves Mária Rádió hallgatók, azért mondtam el ezt a történetet, mert sok fontos szempontból a mi keresztény életünk is tulajdonképpen olyan, mint ez a lesiklás a hegyről. Nekünk is a nyomvonalban kell maradnunk,

Isten a mi segítünk, de sokszor más keresztény testvérek is sok sietnek a segítségünkre, ismerik az útat lefelé. Kitapasztalták és kisíjjelték már előttünk az ösvényt, hogy legyen, amit követnünk. Keresztény életet élni olyan, mint jó nyomvonalban síjelni. Mózes arra buzdította Istennek a népét, hogy járjanak mindenben az ő útjain. Pál apostol is azt mondja, hogy a keresztények lépjenek nyomába atyánk Ábrahám hitének. A keresztény házas élet nem más, mint egy séta, utazás a jól kitaposott ösvényen. És a házas életben azért vannak a férfiak, azért vannak az édesapák, hogy ahogyan mondotta Szent Pál apostol is, tanúságot tegyenek férfiúi hitükről, kötelességükről. Mégis ahhoz, hogy istenfélő férfi váljon belőlünk, ahhoz, hogy istenfélő férj váljon a férfiakból, helyesen kell gondolkodniuk erről az utazásról. Itt különösen is arra célzok, hogy jó lehet a síjelés és a távgyaloglás például a sportból ismert fogalmak. Nekünk, keresztényeknek tudnunk kell, hogy pusztán csak ügyes, kitartó gyakorlással, edzéssel nem érünk el sikereket. Óvakodnunk kell tehát a teljesítmény orientált kereszténységtől, vagy úgymond a mindent bele kereszténységtől. És ugyanígy van a házasságban is, hogy óvakodniuk kell a férjeknek, a feleségeknek, vagy ketten együtt a teljesítmény orientált házasságtól. Ne az legyen a célkitűzésük, hogy nekünk több legyen, mint a szomszéd házaspárnak. Nekünk jobb legyen, szebb legyen, ügyesebbek legyenek a gyerekeink. Ez túlterheltséget von maga után. Igazából Isten szemszögéből nézve azt kell tenni, amit Isten elvár. Ha még nem vagy férj, de reméled, hogy az leszel, akkor nagyon figyelj, hiszen a szerepet meg kell tanulni, és nem számíthatsz itt súgóra. Ha már férj vagy, de kiderült, hogy nem ismered a saját szerepedet, akkor sürgősen kell tanulj. Isten irgalmas, és Isten neked súg, az előadás közben is, ha látja az igyekezetedet és elkötelezettségedet. A lányoknak és asszonyoknak azért kell ismerniük a férj szerepét, hogy tudjanak segíteni. És a segítés első lépésre, asszonyok, figyeljenek, ne foglaljátok el a házasságban a férjnek a helyét. A második lépés pedig, ami nagyon fontos, biztassátok és bátorítsátok férjeteket a szerepének a betöltésében. Annak, hogy egy férj jól tölti be a szerepét, általában az a jele, hogy a felesége boldog. Sem zsarnokok, sem papucs hősök mellett nem boldogok az asszonyok. Azt hiszem azért, mert egyik sem teszi lehetővé, hogy Isten terve szerint tölthesse be a maga asszonyi szerepét. Zsarnok mellett nem tud kibontakozni, és papucshős mellett kénytelen férfivé növekedni. A Biblia szerint tehát az igazi férfi az Istenben bízik.

És ha valamelyik, ha minden férfi hiszik, is hisz Istenben, akkor felteszi a kérdést, hogy vajon boldog-e a feleségem. Füle Lajosnak jut eszembe most a hirtelen egyik verse, amely így szól, hogy a feleségem énekel, harmat húl, levél lebben így, énekel a másik szobában. A hálaének dallama a csukott ajtón átszivárog, s megtölti lelkem templomát, íme az Úr jót tett velem, a feleségem énekel, énekel a másik szobában. A zsarnok önmagában, a papucs hős a feleségében bízik, és végeredményben egyik sem Istenbe, hanem emberbe veti bizalmát. Jeremiás könyvében olvashatjuk, hogy vegyük most elő egy picit a Szentírást is. Jeremiás 17. fejezetének az 5.-6. verse így szól, ez nem egy átok, nehogy megjegyenek a kedves Mária Rádió hallgatók, hanem ez egy tény megállapítás, amit a Szentírásból most kiolvashatunk. Így szól, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. De ez is tény megállapítás, amit szintén Jeremiás proféta könyvéből olvashatunk, a 7.-8. verse a 17. fejezetből, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. A férj szerep köréről legátfogóbban Pál apostol beszél az Efezusiakhoz írt levelében, az 5. fejezetének a 21. versétől a 32. verséig. És ebben a bibliai szakaszban a szerepkörnek, a férj szerepkörének három fontos összetevője ismerhető fel. És érdemes ezt megjegyezni, kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentírás szerint a férj szerepköre a vezetés, a szeretet és a gondoskodás. Ezt megismétlem még egyszer, hogy esetleg akinek a férje most nem hallja ezt a műsort, akkor elmondhassa majd este lefekvéskor neki, hogy kedves férjem, ez a te dolgod, vezetni, szeretni és gondoskodni. És most vegyük sorra, kedves Mária Rádió hallgatók, mit is jelent ez? Vezetni, ez az első. A férfi feje a feleségnek, olvashatjuk a Szentírásban, a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ebből a kijelentésből gyakorlati konklúziók is adódnak. És melyek ezek a konklúziók? Tehát először, a vezetés felelősségét Isten adta a férjnek. Ezért a házasság csak akkor működik jól, ha érvényesül benne a férj vezető szerepe. Itt most gondolom, hogy nagyon sok háziasszony egy kicsit felkapja a fejét, hogy na én ezt hogy is gondolom, és a Szentírás hogy is ír ilyen, de hát tovább folytatom, és akkor megértik. Tehát a férj vezető szerepe, ha érvényesül, maga a férj szerep az nem rang, hanem megbízatás Istentől. Elsősorban felelősséget jelent a feleség és a gyerekek anyagi, egészségi és lelki jólétéért. Tehát nem azért kell a férjnek vezetnie, mert ő tökéletesebb vagy jobb teremtmény, mint a feleség, hiszen nem az, hanem azért, mert Isten őt bízta meg ezzel, és őt is fogja a férjet számon kérni. Tehát arról sincsen szó, hogy mindent a férjnek kell csinálni a családban,
de mindenről tudnia kell, mert mindenütt, mindenért felelős. Ezt úgy képzelem el, mint most az én saját posztomat, hogy én, mint igazgató, tehát nem a műsor igazgató csinál mindent, de ha baj van, elsősorban őt vonják felelősségre. Tehát először a férjnek kell betöltenie a szerepét ahhoz, hogy a feleség és a gyerekek képes legyenek betölteni a saját magukét. Így tehát a vezetés a Biblia szerint szolgálat. Krisztus, az egyház feje, azért jött, hogy ő szolgáljon. Olvashatjuk Márk evangéliumának 10. fejezetének a 45. versében. A férj, aki a feleség és a család feje, a feleségét, a gyerekeit, a családját szolgálja. Lukács evangélistánál a 22. fejezetéből, a 25.-26. verseiből ezt olvashatjuk, idézem: a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. A vezetés a vezetettek kibontakozása is. Tudjuk, hogy egy jó kertész keze alatt jól fejlődnek a növények. Ugyanígy van a családban is, hogy egy jó férj, egy jó édesapa keze alatt boldog, örömteli és szeretetteljes légkör alakul ki a családban. Így tehát a vezetés légkörteremtés is. Az Istenben bízó férfi Krisztus királyi uralma alatt áll. Vezetése mellett Krisztus szeretete, öröme és békéje költözik be a családba.

Lackfi János, Zsoltáros. Dicsérlek, Uram, amiért nekem adtad kedvesemet, lelkem helyett lelkemet, okos kertészemet, növekedésem ösztönzőjét, burjánzásom visszanyesőjét, akiben megtalálhatom mindazt, amire érdemes volt sóvárognom. Add, hogy fájdalmat ne okozzak, hogy fájdalmában osztozni képes legyek, s ha osztozni nem is tudok, ha terheit átvenni gyenge is vagyok, legalább mellette álljak. Ott legyek, jelen legyek, vele legyek, jelenlétében legyek, jelenlétembe vonjam őt, átéljem, és az enyémbe olvasszam életét. Add, hogy rá ne telepedjek rettentő önzésemben, ki ne pusztítsam, mint kertben feledett lavór az alatta elsatnyult füvet. Hagyjam lélegzethez jutni, ne csörtessek érzéketlenül előre, ne csapódjanak arcába a kezemből kiszabaduló tüskés indák, hanem észrevétlenül elhajlítsam útjából az ágakat, elgördítsem az akadályokat, hogy ne ejtsek rajta véletlenül sem sebet, hogy ne őrizgessek semmi véletlenül ejtett sebet, hogy ne essek a meddés vétkébe, hogy ne akarjak mindig okosabb lenni, hogy szabadon engedjem, mint egy madarat, és szabadnak várjon vissza, mint egy madarat.

De folytatnám tovább az előbbi gondolatmenetemet, ugye, hogy a férj szerepköre, és beszéltem a vezetés szerepköréről, a férj az a vezető. És itt jön a másik probléma, amikor vannak olyan kapitányasszonyok, hogy a férjükön akarnak uralkodni, és a férj természetesen kiengedi a kezéből a gyeplőt, és itt kezdődnek az alkoholizmusnak az első jelei. Amikor a férj nem tud már uralkodni a feleségén, idézőjelbe uralkodni, nem tudja a vezető szerepét, mint férj pozitívan megélni, átvesz mindent a kapitány asszony, és akkor a családban kezdődnek a problémák. De ez megint egy másik fajta téma, útvonal. Visszatérnék akkor a férjeknek a többi vezető szerepére, illetve a férjeknek a szerepkörére, amelyben az elsőt már megtárgyaltuk, hogy a vezetés, és erre adtak a kedves hallgatók egy konkrét példát is, hogy hogyan is működik a hétköznapi életben. A második szerepkör a férjnek a szeretet. A Szentírásból olvashatjuk, az Efezusiakhoz írt levélben Szent Pál apostol írja az 5. fejezetének a 25. versében: férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. De még ezelőtt, a mondat előtt még benne van az is, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Tehát először az van a Szentírásban, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. És utána jön, hogy férfiak, ti pedig szeressétek a feleségeteket. Na most akkor nézzük meg ezt is egy picit aprólékosabban. Talán úgy hangzik ez a nehéz parancs, mint hogyha egy, hogy is fogalmazzak, hogy ne sértsek meg senkit, mintha egy bénának mondanák. Tehát nyújtsd ki a kezedet, ahogyan Krisztus, kezdeményezően. Tehát nem válasz szeretet az övé, hanem az én szeretetemet megelőző szeretet. Hiszen olvashatjuk szintén a Szentírásból, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk, azaz amikor mi még semmi jelét sem mutattuk a mi iránta való szeretetünknek. Tehát a férfi ne csak vállalkozásokban, nyaralási ötletekben legyen kezdeményező, hanem elsősorban a szeretetben. A másik feltétel nélküli elfogadásával. Ez a második gondolat. Az egyház az elmúlt évszázadok során sohasem volt tökéletes, Krisztus mégis kitartóan szerette. Így a férj sem várhatja, hogy a felesége tökéletes legyen. És fordítva is ugyanez érvényes. Szeretete nem függhet attól, hogy felesége jól végzi-e a dolgát, de még attól sem, hogy milyen a magatartása az asszonynak a férje iránt. Önmaga feltétel nélküli odaadásával a harmadik gondolat. Tehát nem csak meghalni, hanem évtizedeken át élni is lehet valakiért, és önmagunkat adva. De nagyon sokszor van az a kifejezés, hogy annyira szeretlek, hogy meghalok érted. Tehát nem meghalni kell, hanem élni kell egymásért. Szeretetben. Élni kell valakiért. Konkrét esetben a férjemért, a feleségemért. Önmagunkat adva. Önmagamat adni annyi, mint időmet, figyelmemet, teljes érdeklődésemet adni, a magam érdekeit háttérbe szorítva. Ez sokszor azt jelenti, hogy fontosabb arról gondoskodni, amire a feleségemnek van szüksége, mint a saját szükségleteimről. Például a feleség beszélgetni akar, de a férj aludni szeretne.
Tehát itt egyszerűen önmegtagadásról van szó. Negyedik, a tettekkel. Ha kell, virrasztva, gyalogolva, több munkával, minden munkát félretéve, a szavakkal. Jézus is használta a kommunikációnak ezt az igazán emberi módját. Van ez a mondás, hogy szóból írt a magyar ember, de minden idők és minden táj embere is szóból írt az asszony is. Sokszor az asszony sírva panaszolja, évek óta egyszer sem mondtad nekem, hogy szeretsz. Nem elég így vigasztalni, ahogy a viccben is van, hogy megmondtam az esküvőn, és ha valami változik, akkor majd szólok. Tehát nem erről van szó. Önmegtagadás. Az érzelmeknek a kimutatása, nem félni az érzelmektől. Mindezekből következik, hogy szeretetünknek elsősorban, a férj szeretetének elsősorban akarati döntésen kell alapulnia, és nem változékony érzelmeken. Akár a béna, aki Jézus parancsára kinyújtotta a kezét. Így szeretni is csak akkor leszek képes, ha megértem, a mindenható Isten az, aki erre szólít fel engem. És ezért fogalmaztam az elején, hogy nehéz ez a parancs, pont olyan nehéz, mint amikor Jézus szól a bénának, hogy nyújtsd ki a kezedet. És a béna hisz, szereti Krisztust, és meggyógyul. És a férjnek és a feleségnek is ez a feladata. Nyújtsák ki közösen a kezüket Krisztus felé, mert erre szólítsa fel őket, és közösen elérik a békesség és a szeretetnek a légkörét. Harmadik pedig a szerepkör a férjnek a gondoskodás. Szintén a Szentírásból, az Efezusiakhoz írt levélből olvashatjuk, a férfiak szeressék a feleségüket úgy, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. Ha férfi vagy, akkor most gondold át, mennyi időt, energiát, figyelmet fordítasz naponta a tested táplálására és gondozására, legyen benne a tisztálkodás, borotválkozás ideje, természetesen az is a magaddal való törődés, amikor a tested valamelyik része fáj. No és mennyi idő kell, energia és figyelem, mennyi idő, energia és figyelem jut naponta a feleségednek? Van egyszer egy asszony mondta a férjének, ha csak olyan pici rész lennék benned, mint a fájós fogad, akkor többet törődné velem. Érdekes hasonlat. És a gondoskodó férj ismernie kell a férjnek a felesége szükségleteit, tudnia kell, hogy mik a legnagyobb gondjai, részt vesz az álmaiban, és megalapozott vagy akár híjú reményeiben. Tehát a Szentírás szerint a gondoskodó férj úgy viselkedik, hogy a felesége érzi és tudja, hogy ő fontos a férje számára. Ezt abból tudja meg, hogy a férjének van ideje rá, és a kéréseit nem felejti el. Erre az érzésre és tudásra az asszonynak azért van szüksége, mert ettől függ az, hogy képes lesz-e igazán feleség lenni, vagy betölteni a maga szerepkörét.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel. Megnyitották Rómában Wolmut Ferenc, vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel. Bőte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
1: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami Főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pan, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
1: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:40-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leo pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Gyűri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikán Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmund Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
1: És ennek a falunak a neve a Császár.
2: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
1: Komárom közelében.
2: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmund Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmund Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket, voltak, akit pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmund Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
1: Ott már ereklye jellegű.
2: Most már erekje jellegű. Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmund Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelkinaplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt kísérte. El meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére, majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesítené.
1: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
2: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
1: Hol van a sírja?
2: Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
1: Ottól született?
2: Igen, igen.
1: És a faluban, császárban, az emléke hogyan él?
2: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
2: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az Egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerektemplomban a szentmiséje Mincenti bíboros úrnak.
2: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, együtt fogunk imádkozni ott. De azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
2: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelki pásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Bonn Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelki pásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
2: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus.
0: Veres András püspökkel készült interjúnkat hallották.
1: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missio Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az Úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a Szent Család inkább menekül, de békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilögdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon is próféta keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az Úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztény pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére bőjtett Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a Nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai, SMS számunk a 0758 420 555-ös, de bátran lehet imakérést küldeni a honlapunkon keresztül is, www.mariaradio.com. A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk a békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, imádkozzunk ma is az úton lévőkért, családjainkért, imádkozzunk ma is megfelelő időjárásért, jó esőért, imádkozzunk ma is a vizsgázókért, papírszerzetesi hivatásokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is.

0: Első kedves telefonálónk már is a vonalban van. Haló, haló. Valami gond van a telefonon, reméljük, hogy hallgatunk hamarosan. Visszahív minket, addig nézzük az SMS-eket. A rozsafűzért, fenelnom egészségért, békéért, férjem lába gyógyulásáért, világ békéért, faluközösségünk élő és elhunyt szeretteiért, a kezem gyógyulásáért, lelki testvéreimért, Anna néni gyógyulásáért, és mindenki szándékáért, valamint esőért, írja nekünk Edit. A rozsafűzért, fenelnom a Jóistennek, a saját magam gyógyulásáért, és hogy legyen munkánk, így a következő hallgatónk. Önökkel imádkozva kérek imád több fontos szándékért, családomért, testi-lelki egészségért, bűneink bocsánatáért, ellenségeinktől való oltalomért, rossz emberek szándékától, valamint idegenben dolgozó fiam és ismerőseimért, a szüzanya oltalmazza őket minden bajtól. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm az első telefonálat.
1: Szétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelmen.
1: A rózsafűzét, azt se szemlítét, elvárom, édesanyámért, lelki nyugalmáért, a békéért, a családomért, a fiamért, mert leámonyért, unokáimért, testvéremnek ma van, vannak ezt a Gilernanatja, őt is köszöntöm, kívánok neki békét a családba. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Csetessék az Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, mert nagyon szépen köszönöm, hogy velünk imádkozik.

0: Nézzük a további SMS-eket, így szól a következő. A rózsafűzért, egészségért, békességért, fia munkahelyi sikerért, unokáim jó tanulásáért ajánlom fel, férjemnek örök nyugodalmat, ide kedves hallgató, imádkozzunk együtt mindezekért a szándékokért is. Felelem ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, így a Péter szovátáról. A rózsafűzért felállom a közös elhunyt lelkeinkért, azokért is, akiknek imádsággal tartozok, és mind még felállom az imád Deák Erzsébetért, lelkért, akinek következik negyedik halálos év, halála évfordulója, és megemlékezünk a Bilibók Mária lelkiüdvéről, és az irgalmas Isten könyörüljön rajta, így egy kedves hallgató és imádkozik érte egy imesből. A rózsafűzért felállom a lábam gyógyulásáért, gyermekeim és unokáim egészségért, és hálában mindenért. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenök, amen.
1: Ezt a rózsafűzért és a szentmisét felajánlom a fiamért, Balázs Norbertért és a menyemért, Brigitáért. Máma van házasság kötésünk harmadik évfordulója. A Jóisten áldását kérem rájuk és a szűzanya oltalmat. Valamint megemlékezek édesapámról, Őrinc Józsefről, akinek máma lenne a születésnapja, s egy hét múlva lesz halálának évfordulója. A drága Jóisten adjon neki örök nyugodalmat a kápolnásfalvi temetőbe, s az örökvilágosság fényeskedjék neki. Jézusom, bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel már nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, mindezekért a szándékokért is imádkozunk hamarosan. Következő SMS-ünk így szól, a rózsafűzért és a szentmiséket felállom a héten magukkal imádkozva, az unokám vizsgájáért, a szüleim és testvéreim nyugalmáért, békért és a rádió fennmaradásáért, fiam jó útra térésért és a családunkban az egyetértésért. Attila gyógyulásáért és teljes felépülésért állam a rózsafűzért, így a következő hallgatónk. Kérlek, drága Szűzanya, légy közben járunk Eski gyermeke gyógyulását, Isten fizesse a segítő imákat. Kedves rádióhallgatónkért, Anna néniért imádkozunk, aki a Berettyóújfalui kórházban fekszik, az ő gyógyulásáért is imádkozzunk, és minden beteg gyógyulásáért. És hát szeretnénk imával kísérni kedves budapesti kollégánk Baracska János lányának a lakodalmát, akinek ugye szombaton lesz majd az a gyönyörű pillanat, amikor igent mondanak a kedves párjával. Nagyon sok boldogságot és nagyon áldott ünnepet kívánunk nektek. A rózsafűzért felállom egy nagy gond megoldódásáért, amiben egy család és egy nagymama van, hát imádkozzunk azért, hogy egy jó megoldás születhessen erre a nagy problémára is. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsertessük az Úr Jézus.
0: Mindenök, amen.
2: Én szeretnék kérni a szándékra, a Szűzanya oltalmába ajánlom az én életemet, a Mária Rádió munkatársainak a munkájtót. Szóval Jóisten, arra kérem, hogy derítse ki, hogy kirendezze az én családomat, az én magam egészségét. Imádkozz tiszta szívvel az énekkel együtt egymásért. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenek elmen, köszönjük szépen, hogy imádkozik velünk. Rózsika óvónéniért kérünk imát, és Imréért, hát imádkozzunk értük is. A rózsafűzért felállom a Mária Rádióért, unokáim jó tanulásáért és egy fontos szándékért. Imád kérek a szomszéd kislányokért, sajnos az édesanyjuk elhagyta őket már 2 éve, a Jóisten óvja őket minden rossztól, hát imádkozzunk értük is. Rózsafűzért felállom édesapám lelkiüdvéért, édesanyám gyógyulásáért, lelkibékért és több fontos szándékért, így egy kedves hallgatónk. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm az újabb telefonálót.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenöki, amen.
3: A mai rózsafűzéssel ajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes ányhújt rokonaimért. Péter Hajnal voltam, szinte császáról.
0: Mindenre kell, kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk imádkozik.

0: Kalói Tamária Rádió, köszöntöm az újabb telefonálót. Mindenek elmen.
1: Szentolvasós Szent Misét önökkel együtt imádkozva felajánlom a drága jó férjem László Ferenc lelkődvér, aki május 6-án hunyt 2020-ban. Az Úr fogadja be országába, és adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. És a többi halottaim, szülem, testvére, sokan van, nem szorolom fel, és akit Attila feltesz a soron, azokkal is imádkozok. Köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni.
0: Hát nagyon-nagyon szívesen. Az a helyzet, hogy nincsen olyan hallgató szerintem, aki ne veszített volna el valakit, aki drága az ő szívének. El kell őket engedjük. Ha Jóisten úgy döntött, hogy hazahívja őket, el kell engednünk őket.
1: Vagyok szíves, vagyok sok műtét után.
0: Tudom.
1: Köszönöm, hogy meghallgatom.
0: Nagyon-nagyon szívesen jó egészséget kívánok, és sok erőt, sok vigasztalódást. Mindörökké, amen. Közben felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy ma este a Rózsafűzér után Csernakeresztúrra kapcsolunk majd Dél-Erdélybe, ahonnan a ma esti gyönyörű szentmisét közvetítjük este, 6 órától pedig a szentségimádást, este 8 órától elnézést, a szentségimádást majd Csíksomjó Csobot falváról közvetítjük. Holnap reggel a szentmise a megszokott időben 8 órától kezdődik majd itt a Mária Rádióban, amelyet Vajdahunyadról közvetítünk. Halló, itt a Mária Rádió.

0: Minden jó.
1: Jóisten tartson.
0: Mária,
1: dicsőtessék. Jóisten tartson meg mindenek elmen. Köszönjük, hogy velünk imádkozol. A rózsafüzét és a szentmisét fanálom családom élő és elhunyt tagjaiért így a következő hallgatónk. A heti rózsafűzét és szentmisét fel szeretném ajánlani elhunyt édesanyám és édesapám, valamint nagyszüleink lelki üdvéért, nyugodjanak békében, és imádkozunk még az unokáimért, az Ága Isten adjon egészséget, szerencsét, békét, és a Jóisten áldással legyen velük, és vigyázzon rájuk ebben a mai világban, ide kedves hallgatónk. A rózsafűzért felálljuk hálából a drága szüleinkért, Gyergyőremetén András, István és Anna lelki üdvükért, akiknek ma volt a gyászmiséjük, ide kedves hallgatónk, lányuk Hodosról, imádkozzunk az ő és minden elhunyt testvérünk lelki üdvéért. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, üdvözlik Jézust.
1: Mindenek elmen.
2: A mai rózsafűzért kérdem szépen a testvéremért, Ferencért, akinek holnap lenne a születésnapja, és már 3 éve elhunyt. Halló?
1: Igen, hallgatom.
2: Igen, én Margit néni vagyok Nagybányáról.
1: Margit néni, hát imádkozunk mindezekért a szándékokért, és köszönjük, hogy ott Nagybányán is minket hallgat.
2: Igen, és mikor Pilis Szabán vagyok, akkor ott szoktam hallgatni a Mária Rádiót, és akkor ott is szoktam hallani, hogy csütörtökönként szoktam mondani a híreket.
1: Bizony, bizony. Na hát örülünk, hogy itt is, ott is van Mária Rádió, ahol élnek magyarok, ez nagyon jó.
2: Igen. Dicsérjük Jézus.
1: Jóisten tartsa meg, és hát jó utat kívánunk a legközelebb egy Pilis Csabára.
2: És sok-sok türelmet kívánok mindenkinek. Én itt Nagybányai vagyok, tehát Pilis Csabán a gyerekekhez mert ott is vannak rokonai.
1: Hát egyik szebb hely, mint a másik. Egyik szebb hely, mint a másik.
2: Igen. És mindegy örülök, amikor hallom a hangját, hogy ott megszólal a híradóban.
1: És hát mi meg örülünk, amikor hallunk a nagybányaiakról. Áldott szép estét kívánok!
2: Köszönjük szépen, és imádkozzuk a rózsafűzért.
1: Köszönjük szépen, mindenek jelben.

0: Nézzük, hogy milyen SMS-enk érkeztek még. A heti rózsafűzért fennállom a ház vásárlásért. Hát sikeres házvásárlást kívánok a kedves hallgatónak. Imád kérek el, hogy szüleink lelküdvért és családi békért, mindezekért is imádkozunk hamarosan. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: A rózsafűzért, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért. Ha lebbén, hogy jár nekem, meg mindig itt vagyok, Attila drága.
0: Hát nagyon örülünk.
1: A lába gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, és minden jó akaratú emberekért, a bűnei bocsánatáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, és a gonosz távozásáért, a család békességére, és az egész testvéreimért, a halottaimért, a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért. Köszönöm szépen, hogy bejutott.
0: Hát nagyon-nagyon szívesen köszönjük, hogy mindig velünk tetszik imádkozni, sok erőt kívánunk.
1: Itt vagyok mindig, ha bejutott, de jó. Hanem, de én örökké benne vagyok.
0: Hát köszönjük szépen, és mi örökké imádkozunk önért is, jó?
1: A drága gyermekem,
0: hát imádkozunk önért, jó Isten segítsen meg.
1: Van a másik, meg itt van lebénulva. Dicsértessék a
0: mindörökké, amen.
1: Kérnek a drága szentmérítés.
0: Mindörökké, amen. Amikor ezt a nénit hallom, mindig eszembe jött, kedves hallgatók, hogy milyen jó dolgunk van, nekünk nincs ennyi gond a fejünkön. Hát a Jóisten segítse és erősítse őt meg. Kedves hallgatóink, ennyi fért a ma délutáni ima szándék fogadásban, tehetik tartsanak velünk. Én megköszönöm az egész napi megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A Nagyváradi stúdióból Majoros Attilát hallottam.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Így éppen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek. Ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvet.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legnagyobb szüksége van.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Most együtt imádkozzuk Jézus drágalátos vérének litániáját. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atyaisten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiúisten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szent háromság egy Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Krisztus vére, az örök atya egyszülött fiának vére.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haláltusában a földre hullott vét.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a keresztfáján kiontott vér.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szüzeket termelő vér.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az örök élet záloga.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
1: Üdvözíts minket.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögünk, mindenható örök Isten, aki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd, kérünk, hogy az üdvösségünk árát úgy tiszteljük, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Amen.
1: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy a mai szép délután is velünk együtt imádkoztak. További jó rádiózást és szép estét kívánva búcsúznak önöktől innen a nagyváradi stúdióból.
0: Szebeni Lajos
1: és Majoros Attila. Viszont hallásra.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Csernak Keresztúról, a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból. Szemisét közvetítünk, melyet bemutat Tóth János plébános. A kántori szolgálatot ellátja Szemcsuk Jakab. Lélekben kapcsolódjanak be, és imádkozzanak velünk!

Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Jézus ismerte az országot, ahol élt, a területet, a lakosságot, tudta, hogy az embereknek a fő megélhetési forrása az a halászat, a pásztorkodás, a fölnövelés és a szőlő és a gyümölcsök termesztése. Éppen ezért nagyon sok példabeszédében olyan példákat használ, amit az emberek megértenek. A hétköznapi életükből veszi ezeket a példákat, és a mai evangéliumban pedig azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Csak úgy tudtok gyümölcsöt hozni, vagy úgy tud a szőlővessző gyümölcsöt hozni, ha rajta marad a szőlőtő. Nézzünk önmagunkba a szentmise elején. Mennyiben vagyunk mi összeforva, összenőve a szőlőtővel? Hányszor mennyi mindent meg akarunk mi oldani, pedig Jézussal sokkal könnyebb volna, ha rábíznánk. Nézzünk önmagunkba, ilyen lelkülettel vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, kérjük Isten bocsánatát. A szentmisét elhunyt László Istvánét ajánljuk fel halálai fordulója alkalmával. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Amen.

Istenünk, te kedveled az ártatlanságot és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányítsd magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, hogy mindig igazságot

Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál és Barnabás első missziós útja után néhányan Júdeából Antiókiába érkeztek, és itt tanították a pogányságból megtért testvéreket. Ha nem tartjátok meg Mózes összes törvényeit, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pál és Barnabás élénken tiltakozott, és vitába szállt velük, közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás, meg néhányan a többiek közül menjenek Jeruzsálembe az apostolokhoz és a prezbetiákhoz ennek a vitás kérdésnek ügyében. Így tehát az egyház utasítására útnak indultak. Föníciaán és Szamárián való átutazások alkalmával elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését, és ezzel nagy örömöt szereztek nekik. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a prezbetírek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. Erre azonban fölelt néhány a farizeusi szektából megtért hívő, és kijelentette: vállalják csak ők is a választott néphez való tartozás jelét, és rájuk kell parancsolni, hogy teljes mértékben tartsák meg a mózesi törvényt. Erre az apostolok és a prezbiterek összegyűltek a kérdés megválasztására. Ehhez az Isten igéje.

0: legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán így tanított Jézus. Én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. A gyümölcsozót pedig megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok, mert igémet befogadtátok. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővesző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, hiszen nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, hogy elégessék. Ha bennem maradtok, és tanításom, ti bennetek, kérjetek bármit, amit csak akartok, és teljesül. Az dicsőíti meg atyámat, ha sok gyümölcsöt hoztok, és így tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, a mai evangélium Jézus búcsú beszédének a folytatása. Ugye nem is volt tudatos ez bennem sokáig, hogy valójában Jézus az utolsó vacsorán mondja ezt, amit mond. Ő magát a szőlőtőhöz hasonlítja, követőit pedig a szőlőveszőhöz. És a tanítás szerint a szőlővesző csak akkor tud termést, gyümölcsöt hozni, ha a szőlőtőn marad. A szőlőtőn maradó szőlővesző azonban képes arra, hogy bőséges termést hozzon. A gyerekkori emlékeim elevenednek fel, hiszen gyerekkorom egy részét, jó pár esztendeit egy szőlősbe töltöttem. A 1960-as években kisgyermekként nem messze, ahol születtem, onnan 1-2 kilométerre, volt egy szőlős, amit édesapám egy csapatával telepített, és hát arra emlékeztem,

Édesapám zöldségeket termesztett, mint egy ki puhatolta, hogy milyen a föld. Persze ez csak én utólag tudtam meg, hogy miért kellett először zöldségeket ültetni. Hát ezért. És gyűjtöttem a kártyákat. A szőlő, tőkén vagy vesszőkön, amiket elültettek, voltak ilyen fehér hosszúkó kártyák, műanyagból, vékonyabbak, mint a rendes kártya, és akkor írta rajtuk, hogy fehér leányka, olasz rizling, lefordítva ugye, mert románul írta, erre a kettőre emlékszem is. Akkor ezeket úgy gyűjtöttem, mint a kártyákat, és játszottam velük, vagy játszottunk velük, már nem tudom, hogy mit. Arra is emlékszem, hogy nagyon sok gyümölcsfa volt a szőlőben. És úgy május végétől a szüretig folyamatosan szinte volt valamilyen gyümölcs. És nekem a gyümölcsfákon énekelnem kellett, és elhitették velem, különösen az asszonyok, de a férfiak is mondták, hogy ha én énekelek, akkor jobban megy a munka. És ezért sok szeretetet kaptam, köszönetet tőlük, hogy én énekeltem, és ők dolgoztak. És elhittem, hogy jobban megy a munka, hogyha én énekelek. Nem akarom tovább részletezni, de nekem sok szép ilyen élményem van, és nem csak abból a szőlőből, hanem általában minden embernek volt egy saját szőlője a hegyen, valahol a dombon, ami megmaradt így mondván a magántulajdonból, mert ugye kollektivizáltak, elvettek szinte mindent, volt egy kis veteményes hagyva és a szőlő. És sok szép emlék fűz gyerekkorom egyes eseményeihez, ezek között, mi a közösségnek és a családnak mint egy ünnep volt, vagy legalábbis nekem nagy élmény, az egyik a határkerülés húsvétkor, a másik a kenderáztatás, vagy kendermosás, és a harmadik pedig a szüret. Valahogy ez más gyerekkori élmények is vannak, de ez a három, ez valahogy a családnak is, és a közösségnek is az ünnepe volt, ha így mondhatom. És ezek nagyon belém ívódtak, és megmaradtak ezek az élmények. Ezekre szívesen emlékezem. A saját szőlőnkre is, mert ott általában mindig volt barack, gyümölcsfák, szőlők, ugye milyen olyan fajta szőlők, és hát gyermek ezekre visszaemlékezik, és azokra a napokra, amiket ott töltött, és számomra ugye a másik szőlős, az a nagy, az pedig hát gyerekkori élményeim, hónapokat töltöttem ott, különösen nyáron a szőlőben, és mindenféle emlékeim elé jönnek ilyenkor. Miért mondom ezt? Hát valójában ez egy érdekes jelkép volt Jézus korában, a szőlős, vagy a szőlőtő, vagy a szőlővesző. Józsefus Flavius leírása szerint, aki ugye a zsidók történetét megírta, egy emberméretű szőlőtő képe volt a jeruzsálemi templomnak a kapuján. Azt is tudjuk, hogy sok helyen a oltárterítőkön ilyen szőlő gerezdek vannak. Emlékszem, hogy az én nővérem is nyugodjék, ilyen csipkéket kötött, ilyen makramé, vagy milyen cérnából, az egy kicsit ilyen szürkésebb, barnásabb, és ott szőlő leveleket, meg szőlő gerezdeket is tudott kötni, és hol, nem tudom, hogy mondják, és akkor ezek így elég szépek voltak, így szekrényekre rátették, és akkor rá a porcelán, illetve díszeket, meg ilyesmi. Tehát Izraelt jelentette, a választott népet jelentette a szőlő, szőlőtő. És ezt az üzenetet hordozza a 80. Zsoltár. Persze a proféták is nagyon sokszor beszélnek választott népről, mint szőlőtőről. De a Zsoltárok könyvében a 80. Zsoltár, azt is mondják, hogy az újrakezdés Zsoltára, a nép imádkozik, vagy a proféta, vagy a zsoltáros ebben a zsoltárban, hogy Isten segítse az ő népét, hogy állítsa vissza azt a rendet, hitet, erkölcsiséget, ami volt a népben.
Néhány sort idéznék ebből a Zsoltárból, mert nagyon szép.

0: És ebben a zsoltárban a zsoltáros kifejezetten a népet, választott népet úgy nevezi, hogy szőlőtő, akit Isten kihozott Egyiptomból, és átplántált, ugye énekeltük búzaszenteléskor is az egyik válaszba, hogy Isten szőlőt ültetett, ugye. Hallgass meg Izraelnek, pásztora, te, aki Józsefet nyájként legeltetett. Seregek ura, ragyogtasd ránk arcodat, és megmenekültünk. Seregek ura, meddig haragszol még, hisz néped már imádkozik. A könnyek kenyerével etetted, a könnyek árját adtad italául. Seregek ura, állíts helyre minket, ragyogtasd ránk arcod, és megmenekülünk. Kihoztál Egyiptomból egy szőlőtövet, és népeket üsztél el, hogy elültest. Előkészítetted számára a talajt, ezért vert gyökeret, s terjedt el a földön. Árnyékával befötte a hegyeket, indáival Isten cédrusait. Veszveit a tengerig növelte, hajtásait a nagy folyamig. Miért romboltad le falait, akik az úton járnak, mind leszüretelik? Seregek ura, térj vissza, tekints le az égből, és lásd, látogasd meg szőlőtövedet, és védd meg, amit jobbod ültetett. Kezed nyugodjék jobbod emberén, az emberfián, akit megerősítettél. Többé nem hagyunk el téged, tarts minket életben, s mi áldjuk a neved. Seregek ura, állíts helyre minket, ragyogtasd ránk arcod, és megmenekülünk. Milyen személyes, milyen szép ez a könyörgése ugye a zsoltárosnak. Igen. Jézus a szőlőtő képet önmagára alkalmazza. Az ő kiáradó kegyelme élteti az egyházat. Az a lényeg, hogy, vagy az a lényeges ebben, hogy a szőlőtőbe oltott szőlővesző személyesen kapcsolódjék Jézushoz. A szőlőveszők azok. Mi vagyunk Jézus a szőlőtő. Tehát ami Jézus és a megkeresztelt ember között van. Személyes kapcsolat. Szent Pál is beszél erről a Galatákhoz írt levelében, azt írja, hogy mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Római levélben pedig azt mondja Szent Pál, hogy nem tudjátok, hogy aki Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségében feltámadt a halálból, úgy mi is életre keljünk. Hát Jézusnak ez a példabeszéde fontos üzenetet hordoz számunkra. Mert az ember a hétköznap életében sokszor megtapasztalja, hogy nagy egyéni erőfeszítései, kínlódásai ellenére sem nem tud eredményt elérni, nem tud gyümölcsöt hozni. Pedig a mai ember szeret tudni mindent, hogy hónap ekkor lesz eső, hogy hónap után nem tudom mi is, mindenfélét szeretünk tudni, ugye? Azt gondoljuk, hogy hát milyen kicsi Istennek vagyunk, ezt nem mondjuk így ki, csak úgy viselkedünk. Hogy mi emberek már elveszem a telefon, megnézem, ó, hónap 5 órától eső van, hónap után éjjel van, meg mit tudom mi. És akkor azt gondolom, hogy én mindenfélét, amit elképzelek, amit szeretnék, azt én meg tudom tenni. És ez nem így van. A magunk erőfeszítései nem sokat érnek, hogyha Istennek az áldása, kegyelme nincsen velünk. És ilyenkor el kell gondolkodnunk azon, hogy vajon jó-e az, amiért küzdök? Vagy kérem ehhez Istennek a segítségét, kegyelmi erejét? Vajon jó dologhoz kérem? Vajon nekem azt kell kérnem, azt kell megtennem? Vagy azt kell megtegye Isten, mit én kérek? Vajon nem egyebet kell, vagy nem másképpen kell nekem kérni? Tehát imáinkban elsősorban, amikor kérünk, akkor meg kell nyílnunk Isten előtt. Kell kérnünk a Szent Lelket, hogy ő mit szól ehhez. hogy Jézus hogyan cselekedne az én helyemben. És ő meg tudja erősíteni azt a célt, amit el szeretnék érni, azt mondja, hogy igenis, ezt kérjed. Ezért imádkozzál. Nem azért, mert te akarod, hanem azért, mert én akarom. Vagy pedig azt mondja, hogy nem, nem ezt kell kérned, más egyebet. És akkor tudom-e azt mondani, hogy Uram, hát én ezt szerettem volna, ezt akarnám, de ha te akaratod más, akkor legyen meg a te akaratod. Milyen nehéz az embernek ezt megtenni, és kimondani. Megváltoztatni az ő kérését, az ő célját, vagy az ő kívánságát, ahogy mondhatom, hogy mit ér, vagy mit szeretne Istentől elérni. Tehát, hogyha Isten akarata az, és te kéred, és bízol benne, akkor biztos, hogy megkapod tőle a kegyelmet. Megkapod tőle azt a segítséget, hogy el tud érni azt a célt. Igen. Az ember tehát hogyan tudja elérni küldetését? Hogyan tudja teljesíteni feladatát? Ha Jézusba beoltódik. Hát ezt a lépést nem könnyű megtenni. Mert akkor nagyon sokszor nem azt teszem, amit én akarok, hanem amit Jézus akar. És nem csak kimondom a mi atyánkba 100-szor, 1000-szer legyen meg a te szent akaratod, hanem el is gondolkodom azon, hogy tényleg Istenem ezt akarod tőlem. Ha nem, akkor világosíts fel engem. Mutasd meg, hogy mi a te szándékod, mi a te terved, mi a te akaratod. És segíts abban, hogy tudjam az enyémet félretenni, és tudjam elvállalni azt, amit te szeretnél, és te akarnál tőlem. Amen. Testvérek, imádkozzunk Krisztushoz, aki nélkül semmit sem tehetünk, hogy vele össze tudjunk forni, mint a rajta maradni, mint a szőlővesző a szőlőtől.
1: Tartsd meg szolgáidat a benned való hitben, amely az üdvösséget ajándékozza nekünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Növeld a népnek körében a tiszteletet minden egyes ember méltósága iránt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hallgass meg az elnyomottak és az üldözöttek segélykiáltását.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Engedd, hogy a benned maradva gazdag gyümölcsöt teremjünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Elhunyt szeretteinket pedig fogadd be a szeretet és béke honába, boldogító színed látására, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Istenünk, a te szent fiad az imádságaink, kéréseink meghallgatását ígérte, ha azok megegyeznek az ő akaratával. Ezért bizalommal telve fordulunk hozzád kéréseinkkel, de ugyanakkor hálánkkal és köszönetünkkel is Krisztus, ami Urunk által. Amen.

áldozatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten színe előtt.

szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra mi úrunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát. Ezután megparancsolta nekik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Megemlékezünk te, Szent Atyánk, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszt halál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. S attól, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fia testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel, minden püspökkel, pappal, diákónussal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva, a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra. Emlékezzél meg László és többi testvéreinkről, akik Krisztus békéjében, bocsánat, István és többi testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, védőszentjeinkkel és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus, a te fiad által. Amen.

0: az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre.
1: Hiszen valami

Feltámadt a mi Urunk, és megvilágosított minket, akiket vére árán váltott meg. Alleluja! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozat adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg az örök boldogságot, Krisztus

0: istenem, látom a lelkem, egész napon át úgy szerettél engem, bánászok vétkemet, szent fiadnak vére,
1: mossa meg
0: kegyesen szívemet fehérre,
1: virasszom fölöttem gondviselő szemet, kérlek óvd az éjjel testemet s lelkemet. Szűnanyám, sőrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem.
0: Amen. Halottainkért imádkozzunk Istenünk, te megbocsátod bűneinket, és szíveden viseled az emberek üdvösségét. Kérjük jóságodat a szüleink, testvéreink, rokonaink, lelkipásztoraink és jótevőink, akik elköltöztek ebből a világból, boldogságos Szűz Máriának és minden szentnek közben járására, eljussanak az örök boldogságra. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök boldogságot nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék meg.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Az Úr Jézus szemmel él.
0: Mária betegek gyógyítója.
1: Könyörögj
0: érte. Mária béke királynője.
1: Könyörögj
0: érte. Elsőért imádkozzunk mennek és földnek, Ura, ki végtelen jóságodból, atyai gondoskodással termővítetted a földet, hogy embernek is állatnak bőséges táplálékot adjon. Esedezve kérünk, árazd ránk áldásodat és testünk táplálására, adj bőséges eledelt nekünk. Emlékezzél meg régi irgalmadról, s amiként Illés próféta kérésére az eget megnyitottad, küldj most is földjeinkre elegendő esőt, tisztíts meg üdítő széllel a levegőt, s őrizd meg minket minden természeti csapástól. Test és lelki eledellel ellátva a szent fölségednek örömmel szolgáljunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mária a keresztények segítsége.
1: Könyörgj
0: érte. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Kedves hallgatók, Szent Misét közvetítettünk Csernakeresztúról, a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból, melyet bemutatott Tóth János plébános. A kántori szolgálatot ellátta Szemcsuk Jakab. A technikában Péter Damján segített, a mikrofonnál Pap Rajmondot hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Cserna-Keresztúri plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A csodás Dél-Erdélyben, a Retyezát és a Déli Kárpátok árnyékában napsütötte lankás dombok között terül el a kis falu Cserna-Keresztúr Hunyad megyében. A nagylaki határátkelőtől 200 kilométerre Déva és Vajda-Hunyad között található, a Cserna folyótól nyugatra fekszik. Nevének eredetiről elmondható, hogy mint a helység nevekben mindig a keresztúr itt is arra utal, hogy egykori templomát a Szent Kereszt tiszteletére emelték. Először 1302-ben említik, majd 1365-ben Krisztúr, 1367-ben pedig Keresztúr néven. A megye legnépesebb magyar lakta helysége, több mint felét bukovinai székelyek leszármazottai lakják. Őseink az 1764-es madéfalvi veszedelemkor menekültek Bukovinába, és öt faluban telepedtek le, és pedig Isten segíts, fogadj Isten, Hadik falva, András falva, József falva, majd innen telepíti 1911-ben a magyar állam a mai faluba Cserna-Keresztúrra. Barcsai Andor és Szabó Imre a korábban saját maguk által felvásárolt birtokra 620-630 bukovinai székelyt telepített, részben az öt bukovinai székely faluból, részben az aldunai telepes falvakból. A telepítéssel a korábbi faluhoz csatlakozva Csángó telep jött létre. Az akkoriban hivatalosan is használt Csángó szót a telepesek még Gúnynénnek érezték, de az újabb nemzedékek önelnevezésükként fogadták el. Az ő utódaikat a telepítés után régi magyaroknak nevezték. A lakók nagy része korábban a vajdahunyadi nehézipari üzemekben dolgozott, az 1990-es években sok Csángó család a falu kedvező adottságait kihasználva vendégszobát alakított ki, vagy panziót nyitott. Látnivalók a faluban a vízimalom, a Csángó tájház, a régi református templom megmaradt tornya, a torony és a falu fölé emelkedő dombon az 1882-ben épült fa erkélyes ortodox templom. Letelepedésük után 1915-16-ban templomot építenek, 1920-ban katolikus iskolát indítanak. A falu közössége mai napig büszke hagyományaira. A piskitelepi plébános és hunyadi főesperes Nyújtódi Jancsó Ernő vallásos székely népet a megfelelő lelki gondozásban és nevelésben részesítette. Cserna-Keresztúr ekkor piskitelep filiája volt. Sok utánajárás után és a megfelelő anyagi háttérrel 1914-ben letették Cserna-Keresztúron az új katolikus templom alapkövét. Jancsó Ernő főesperes hirtelen halála és a háború miatt megtorpant a templom építésének az üteme, de 1916. szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Hobot József, alesperes plébános mégis megáldotta az új templomot és átadta rendeltetésének. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálembe felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A császár édesanyja Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben, majd szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen ered az elnevezés, Szent Kereszt felmagasztalása. 1918-ban Cserna-Keresztúr önálló plébánia lett. Egyelőre a régi furkaféle ház szolgált plébániának. 1944-45-ben az egyházközség új katolikus iskolát épített, amit azonban 1948-ban államosítottak. 1948. október 13-án meghalt Dézsi Lajos, a hitközség plébánosa, aki 1919-től kezdve hűségesen szolgálta híveit három évtizeden át. Az új plébános Kósa József idejében 1955-ben épült fel az új plébánia, aki 1971-ig haláláig itt szolgált. A templom főoltárán egy fa feszület áll a korpusszal, két mellékoltárán Jézus szíve és a Lourdi szüzanya szobrai. Ezen kívül még a Szent József, Szent Pió, Szent Rita és a templom bejáratánál a Szent Antal szobrok láthatók. A templom előtt jobbról egy nagy márvány feszületet és balról Mária világkirálynő a kis Jézussal szobrát helyezték el, és még egy fakereszt a Bukovinából beköltöztetett csángók tiszteletére van állítva. Az egyházközség katolikusok lélekszáma 700, a filián meg 150. A Cserna keresztúri Szentkereszt felmagasztalása plébánia, a gyulafehérvári római katolikus érsekség Hunyadi főesperesi kerületéhez tartozik. A búcsús ünnepe szeptember 14, örökös szentségimádási nap július 20. Filiája a Piski telep oldalagosan ellátott plébánia, és a templomot Lönhárt Ferenc püspök idejében építették 1885-86 között. A templomot 1886. augusztus 22-én szentelték fel Szent István király tiszteletére. Ekkor a katolikusok száma mindegy 980 volt. A templomot Jancsó Ernő fő esperes plébános idején 1904 nyarán megnagyobbították, oldalhajókkal kibővítették. Oltáregylet is alakult 1904-ben Jancsó Ernő főesperes plébános idejében. Piski telepen a templom mögött egy kripta is épült, hiszen a Nagyágon született és Piski telepen nevelkedett Lönhár Ferenc püspök végrendeletében azt kérte, hogy Piski telepén helyezzék örök nyugalomra. Hunyadi főesperesi kerülethez tartozik, búcsús ünnepe augusztus 20, örökös szentségimádási nap július 14. A gyulafehérvári egyházmegye, valamint a Cserna keresztúri plébánia honlapjáról vett értékes információk alapján a műsort szerkesztette Gábor Anna. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Amen.
1: Az Atya,
0: a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
1: Dicsőség
0: a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntjük a Mária Rádió minden hallgatóját, közelben és távolban, az Imatarsoly műsorában. A Nagyváradi stúdióból köszöntik Önöket és várják az Önök hívásait.
1: Tibor atyám.
0: És Rekli Erika. A telefonszámaink a következők: 0259 420 555-ös, illetve 0359 420 555-ös. Nagy örömmel fogadjuk az Önök szép verseit, énekeit, imáit. A mai műsor témája a Szentlélek. A Szentlélek jelenléte sokszor észrevétlen. Ő az, aki erőt ad a gyengeségben, vigaszt a bánatban, és fényt a bizonytalanságban. Nem old meg mindent helyettünk, de megtanít bízni akkor is, amikor nem látjuk az utat. Mint egy gyengéd kéz, amely nem enged el. A Szentlélek arra hív, hogy ne féljünk a csendtől, mert abban születik meg az igazi találkozás Istennel, önmagunkkal és azzal a szeretettel, amely örök.

0: Mária Rádió, tessék.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
1: Én szeretnék egy szűzanyához egy imát elmondani.
0: Hallgatjuk nagy szeretettel.
1: Imó Szűz Máriához, ha valami faj neked, panaszkodom, ki nem honhatnám, hallgass meg, édes szűzanyám. Nehéz óráimban, adj nekem erőt, hiszen te vigasztol sok-sok szenvedőt. Nálad minden bűnös oltalmat talál, ha benned bízunknak nem fáj a halál. Tőled távozóknak bánatunk soha nincs, aki arra kérne, Mária, segíts. Hozzád imádkozok, arra anyánk vagy, akinek jósága végtelen nagy. Téged dicsérni nem szűnik a szám, emelj magadhoz, édes szűzanyám, amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Gyimesből egy 83 néni, egy mindennapos hallgató voltam, Erzsébet.
0: Isten éltesse sokáig. Köszönjük, hogy hívott bennünket.

0: Mária Rádió, tessék. Halló.
1: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Egy imát szeretnék megosztani a hallgatókkal.
0: Hallgatjuk szeretettel.
1: Napi könyörgés május havában. Hozzád fordulók, ó szeplő tenőgünk fogantatott szent szűz, ki a nagy mindenség asszonya a teremtés koronája. Egek ékessége és a földnek dicsősége vagy. Mi édesen hangzik nekem a te neved, mely ha megzendül fülembe, vidámság kelt szívemben. Mert tudom, hogy anyám vagy, anyja a kegyelemnek és irgalmasságnak. Te a zajos élettengernek nyájas csillaga vagy, melynek sugarai csupa kegyelmek, melyekben te szeplőtelenül fogantatott szűz, Évának bűnben fogant gyermekeit részesíted. Világíts nekem életem tengerén, melyen szél és vihar között az örökké valóság hazája felé evezök. Ha kísértetek viharai ellenem felzúdulnak, ha szenvedély hullámai feltornyosulnak, ha lelki veszedelmek különböző szírteibe ütközöm, világíts, ó vezércsillagom. Szűzanya, Mária, segíts, ha vétkeim iszonyatossága megháborít, az Isten ítéletétől való félelmem a kétségbeesés örvényében rohanni hajt. Világíts, ó üdvességem csillaga, derítsd fel lelkem éjjelét. Szűzanya, Mária, segíts, minden a testi, lelki veszedelmek árjai fejem fölött összecsapnak, minden bajba és szükségben légy velem. Ne távozzál lelkemből, hanem légy anyai oltalmat szárnyai alá. Szűzanya, Mária, segíts! Ha te könyörögsz érettem, nem szabad kétségbe esnem. Ha te vezetsz, el nem tévedhetek. Ha te védelmed alá fogadsz, nincs mitől félnem. Ha te támogatsz, el nem esem. Ha te kegyes vagy hozzám, kegyelmet találok szent fiadnál, Jézus Krisztusnál, ki az atyával és a szent lélekkel él és uralkodik, mint örökkön örökké, amen. Isten fizess a lehetőséget.
0: Köszönjük, hogy hívott bennünket, szép estét kívánunk. Mindörökké, amen.

elmondom még egyszer a telefonszámainkat, 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámokon hívhatnak bennünket a kedves hallgatók. A Szentlélek hívása. Nagy Kornélia. Nélküled csak könyv a Biblia. Talán szebb, különb, mint sok másik, de igévé tüzettől válik. Nélküled Jézus ember volt csak, és holtak maradtak a holtak. De ha tüzet betölthet minket, megvilágítja értelmünket. Látjuk benne a Fiú Istent, ki értünk odaadott mindent, s legyőzve halált, bűnt és átkot, megváltotta a holt világot.

0: Mária Rádió, tessék.
1: Tessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Önöket.
0: Mi is köszönjük
1: Önöket. Drága Önök. Tizonyok szortja meg az azok munkaikét.
0: Köszönjük
1: szépen. Szeretnék egy imát elmondani.
0: Hallgatjuk nagy szeretettel.
1: Ott tároznak rám olyánál, könnyezve imádkozom. Túlgolmosom, mózolgatom, gyöngyszemt is olvasom. Lelként te hozzáadtál. Boldogságos tizonyám, hogy megessen drága szívád, hozzáadás döklő szavá. Sok keresztény megszívédő, kialudt már a hitá, nem érti meg az imáját, sok anyának gyermeke. Kinevetnek, ha meglátja a kezemben, fejt olvasom, óha tudnának, hogy az ő, lelki kért is imádkozom. Óha hinnék, óha tudnák, ez egyik tüzanyám, fejtogodnától ébrehúrva, áldanának jó anyám, mire kéréseim van hozzád, boldogságot tüzanyám. Előtte, mikor az Isztus Úrám, így halálos a vagyom mellé.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket.

0: Mária Rádió, tessék!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szívemét szeretetével köszöntöm. Egy felajánló imát szeretnék elmondani. Szűzanyám, örömmel szentelem magamot, szentelen szívednek. Szívesen vállalom, hogy a tiéd vagyok, és hogy általad egészen Jézushoz tartozom. Taníts meg Jézust mindig jobban szeretni, érte, élni, és életemmel neki szolgálni. Megígérem, hogy naponta imádkozom a rózsafüzét, elnékedve Jézus életén. Szívesen vállalom a kereszténhez méltó mindennapi életet, úgy, hogy az a jó Istennek, és neked tetsző legyen. Ezt az ígéretem a te kezedbe helyezem, hogy a bűnösöket Isten akarata szerint megtérítsd. Anyám, segíts, hogy ezen ígéretemet hűségesen betartsam, amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy áldott szép estét kívánok!
0: Mindörökké, amen!
1: Jézusom, bízom benned!

0: rádió, tessék. Halló.
1: Halló. Dicsért tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én egy verset szeretnék elmondani.
0: Hallgatjuk, hogy szeretette.
1: Az a címe, régi magyar áldás. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely félnevelt. Legyen áldott eddigi útad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess, legyen áldott a napsugara, és melegítse fél szívedet. Hogy lehess enyhetadó forrás a szeretetre szomjazóknak, és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulónak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed

0: azoknak, kik értányulnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek, légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott imád minden hibád, bűnöd, vétkád, hiszen ki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás, fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus Erzsébet voltam Csíkszentkirályról.
1: Mindörökké amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket.

0: Mária Rádió, tessék.
1: Halló.
0: Halló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Egy verset szeretnék elolvasni Várkonyi Istvántól, a Rózsafűzért. Olyan akár egy szent bilincs, csodálkozva nézem. Ima közben épp úgy feszül, mint bilincs a kézen. Nagyanyám is így viselte kezén a tolvasót, bilincsbe vert kézzel, ő is az Isten rabja volt. Rózsafűzért viselt mindig, hogy elment egy napon, rózsafűzér feszült kezén a bús ravatalon. Rózsafűzérrel anyám is szent kép elé hajolt, bilincsbe vert kézzel, ő is az Isten rabja volt. Engem is így tanított, kezembe rózsafűzért adott, legyünk egész családunkkal, szelíd Isten rabok. Nagyanyám már tudja, hogy kik az igaz szabadok, hisz azért szabad ő, amennyben, mert Isten rabja volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Mária Rádió, tessék. Halló? Halló, halló? Halló, élőben van? Tessék mondani.

0: Mária Rádió, tessék.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az ezüst fátyol legendáját szeretném felolvasni, Máriával közvetlen kapcsolatos. Írta Váradi Antal. Még áll a vérztövében ott a domb, 800 terhétől se roskadon, alakja szírte tornya négy hegyével, mint érc ujjakkal mutat az ég felé fel. Körös körül a szélvész orgonája, mikor a villám dörögve csap le rája. Megreszket ottan torony és kápolna, mintha Isten újra érintette volna. S a kis kápolnában, örökös homályban, a napsugarai által sosem járja át. Elöntve halvány fénnyel a kereszt, csak egy kis örök lámpa fényereszket. Valaki fogadásból réges-régen, egy teljesült imáért hálaképen, egy fájtlat szín ezüstből szőve, borítja emlékül a szobor főre. 100 már, hogy meg sem halványodva, ragyogni látja a pisla mécses odva. Egy koldusasszony éjség idején, sápadtan támolyogva szegény, lejött a hétfájdalmú kápolnába, s a sok lépcsőt alig bírta lába. Az elhagyott szentében felsírt, kulcsolt kezekkel, Máriám, otthon beteg férjem, négy kis porontyom, az éjhalál közel, s nincs semmi rongyom. Te érzed kínom lelkem mélységébe, négy gyermekem, négy haldoklik éhen. Az anya sírás megrázza a léget, a kápolna szemcsöndjét középet. Még a kőszobrot is általa járja, meghallja azt a hétfájdalmú Mária. S lám kezere mozdul, a fájtlát letépi, égnek minden fényével, sim odaadja, mint kezet letép. A koldusnőnek fátyol a felét, jaj, mint rohan a hével ki felsikoltva, s mint gömbölyödik sápat kis orcája a négy árvának, a fájtlat bár olcsón eladta, nyomor aztán mégsem látogatta, de mint futótűz terjed el a népajkán suttogva, elsőbb a beszéd, hogy lent az Isten anyja megrabolva. Csak a fél homállyal fényes, ha szent odva, kutat a papság, csak ha ott akar láncokba terves az oltár előtt, vallatják zord arccal az árvanőt. Remek szegény, zokogva fuldokol, kiszól mellette, mentség nincsen sehol. A bíró kérdez, hogy raboltad el, akkor az izekint, ha nem felel. Szörnyű persz észbontó, gyötrelmében a szeme tapadva függ, a Mária képen, melynek varázsa egyszer megsegíti. A sejtelme imává lesz, és hité, térgyen csúszva elér a szoborig, s ahol felzokogva hangja megtörik. Fájdalmas Isten anyja Mária, segíts rajtam, mert elveszek, s nézd, ott lám, megmozdulnak a kőkezek. Mária keze mozdul, remeg a nép a borzalomtól, letépi fájtla megmaradt felét, szegény anya felét. Hozsma zendül, lezúzva szörnyű félelemtől, borul le a bakó, sereg a légen át egy szózat szendül, tanuljátok meg emberek, hogy még nyomor van a világon, ékszerre kincsre sose vágyom, az éhezőkre nézzetek, s az égnek kincse mosolygása, hogy a nyomort enyhülni lássa. Amen.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott bennünket. Kedves hallgatóink, ezzel búcsúzunk a mai imatorsoly műsorától. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és kívánunk mindenkinek áldott, békés, szép estét. Akik önökkel voltak,
2: Tibor atya
0: és Rejkli Erika. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, Márkász Lívia vagyok. Ma este én mondok nektek egy mesét a tulipánnál változott királyfiról. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának: édesapám, én most elmegyek, és addig vissza se jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjába sűrű erdőbe tévedt. Egy tüske bokorban varjú károgott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, az meg így szólt hozzá: húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba jutsz, röpisd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Királyfi eltette a varjutollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, és visszadobta. Az meg így szólt hozzá: vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá: tépd ki két hajszálamat, s ha valamikor bajba leszel, eresz csak szélnek nyomban, ott leszek, és segítek. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király. Van annak egy virágszép leánya, de azt, ha valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én is megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte. Azt pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta az varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére. De a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylánya kérőjét, de hiába kereste, estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány még meg is csókolta a virágot, s az nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tied, mondta a királylány. Mindjárt meg is tartották a lakadalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb leányát. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Ím vár a bárány asztala, öltsünk fel tiszta gyolcsruhát, átkelve már a tengeren, zengjük most Krisztus himnuszát.
1: Kereszten értünk szenvedett, szenteste lelkünk étele, vérének éltető bora, Istenhez fűzi életünk.
0: Húsvétest dúló angyala, minket nem sújthat, vére véd, hiába zúg a fáraó, kínzó rabságunk véget ért.
1: A bárány immár Krisztusunk, az ártatlan feláldozott, s az új kovásztalan kenyér szenteste, melyet ránk hagyott.
0: Igaz, méltó, szent áldozat, hatalmad megtör poklokat, raboknak nyitja zárait, örök jutalmat visszaad.
1: A sírból Krisztus fényesen felkel, legyőzve a halált, rabláncra fűzi zsarnokunk, megnyitja égnek ajtaját.
0: Maradj örökre Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, oszd meg dicsőséged velünk.
1: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled most és örökre tisztelet. Amen.
0: Isten jobbja fejedelemmé és megváltóvá emelte Jézust. Alleluja. Világosságom és üdvösségem az Isten. Kitől félnék?
1: Életemnek az Úr az oltalma. Kitől rettegnék?
0: Ha a gonoszok rám törnek, hogy felfalják testemet,
1: akkor ellenségeim és gyötrőim meginognak és semmivé lesznek.
0: Egész tábort állíthatnak ellenem, nem fél a szívem.
1: Ádász harcra kelhetnek ellenem, én akkor is remélek.
0: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam, hogy az Úr házában lakjam életem minden napján.
1: Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát.
0: Mert sátrában rejtel engem a balsors idején, búvó helyet ad hajlékának rejtekén, kősziklára állít engem.
1: Most már fölemelkedik a fejem, ellenségeim fölé, akik körülvesznek.
0: Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be, énekelek és zsoltárt zengek az Úrnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten jobbja, fejedelemmé és megváltóvá emelte Jézust. Alleluja.
1: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők országában. Alleluja. Halld meg, Uram, hívó hangomat. Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem.
0: Szívem rólad mondta, keressétek az ő arcát. A te arcodat keresem, Uram.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat, ne fordulj el haragodban szolgádtól.
0: Segítségem te vagy, el ne taszíts. Ne hagyd magamra, megmentő Istenem.
1: Még ha apám és anyám el is hagyna, az Úr akkor is magához ölel engem.
0: Ösvényedre taníts meg, Uram. Ellenségeim miatt vezess igaz úton.
1: Ne szolgáltass ki engem azoknak, akik gyötörnek, mivel hamis tanúk lépnek föl ellenem, és olyanok, akik bosszút lihegnek.
0: De én hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők országában.
1: Hagyatkozz az Úrra, bátran cselekedj, szíved legyen erős, és bízzál az Úrban.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők országában. Alleluja. Belőle, általa és benne van minden. Dicsőség neki mindörökre. Alleluja. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülöttje.
0: Mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan.
1: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
0: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdett, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
0: Mert úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Belőle, általa és benne van minden. Dicsőség neki mindörökre. Alleluja.
1: Jézus örökre megmarad, s így papsága örökké tart. Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszen örökké él, hogy közben járjon értünk. Ilyen főpap kellett nekünk, szent, ártatlan, fedhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bűneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor magát feláldozta.
0: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Öröm töltötte el a tanítványokat.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Alleluja. Krisztus feltámadt a halálból, és az Atya jobbján ül, kérjük őt könyörögve.
1: Örökké élő Krisztus, hallgass meg minket!
0: Emlékezzél meg, Urunk, mindazokról, akik neked szolgálnak, hogy az életszentség példáját mutassák népednek.
1: Örökké élő Krisztus, hallgass meg minket!
0: Add az államok vezetőjének az igazságosság és a béke lelkületét, hogy az emberi közösségekben egyetértésben élhessünk.
1: Örökké élő Krisztus, hallgass meg minket!
0: Tarts meg minnyájunkat jó egészségben, és növeld a föld termékenységét, hogy segítse a nélkülözőket.
1: Örökké élő Krisztus, hallgass meg minket!
0: Üdvözítő Krisztusunk, te megvilágosítottad az egész világot, és meghívtál az életre minden halandó teremtményt. Adj örök világosságot elhunyt testvéreinknek.
1: Örökké élő Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányítsd magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, hogy mindig igazságod világosságában éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Sok minden felett kell eltekintenünk, hogy megtanuljunk látni, mondta Emmanuel von Bodman.

Akkor, hogyha kezdünk. 5, 4, 3, 2. Dicsértessék a Jézus Krisztus, tiszteleteli szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Szentségimádást közvetítünk a Csíksomlyói plébánia Betlem kápolnájából. Arra hívjuk hallgatóinkat, amennyiben tehetik, lélekbe kapcsolódjanak bele. Imádjuk az Úr Jézust a legméltóságosabb oltári szentségben, együtt a Mária Rádióban.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Imádunk téged, Jézus, mi me itt vagyunk előtted, Uram, a te lábaidnál, mint Mária, Márta testére. Nézlek és hallgatlak. Hallgatom a hangod, és figyelem a gondolatod. A gondolatod a te szíved. És megnyílok számodra. Jézus, ébresz föl bennem a szeretetet, hogy a szívemmel lássalak, hogy a szívemmel imádkozzak, hogy öröm legyen számomra most ez a szentség imádás. Jézus, nekünk vannak elképzeléseink rólad, Istenről. Gondolataid, képed, te magad itt vagy közöttünk. És olyan egyszerűen vagy jelen, azt mondod, én vagyok a kenyér. Ó Jézus, nyisd meg a szemem, hogy felismerjelek, hogy az egyszerűségben felismerjem nagyságodat, és csodáljalak téged. Az emberekről is, akikkel élek, és akikkel találkozom, van elképzelésem, véleményem, gondolatom. De ez nem azt jelenti, hogy ők olyanok is, amilyen kép él bennem róluk. Ó Jézus, nyisd meg a szemem az emberekre, hogy teljességében csodáljam, hogy meglássam a jót másokban, hogy örüljek az embereknek, és hogy csodáljam őket. Jézus, kérlek téged, erősíts meg a hitem, és a beléd vetett bizalmamat, hogy erősebb hitem legyen. Jézus, kérlek, adj szeretetet minden ember iránt, hogy szívemben a te szereteted uralkodjon. Jézus, taníts meg engem úgy látni, ahogyan te látsz. Te oly sok szépet látsz, ezért azt mondod nekem, nézd a madarakat, nézd a liliumokat, nézd a búzaszemet, nézd a pásztort, nézd a szőlős gazdát. Jézus, nyisd meg a szememet, hogy én is lássam a sok szépet és a jót. Jézus, amikor a farizeusok látják Zakeust, akkor ők elítélik. Téged is elítélnek, mert hozzáfordultál. Ők csak a rossz dolgokat látják benne. Amikor te Zakeusra tekintesz, meglátod benne Ábrahám fiát, meglátod benne a jót, és esített számára. Hogyan tekintek én az emberekre? Jézus, taníts meg engem úgy nézni, úgy látni, ahogy te látsz engem. És Jézus, te azt mondod, boldogok a tiszta szívek, mert ők meglátják az Istent. Csak a tiszta szív lát. Az én szívem nem tiszta sokszor, és ezért nem látok tisztán. Jézus, kérlek ma este, hogy szabadítsd meg a szívemet minden rossz érzéstől, és minden rossz nézéstől. Amen.

Uram, te vagy az élet forrása, mivel te vagy maga az élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennybe. Többet kell gondolkodnia jó tetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm, Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd. Uram, adj nekem élő, eleven és gyümölcsöző hitet. Amen.

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért, lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehetünk e nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk, megoszthatjuk örömeink, bánataink. Így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebben haladhatunk a feléd vezető úton. Köszönjük, hogy te soha nem hagysz magunkra minket. Adsz újabb és újabb lehetőséget számunkra a rád találásra, hozzád térésre. Áld meg, Urunk, a rádió munkaközösségét, önkénteseit, adományozóit és hallgatóit. Vezesd őket a Szentlélek által, adj nekik erőt, békességet, hogy az általad kijelölt úton haladhassunk mindnyájan, és így együtt eljuthassunk az örök életre. Amen.

Uram, az imádság elején kérlek, hogy nyisd meg minden Mária rádió hallgató szívét és lelkét, hogy nyitott legyen a hívásodra, hogy a szőlődbe dolgozzon, hogy támogassa lehetőségei szerint műved megvalósítását. Nem tudom, hogy miért éppen minket néztél ki, miért minket választottál. Kérlek, segíts, hogy önzetlen választ tudjunk adni arra, amire meghívtál minket. Uram, Jézus, néha habozunk egészen átadni magunkat neked, mert attól félünk, hogy magányosan és segítség nélkül maradunk. Segíts, hogy mindig érezzük a jelenlétedet, és felfogjuk, hogy az ember akkor kap, amikor ad. Amen.

Jézusom, nagyságot előtt érdelek, és csodálok téged, egész bensőmből áldalak, veled a fájdalom, a szenvedés, csak töredék, szilárd, semmiség. Add, Uram, hogy a Mária Rádió adásai által sok szenvedő lélek rád találjon. Add, hogy lelki táplálék legyen sokak számára, melyből erőt, vígaszt meríthet minden hallgató. Ó Jézusom, add áldásod mindazokra, akik kapcsolatban vannak a rádióval, legyenek akár műsorkészítők, akár hallgatók, hisz mindannyian egy családhoz tartozunk. És add, Uram, hogy soká éljen fennmaradjon a Mária Rádió, mely valóban egy fénysugár a lelkünknek. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, az első tanítványok benned találták meg és ismerték fel a megváltót. Mi kereső emberek vagyunk, keressük az igazi tanítást, keressük az örök élet felé vezető mutató tanítást, keressük azokat az embereket, akiknek tanúságtétele hiteles. Keressük azokat az embereket, akik elvezetnek minket hozzád. Mert minden keresésünk mögött ott áll, hogy keressük a szívünk békéjét megadó Istent. Keressük az irgalmasan felénk forduló Istent. Boldogok vagyunk, ha benned megtaláljuk az ember szerető Istent, és hozzád vezethetjük embertársainkat. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, ami üdvösségünkre szolgál. Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled, és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre. Szeretnénk, ha tanításod jó talajra hullna a szívünkben. Add, hogy mindig nyitott szívvel hallgassunk téged, és tanításodat életre váltsuk. Amen.

Urunk Jézus, te egykor a kiválasztott apostoloknak megmutattad isteni dicsőségedet, mutasd meg most nekünk is, és a Mária Rádió segítségével, hogy életünk nehéz óráiban a szenvedések és a betegség közepette új erőt nyerjünk a kereszthordozáshoz. Mutasd meg számunkra, hogy milyen sors, milyen dicsőség vár ránk a feltámadás követően, ha kitartunk veled a szenvedésbe. Segíts bennünket az üdvösség útján. Amen.

Mindenható és irgalmas Istenünk, hisszük, hogy a világban mindennek értelme van, még akkor is, ha akaratodat, rendeltetésedet, szándékaidat emberi értelmünk nem képes azonnal megérteni. Krisztus Urunk kereszthalálának is volt értelme, hiszen a megváltást, az üdvösséget és a vele való kiengesztelődést szerezte meg minden ember számára. Meghajlunk a kereszt előtt, meghajlunk a kereszt titka, a megváltás titka előtt. Meghajlunk az engedelmesség titka előtt, amelyet fiat Jézus Krisztus tanúsított. Meghajlunk a végsőkig elmenő, önfeláldozó szeretet titka előtt. Segíts minket, hogy felfedezzük a kereszt helyét életünkben. Amen.

Uram, adja Mária Rádió nagy családjának jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet. Ajándékozz nekünk békédet, amelyet nem kaphatunk meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk, hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket, hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Add, Uram, hogy amikor ennek a nagy családnak bármely tagja elcsüggedne és keserű csalódás érné, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessen számára édesanyád, Mária Rádiója. Amen.

Uram Jézus, köszönöm az időt, amit veled tölthettem imádságban és feltámadásodról való elmélkedésben. Segíts, hogy hitemben növekedjek és éretté váljak. Ennélkül elvesztem. Ennélkül nem látlak, és ha nem látlak, hogyan kövesselek? Bízom benned és az örök élet ígéretében. Amen.

0: tiszteli, és alázatos szívű Jézus.
1: Alakj is szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk mindenhatalmas Isten tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanaz a szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek áldása, szálljon erre jártok családjaitokra, egyházunkra és az egész világra.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Csíksomlyói plébánia Bedlem kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik a továbbiakban is maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán. Búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, további áldott szép estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú, Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Urunk, nemzetek királya, te minden népet arra hívsz, hogy megismerje üdvözítő szeretetedet. Hazánkért és az egész magyar nemzetünkért könyörgünk most hozzád. Te azt mondtad, hogy a téged szeretőknek minden a javukra válik. Ennek tudatában az egységért és a kiengesztelődésért imádkozunk. Add, hogy megőrizzük az egységet azokkal a magyarokkal, akikkel összeköt a közös hit, a kultúra, a történelem, és akik az országok határain túl élnek. A kiengesztelődés lelkületét pedig erősítsd a körülöttünk élő népek iránt. Gyógyítsd az emlékezetünket, és add, hogy a megbékélés útján járjunk. Ne válasszanak el többé a történelmi fájdalmak, hanem kössön össze bennünket a szolidaritás, hogy szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket. Tégy minket a béke és a megbocsátás evangéliumának hiteles tanúivá, hogy fenntartsuk a lelki egységet, amíg majd minden nemzet el nem jön, hogy előtted az imádásban egyé forva leboruljon. Mennyei atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, benned bízva és hozzád könyörögve kicsi nemzetünkért. Dávid és Góliát, Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban. Hisszük, hogy számíthatunk a te segítségedre. Imádkozunk vezetőinkért is, hogy Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket. Segítsd őket, segíts minket szent lelked erejével, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, amen. Vincenti bíboros atya mondta, ha lesz 1 millió imádkozó magyar, nem féltem ezt a nemzetet. Legyen.
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
4: Boldog asszony anyám!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űr

zavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Aranyosi Ervin, valami hiányzik. Valami hiányzik ebből a családból. Talán a szeretet, ami szívet ápol. Talán a figyelem, talán egy kis játék. Jó példamutatás, kedveskedő szándék. Ha jobban megnézem, lehet nem is család. Látok egy gyermeket, de nem látok anyát. És az apuka sincs igazán a képben. Elmerült figyelme a virtuális térben. A valóság árva. Helyét nem találja. Keresi a választ, hová tűnt családja. Nem baj. Neki is majd egy szép mobilt vesznek, és ha majd akarja, szülei ott lesznek. De vajon akarja? Vagy majd másra vágyik? Lesz, mi motiválja majd felnőtt koráig? Fogja vajon tudni, miről szól az élet, vagy hagyja elfutni ez rá az ítélet? Élőn haldokolva nyomkodva a gépet, hát ha talál rajta majd valami szépet. Olyat, mit egymásnak nem akarunk adni, nem akarunk érző emberek maradni. Minden, ami fontos, kívül esik rajtunk. És elhitetik velünk, hogy pont ezt akartuk. Csak fogyasztók lettünk egy dömping világban. Programok tartanak örökös rabságban.

Aranyosi Ervin. Jó lenne tudni. Nem érzed magad boldognak, mert pénzed nincs elég. Ám nap, mint nap a munka vár, a csúf, mókos kerék. Ki feletted áll, gazdagabb, hisz övé a siker. Csak az élhet ma fényesen, ki letaposni mer. A családodra nincs időd, mert folyton dolgozol. Úgy hiszed, hogy áldozatot pont értük hozol, mégis alig vagy velük, csak épp nem éhezel. Azt hiszed, a munkától vagy, attól létezel? Jó lenne tudni, hogy miről szól az élet. Mi végből vagyunk itt, és miért ér véget? A két végpont között hol van a boldogság? A szeretet, ha adod, hogyan tér vissza hozzád? Álmodozások korából miért lépünk tovább? Mi volna, ha ott maradnánk, s élnénk a csodát? A gyermekkorból miért léptünk ki? Miért nem maradunk? A boldogságos, fényes útján miért nem haladunk? Jó lenne tudni, hogy miről szól az élet. Mi végből vagyunk itt, és miért ér véget? A két végpont között hol van a boldogság? A szeretet, ha adod, hogyan tér vissza hozzád? A szeretet, ha kapod, hogyan viszonoznád? Ha elkerülne végleg, vissza hogyan hoznád? A boldogságot meg kell élni, álmodozni kell, s nap mint nap az életünkbe újra hozni el.

Szeretettel köszöntök minden kedves Máli Rádió hallgatót a ma esti műsorunkban. Úgy gondoltam, hogy Szent Józsefről beszéljünk egy picit, és ezen belül pedig az édesapákról, hisz nemrég május 1-én ünnepeltük Szent József a munkás, aki az édesapák, a családapák védőszentje. Egy rövid történettel szeretném kezdeni. Az egyik alkalommal két barát elmentek sízni. Próbálkozott a barát a síjeléssel, és magyarázza, meséli a férfi, hogy annyit estem, hogy a végén már nem is számoltam. Oktatóim mégsem adták föl. Egyikük szabályos síórákat adott nekem délelőttönként, délután pedig a többiek siklottak le velem, kis sebességgel, az enyhébb lankákon, miközben folyamatosan adták az instrukciókat. A negyedik nap délutánján kísérőm, egy atléta termetű férfi felvitt a hegycsúcsra. Ezt a pályát biztosan élvezni fogod, mondta, amikor leugrottunk a síliftről. Siklottunk pár száz métert, majd megálltunk, és megvizsgáltuk az előttünk fehérlő terepet. Inkább hasonlított egy sziklákkal tarkított szakadékra, mint egy hagyományos sípályára. Nem meredek ezek kicsit? Próbáltam nyugodt hangon feltenni a kérdést. De, válaszolta útitársam, innen indulnak a lesiklók, amikor a városban rendezik a sí világkupát. És mi az átlagsebesség? Kérdeztem. Egy pillanatra elgondolkodott, hát úgy 140 km óránként. Miközben a mélységet néztem, kicsit megijedtem. 140 kilométer. A barátom ekkor nagyon megértőnek bizonyult. Oké, nyugtatgatott. A profik egyenesen száguldanak lefelé ezen a nagy meredeken. De mi ketten cikcakban haladunk majd, a lejtő egyik szélétől a másikig. Én majd előre megyek, te csak gyere a nyomomban, és akkor minden rendben lesz. Így történt, hogy azonnal hihetetlenül meredek lejtőn lesiklottam a társam nyomában. Sítalpai éppen a megfelelő méretű nyomokat hagyták, miközben az én sítalpaim beleilleszkedtek az ő nyomvonalába. Szép lassan tudtam haladni ahhoz, hogy az irányt is tartsam és állva maradjak. Lejjebb, lankásabb szakaszok következtek, ahol már egymás mellett haladtunk, és gyönyörködtünk a lélegzet elállító tájban. Kedves Mária Rádió hallgatók, azért mondtam el ezt a történetet, mert sok fontos szempontból a mi keresztény életünk is tulajdonképpen olyan, mint ez a lesiklás a hegyről. Nekünk is a nyomvonalban kell maradnunk, és mi sem vagyunk elég jók. Ha csak a magunk erejére támaszkodunk, újra meg újra elbukunk. Ha csak a magunk erejében bízunk, meghalunk. De milyen jó azonban, hogy nem kell önmagunkra hagyatkoznunk. Mindig van valaki, aki segít megtalálni a hegyről levezető sínyomokat. Elsősorban Isten a mi segítőnk, de sokszor más keresztény testvérek is sietnek a segítségünkre, ismerik az útat lefelé. Kitapasztalták és kisíjjelték már előttünk az ösvényt, hogy legyen, amit követnünk. Keresztény életet élni olyan, mint jó nyomvonalban síjelni. Mózes arra buzdította Istennek a népét, hogy járjanak mindenben az ő útjain. Pál apostol is azt mondja, hogy a keresztények lépjenek nyomába atyánk Ábrahám
hitének. A keresztény házas élet nem más, mint egy séta, utazás a jól kitaposott ösvényen. És a házas életben azért vannak a férfiak, azért vannak az édesapák, hogy ahogyan mondotta Szent Pál apostol is, tanúságot tegyenek férfiúi hitükről, kötelességükről. Mégis ahhoz, hogy istenfélő férfi váljon belőlünk, ahhoz, hogy istenfélő férj váljon a férfiakból, helyesen kell gondolkodniuk erről az utazásról. Itt különösen is arra célzok, hogy jól lehet a síelés és a távgyaloglás például a sportból ismert fogalmak nekünk, keresztényeknek tudnunk kell, hogy pusztán csak ügyes, kitartó gyakorlással, edzéssel nem érünk el sikereket. Óvakodnunk kell tehát a teljesítmény orientált kereszténységtől, vagy úgymond a mindent bele kereszténységtől. És ugyanígy van a házasságban is, hogy óvakodniuk kell a férjeknek, a feleségeknek, vagy ketten együtt a teljesítmény orientált házasságtól. Ne az legyen a célkitűzésük, hogy nekünk több legyen, mint a szomszéd házaspárnak, nekünk jobb legyen, szebb legyen, ügyesebbek legyenek a gyerekeink. Ez túlterheltséget von maga után. Igazából Isten szemszögéből nézve azt kell tenni, amit Isten elvár. Ha még nem vagy férj, de reméled, hogy az leszel, akkor nagyon figyelj, hiszen a szerepet meg kell tanulni, és nem számíthatsz itt súgóra. Ha már férj vagy, de kiderült, hogy nem ismered a saját szerepedet, akkor sürgősen kell tanulj. Isten irgalmas, és Isten neked súg, az előadás közben is, ha látja az igyekezetedet és elkötelezettségedet. A lányoknak és asszonyoknak azért kell ismerniük a férj szerepét, hogy tudjanak segíteni. És a segítés első lépésre, asszonyok, figyeljenek, ne foglaljátok el a házasságban a férjnek a helyét. A második lépés pedig, ami nagyon fontos, biztassátok és bátorítsátok férjeteket a szerepének a betöltésében. Annak, hogy egy férj jól tölti be a szerepét, általában az a jele, hogy a felesége boldog. Sem zsarnokok, sem papucs hősök mellett nem boldogok az asszonyok. Azt hiszem azért, mert egyik sem teszi lehetővé, hogy Isten terve szerint tölthesse be a maga asszonyi szerepét. Zsarnok mellett nem tud kibontakozni, és papucshős mellett kénytelen férfivé növekedni. A Biblia szerint tehát az igazi férfi az Istenben bízik. És ha minden férfi hisz Istenben, akkor felteszi a kérdést, hogy vajon boldog-e a feleségem. Füle Lajosnak jut eszembe most a hirtelen egyik verse, amely így szól, hogy a feleségem énekel, harmat húl, levél lebben így, énekel a másik szobában. A hálaének dallama a csukott ajtón átszivárok, s megtölti lelkem templomát, íme az Úr jót tett velem, a feleségem énekel a másik szobában. A zsarnok önmagában, a papucs hős,
a feleségében bízik. És végeredményben egyik sem Istenbe, hanem emberbe veti bizalmát. Jeremiás könyvében olvashatjuk, hogy vegyük most elő egy picit a Szentírást is. Jeremiás 17. fejezetének az 5.-6. verse így szól. Ez nem egy átok, nehogy megjegyenek a kedves Magyar Rádió hallgatók, hanem ez egy tény megállapítás, amit a Szentírásból most kiolvashatunk. Így szól. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában. Nem remélheti, hogy eljön valami jó. De ez is tény megállapítás, amit szintén Jeremiás proféta könyvéből olvashatunk, a 7.-8. verse a 17. fejezetből, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. A férj szerepköréről legátfogóbban Pál apostol beszél az Efezusiakhoz írt levelében, az 5. fejezetének a 21. versétől a 32. verséig. És ebben a bibliai szakaszban a szerepkörnek, a férj szerepkörének három fontos összetevője ismerhető fel. És érdemes ezt megjegyezni, kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentírás szerint a férj szerepköre a vezetés, a szeretet és a gondoskodás. Ezt megismétlem még egyszer, hogy esetleg akinek a férje most nem hallja ezt a műsort, akkor elmondhassa majd este lefekvéskor neki, hogy kedves férjem, ez a te dolgod, vezetni, szeretni és gondoskodni. És most megyük sorra, kedves Mária Rádió hallgatók, mit is jelent ez? Vezetni, ez az első. A férfi feje a feleségnek, olvashatjuk a Szentírásban, a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ebből a kijelentésből gyakorlati konklúziók is adódnak. És melyek ezek a konklúziók? Tehát először, a vezetés felelősségét Isten adta a férjnek. Ezért a házasság csak akkor működik jól, ha érvényesül benne a férj vezető szerepe. Itt most gondolom, hogy nagyon sok háziasszony egy kicsit felkapja a fejét, hogy na én ezt hogy is gondolom, és a Szentírás hogy is ír ilyen, de hát tovább folytatom, és akkor megértik. Tehát a férj vezető szerepe, ha érvényesül, maga a férj szerep az nem rang, hanem megbízatás Istentől. Elsősorban felelősséget jelent a feleség és a gyerekek anyagi, egészségi és lelki jólétéért. Tehát nem azért kell a férjnek vezetnie, mert ő tökéletesebb vagy jobb teremtmény, mint a feleség, hiszen nem az, hanem azért, mert Isten őt bízta meg ezzel, és őt is fogja a férjet számon kérni. Tehát arról sincsen szó, hogy mindent a férjnek kell csinálni a családban, de mindenről tudnia kell, mert mindenért felelős. Ezt úgy képzelem el, mint most az én saját posztomat, hogy én, mint igazgató, tehát nem a műsor igazgató csinál mindent, de ha baj van, elsősorban őt vonják felelősségre. Tehát először a férjnek kell betöltenie a szerepét ahhoz, hogy a feleség és a gyerekek képes legyenek betölteni a saját magukét. Így tehát a vezetés a Biblia szerint szolgálat. Krisztus az egyház feje azért jött, hogy ő szolgáljon. Olvashatjuk
Márk evangéliumának 10. fejezetének a 45. versében. A férj, aki a feleség és a család feje, a feleségét, a gyerekeit, a családját szolgálja. Lukács evangélistánál a 22. fejezetéből, a 25.-26. verseiből ezt olvashatjuk, idézem: a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. A vezetés a vezetettek kibontakozása is. Tudjuk, hogy egy jó kertész keze alatt jól fejlődnek a növények. Ugyanígy van a családban is, hogy egy jó férj, egy jó édesapa keze alatt boldog, örömteli és szeretetteljes légkör alakul ki a családban. Így tehát a vezetés légkörteremtés is. Az Istenben bízó férfi Krisztus királyi uralma alatt áll. Vezetése mellett Krisztus szeretete, öröme és békéje költözik be a családba.

Lackfi János, Zsoltáros. Dicsérlek, Uram, amiért nekem adtad kedvesemet, lelkem helyett lelkemet, okos kertészemet, növekedésem ösztönzőjét, burjánzásom visszanyesőjét, akiben megtalálhatom mindazt, amire érdemes volt sóvárognom. Add, hogy fájdalmat ne okozzak, hogy fájdalmában osztozni képes legyek, s ha osztozni nem is tudok, ha terheit átvenni gyenge is vagyok, legalább mellette álljak. Ott legyek, jelen legyek, vele legyek, jelenlétében legyek, jelenlétembe vonjam őt, átéljem, és az enyémbe olvasszam életét. Add, hogy rá ne telepedjek rettentő önzésemben, ki ne pusztítsam, mint kertben feledett lavór az alatta elsatnyult füvet. Hagyjam lélegzethez jutni, ne csörtessek érzéketlenül előre, ne csapódjanak arcába a kezemből kiszabaduló tüskés indák, hanem észrevétlenül elhajlítsam útjából az ágakat, elgördítsem az akadályokat, hogy ne ejtsek rajta véletlenül sem sebet, hogy ne őrizgessek semmi véletlenül ejtett sebet, hogy ne essek a meddés vétkébe, hogy ne akarjak mindig okosabb lenni, hogy szabadon engedjem, mint egy madarat, és szabadnak várjon vissza, mint egy madarat.

De folytatnám tovább az előbbi gondolatmenetemet, ugye, hogy a férj szerepköre, és beszéltem a vezetés szerepköréről, a férj az a vezető. És itt jön a másik probléma, amikor vannak olyan kapitányasszonyok, hogy a férjükön akarnak uralkodni, és a férj természetesen kiengedi a kezéből a gyeplőt, és itt kezdődnek az alkoholizmusnak az első jelei. Amikor a férj nem tud már uralkodni a feleségén, idézőjelbe uralkodni, nem tudja a vezető szerepét, mint férj pozitívan megélni, átvesz mindent a kapitány asszony, és akkor a családban kezdődnek a problémák. De ez megint egy másik fajta téma, útvonal. Visszatérnék akkor a férjeknek a többi vezető szerepére, illetve a férjeknek a szerepkörére, amelyben az elsőt már megtárgyaltuk, hogy a vezetés, és erre adtak a kedves hallgatók egy konkrét példát is, hogy hogyan is működik a hétköznapi életben. A második szerepkör a férjnek a szeretet. A Szentírásból olvashatjuk, az Efezusiakhoz írt levélben Szent Pál apostol írja az 5. fejezetének a 25. versében: férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. De még ezelőtt, a mondat előtt még benne van az is, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Tehát először az van a Szentírásban, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. És utána jön, hogy férfiak, ti pedig szeressétek a feleségeteket. Na most akkor nézzük meg ezt is egy picit aprólékosabban. Talán úgy hangzik ez a nehéz parancs, mint hogyha hogy ne sértsek meg senkit, mintha egy bénának mondanák. Tehát nyújtsd ki a kezedet, ahogyan Krisztus, kezdeményezően. Tehát nem válasz szeretet az övé, hanem az én szeretetemet megelőző szeretet. Hiszen olvashatjuk szintén a Szentírásból, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk, azaz amikor mi még semmi jelét sem mutattuk a mi iránta való szeretetünknek. Tehát a férfi ne csak vállalkozásokban, nyaralási ötletekben legyen kezdeményező, hanem elsősorban a szeretetben. A másik feltétel nélküli elfogadásával, ez a második gondolat, az egyház az elmúlt évszázadok során sohasem volt tökéletes, Krisztus mégis kitartóan szerette. Így a férj sem várhatja, hogy a felesége tökéletes legyen. És fordítva is ugyanez érvényes. Szeretete nem függhet attól, hogy felesége jól végzi-e a dolgát, de még attól sem, hogy milyen a magatartása az asszonynak a férje iránt. Önmaga feltétel nélküli odaadásával a harmadik gondolat. Tehát nem csak meghalni, hanem évtizedeken át élni is lehet valakiért, és önmagunkat adva. De nagyon sokszor van az a kifejezés, hogy annyira szeretlek, hogy meghalok érted. Tehát nem meghalni kell, hanem élni kell egymásért. Szeretetben. Élni kell valakiért. Konkrét esetben a férjemért, a feleségemért, önmagunkat adva. Önmagamat adni annyi, mint időmet, figyelmemet, teljes érdeklődésemet adni, a magam érdekeit háttérbe szorítva. Ez sokszor azt jelenti, hogy fontosabb arról gondoskodni, amire a feleségemnek van szüksége, mint a saját szükségleteimről. Például a feleség beszélgetni akar, de a férj aludni szeretne. Tehát itt
egyszerűen önmegtagadásról van szó. Negyedik, a tettekkel. Ha kell, virrasztva, gyalogolva, több munkával, minden munkát félretéve, a szavakkal. Jézus is használta a kommunikációnak ezt az igazán emberi módját. Van ez a mondás, hogy szóból írt a magyar ember, de minden idők és minden táj embere is szóból írt az asszony is. Sokszor az asszony sírva panaszolja, évek óta egyszer sem mondtad nekem, hogy szeretsz. Nem elég így vigasztalni, ahogy a viccben is van, hogy megmondtam az esküvőn, és ha valami változik, akkor majd szólok. Tehát nem erről van szó. Önmegtagadás. Az érzelmeknek a kimutatása, nem félni az érzelmektől. Mindezekből következik, hogy szeretetünknek elsősorban, a férj szeretetének elsősorban akarati döntésen kell alapulnia, és nem változékony érzelmeken. Akár a béna, aki Jézus parancsára kinyújtotta a kezét. Így szeretni is csak akkor leszek képes, ha megértem, a mindenható Isten az, aki erre szólít fel engem. És ezért fogalmaztam az elején, hogy nehéz ez a parancs, pont olyan nehéz, mint amikor Jézus szól a bénának, hogy nyújtsd ki a kezedet. És a béna hisz, szereti Krisztust, és meggyógyul. És a férjnek és a feleségnek is ez a feladata. Nyújtsák ki közösen a kezüket Krisztus felé, mert erre szólítsa fel őket, és közösen elérik a békesség és a szeretetnek a légkörét. Harmadik pedig a szerepkör a férjnek a gondoskodás. Szintén a Szentírásból, az Efezusiakhoz írt levélből olvashatjuk, a férfiak szeressék a feleségüket úgy, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. Ha férfi vagy, akkor most gondold át, mennyi időt, energiát, figyelmet fordítasz naponta a tested táplálására és gondozására, legyen benne a tisztálkodás, borotválkozás ideje, természetesen az is a magaddal való törődés, amikor a tested valamelyik része fáj. No és mennyi idő kell, energia és figyelem, mennyi idő, energia és figyelem jut naponta a feleségednek? Van egyszer egy asszony mondta a férjének, ha csak olyan pici rész lennék benned, mint a fájós fogad, akkor többet törődné velem. Érdekes hasonlat. És a gondoskodó férj ismernie kell a férjnek a felesége szükségleteit, tudnia kell, hogy mik a legnagyobb gondjai, részt vesz az álmaiban, és megalapozott vagy akár híjú reményeiben. Tehát a Szentírás szerint a gondoskodó férj úgy viselkedik, hogy a felesége érzi és tudja, hogy ő fontos a férje számára.

megtanítani szépre és jóra, becsületre és szép igaz szóra. Fiúnak mutatni a példaképet, és erőt adni, mit elvár az élet. S a lánynak apát, hogy ő benne lássa, milyen legyen majd az ő választása, hogy később a méltó párjára leljen, s benne milyen értékekre figyeljen. Hogyan is kellene apának lenni? Anyát szépen és hűen szeretni, tenyéren hordani a kis családot, megadva nekik az egész világot. Bíztatni azt, aki már belefáradt, együtt építeni a homokvárat, szépséges terveket, álmokat szőni, s látni a gyermeket lassan felnőni. S bármi is történik, mellette állni, s ha eljön a napja, nagypapává válni. Hogyan is kellene apának lenni? Igazi receptet még nem írt senki. Egyetlen módon igazol az élet. Az, kiknek apja vagy, mind szeret téged.

Kedves Mária Rádió hallgatók, műsoridőnk végéhez érve búcsúzok a Nagyváradi stúdióból. Tibor atyát hallották, további szép estét, jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Aranyosi Ervin, reménye vesztett szerelem. Rólad szól minden a világban, minden mi el nem érhető. Csillámló csermely csobogása, völgy fölé nyúló hegytető. Szárnyaló sólyom lebegése, lelkemben kélő gondolat. Mikor a kéz nem ér el mégse, s a szó csak bennem ott marad. A csoda, amely csupán csak álom, és minden éjjel feldereng, aztán napközben nem találom, s hiába vágyom, nem lehet. Csillag vagy nékem fenn az égen, s nekem ragyogsz ott, jól tudom. S nyújtom kezem, téged elérjen, de elveszítlek fél úton. A remény olyan akár a lépcső, mely hozzád visz az égbe fel, s a nap végén tudom már késő, ma már nem érlek mégsem el. Ám minden nappal újra kezdem, s ezt nem veheti senki el. Megpördöm szép tekintetedben, s nekivágok, mert menni kell. Küzdök érted, de el nem érlek, az élet játszik csak velünk. A remény mégis újra éled, mert találkoznunk kell nekünk. Előbb én voltam megkötözve, házasság rabja voltam én. Lelkem bilincsben hánykolódott, ezért hát vak volt a remény. Mikor már végre szabadultam, te tetted rabbá lelkedet, s hiába vágy vagy csalfa ábránt, közös útunk mégsem lehet. Szerelmünk így nem érhet véget, nem porlad el, lángol tovább. Legyőznék időt, messzeséget, bár csak teremthetnék csodát. Szívem bár szinte belerokkan, szerelmem mégis élteti. Elsüllyed néma fájdalomban, de mint hiába, kell neki. A boldogság elérhetetlen. Hitem mégis éltet tovább. Nincs olyan pontja életemnek, ahol ne lelnék újra rád. Mélységes fájdalomban élek, s hiszem, hogy egyszer véget ér, mert szerelmem feladni félek, veled mindenem veszteném. Mi marad röpke életemből, ha nem gondolhatok reád? Járom utam, vakon, merengve, s várok, míg szemem újra lát. Találkozunk a végtelenben, hiszem, majd így lesz, érzem én, hiszem. Talán a fátyol majd lelebben szerelmünk boldog kezdetén. Csak a remény mi táplál engem, mely boldogsággal hiteget. Addig is őrzöm álmaimban elérhetetlen szívedet.

rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja!
3: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
4: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt, napot, a munkás fáradt testeket az éjcsendjén pihenteted.
5: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
4: Amíg múlandó életünk a földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virrasszon éberen.
6: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
7: Igazságodban szabadíts meg engem.
4: Fordítsd felém füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
8: Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam,
9: hogy megszabadíts engem.
4: Erősségem és menedékem, valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
10: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem. Mivel Te vagy az én erősségem.
4: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
12: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
4: Istenem, figyelj a szómra.
13: Fordulj felém és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
4: Ha bűneinket, Uram, felrovod. Uram, ki az, aki előtted megállhat?
14: De nálad bocsánatot nyer a vétek.
15: Ezért félve tisztelünk téged.
4: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
16: Lelkem várja az Urat,
17: jobban, mint éjj őr a hajnalt.
4: Bizony, jobban, mint éjj őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
18: Mert az Úrnál van az irgalom,
19: és bőséges a megváltás nála.
4: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
20: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
21: és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
4: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
22: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
22: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Alleluja, alleluja.
22: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
22: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén, alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat.
1: Szavaid szerint békességben.
3: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
3: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te légy meg Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, végén. Alleluja.
22: Könyörögjünk, szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogad jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen. Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
1: Égi királynő, örvendez, alleluja, mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja. Feltámadott, amint mondta, alleluja, kérleld az Istent, értünk, alleluja.
22: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
3: Amen.

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kertész Marika vagyok, a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat munkatársam. A Családpercek című rádióműsor egy újabb kiadását hallhatják az elkövetkező fél órában. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeltük. Az anyaságról sokszor idealizált képek élnek bennünk. Szeretet, gondoskodás, öröm. Talán ezek a fogalmak, amelyek leggyakrabban eszünkbe jutnak ennek kapcsán. És ez igaz is, de csak részben. Mert az anyaság valójában sokkal több ennél. Sokszor küzdelem, fáradtság, bizonytalanság, és időnként csendes, kimondatlan kérdések. Vajon jól csinálom? Elég jó édesanya vagyok? Mai beszélgetésünkben nem a tökéletes anyaságról lesz szó, hanem a valóságról. Arról az útról, ahol az ember megtapasztalja a saját határait, és közben lassan megtanulja rábízni a gyermekeit a gondviselő Istenre. Tartsanak velünk, és hallgassuk meg együtt, hogyan formálja Isten az anyai szívet, sokszor éppen a nehézségeken, a kihívásokon keresztül. Köszöntöm mai meghívottamat, Tankó Ágnest Székelyudvarhelyről. Isten hozott ebbe a műsorban. Többen vannak, akik már ismernek, hiszen az elmúlt években sokszor hallgathattak téged, hiszen a Szent Mónika nyomában című műsor szerkesztője voltál. Azok kedvéért azonban, akik még nem ismernek, kérlek, hogy mutatkozz be, mondj néhány dolgot magadról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm a meghívást, Marika, nektek. Én, amint mondta Tankó Ágnes vagyok még mindig, kettő szép gyermeknek az édesanyja. A lányom Eszter, ő 37 éves lesz idén, a fiam pedig 32. Mindkettő már felnőtt, saját családjukban élik az életüket. Van három unokám, a lányomnál van egy 7 éves Villő, egy 4 éves Zsolna, és a fiamnál pedig van egy majdnem 2 éves Kendénk. Úgyhogy az anyaság különböző szakaszain így már túl vagyok.
0: Sőt, nem csak az anyaság különböző szakaszain, hanem már a nagymamaságnak az örömeit és a kihívásait is tapasztalod és éled.
1: Így van, nagyon vagány dolog.
0: Milyen elképzeléseid voltak az anyaságról, akkor, amikor még csak készültél erre? És most így, sok évtized után mi az, ami a valóságban esetleg teljesen más lett, és mi az, ami megvalósult?
1: Én 20 évesen szültem a lányomat, tehát mondhatnám azt is, hogy együtt nőttünk fel, ki a maga helyén, ugyanis nekem csak az volt minden vágyam, hogy amikor a férjemmel összekötöttük az életünket, szentségi házasságunk elkezdődött, akkor minél hamarabb édesanya lehessek. És azon kívül, hogy mint minden édesanya minden szépet, minden gyönyörű dolgot elképzeltem, azt ugye a Jóisten meg is adta. Tehát egészséges, gyönyörű, szép kislányt adott, ajándékozott nekünk, viszont a babakocsi tologatás közben bizonyára minden édesanyja velem együtt álmodozott, hogy milyen lesz, abár már pocaklakóként úgy elképzelte a gyerekének a jövőjét, akár fizikumra, akár úgy élet céllal. És az a jó hírem, hogy a Jóisten ezt sokkal-sokkal jobban tudja, hogy milyen kell legyen, milyen adottságokkal kell érkezzen egy családba egy gyerek, úgyhogy teljesen más lett. Tehát, de ugyanúgy a nevelésben is, hogy a Jóisten megmutatta azokat a gazdag, fantáziadús helyzeteket, amiben az ember csak így visszatekintve belecsodálkozik, hogy például én reálbeállítottságú vagyok, a lányom nem az lett, a fiam reálbeállítottságú lett, de nem működnek annyira az idegen nyelvek. Tehát, hogy azok a képességek, amik nálunk esetleg jól működtek, vagy érdeklődési körök, vagy akár sport iránt, bármi iránt, minden más lett. De Szerintem ez így volt helyi.
0: Mi volt az, ami segített ezt a másságot elfogadni? Gondolom, hogy ez alkalomattán nem volt annyira könnyű.
1: Hát rácsodálkoztam, tehát amikor úgy nevetve felismertük azt, hogy mondta a férjem, hogy hát nekem sem ment a matek, tehát a matekből én nem voltam jó, de voltak más gyönyörű szép adottságai, és amikor úgy együtt nőttünk fel az élethelyzetünkhöz, akkor úgy megtanultuk ezt. Tehát így visszatekintve nem éltük meg ezt mi nehezen. Talán ami nehéz volt, hogy így szintén visszatekintve, hogy mi nem neveltük ilyen szép, tudatos Isten jelenlétre a gyerekeinket abban az időben. Tehát most annyira jó, és úgy csodálom a fiatalokat, ahogy ők már indulásból a jó Istennek kézen fogva indulnak a gyermeknevelésben. Tehát abba én még a kommunizmusról beszélek, tehát akkor nem volt ilyen tudatos Isten kapcsolatom, nekem se, a férjemnek, tehát jártunk templomban minden vasárnap, de nem úgy éltük meg, mint ahogy most rengeteg programnak köszönhetően lehetőség van arra, hogy egy tudatos Isten kapcsolatot bevinni a gyermeknevelésbe is. Ezt úgy azt nagyon sajnálom, hogy ez akkor nem adatott meg nekem.
0: Volt esetleg olyan időszak, amikor azt érezted, hogy nem vagy elég a gyermekeidnek, nem vagy elég jó édesanyám, nem tudod azt nyújtani számukra, amire szükségük van. És ha igen, akkor hogyan tudtál tovább lépni? Mi az, ami segített, hogy ebből kigyerem?
1: Igen, szerintem minden édesanyá életében ez előfordul. Nekem azzal volt szerencsém, hogy Eszterke született elsőnek, mert hogyha a fiam érkezik, és ő vezet be az anyaság rejtelmeibe, akkor volt is, amikor mondtam a férjemnek, hogy ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, mert hanem én magam jelenteném fel magam a gyámhatóságon, hogy valamit nem jól csinálok. Tehát minden gyerek más. És anyaként én a fiam serdülőkorában éreztem azt, hogy valamit elszúrtunk, valami nem jól ment át, de hát itt van Eszter, aki 4,5 évvel nagyobb nála ugyanez működött, hogy mi történhetett itt, nagyon érdekes, így fogalmaznék, kamaszkora volt, és túl korán kezdődött, tehát amikor én csak néztem ki a fejemből, hogy 6-os és hamarosan, akkor már jól benne voltunk a kamaszkorban. És a szomorúság az, hogy addig nem tudtam Istenhez fordulni, amíg az összes kártyámat ki nem játszottam, amíg el nem fogytam teljesen munícióba, és akkor fordultam a Jóisten felé tehetetlenségemben, és pont ennek az időszaknak a gyümölcse a Szent Monika nyomában. Mert akkor megtaláltam egy könyves tandon ezt a könyvet, ahol mit fellapozva megtaláltam ezt az imát, és úgy éreztem, hogy minden könyörgés az én problémáimat fogalmazza meg. Tehát, hogy visszatekintve a Jóistennek azóta célja a fiam kamaszkorával, hogy engem még közelebb vigyen önmagához, illetve más édesanyáknak is egy olyan eszközt tudjak a kezébe adni, ami segít megfogalmazni tehetetlenségében azokat a kéréseket a Jóistenhez, ami szükséges, hogy a gyermekük mellett tudjanak maradni.
0: Az az ige jutott eszembe, miközben beszéltél, hogy az Isten szerettüknek minden a javukat szolgálja. Hát nem csak a te javadat szolgálta ez, ahogy el is mondtad, meg is fogalmaztad, hanem sokaknak a javát, más édesanyáknak a javát, növekedését is. Mi lett ennek a történetnek a folytatása? Gondolom, hogy túl lett a kamaszkoron a fiatok, és említetted, hogy ma már felnőtt, hogyan alakult az életem?
1: Tehát ezeknek a hegyi beszédeimnek, mert így nevezünk, így nevetjük, mikor visszatekintünk erre az időszakra, nagyon-nagyon sokat beszélgettünk vele, nagyon sokszor megvallottuk tehetetlenségünket, stb. Egy olyan jó kommunikáció alakult ki folyamatában, mi nem a kommunikációért fogtunk neki, hanem az, hogy valahogy megértse, hogy milyen értékes ez az élet, és hogy milyen értékes az az értékrend, amit mi képviselünk. Az tudni való, hogy nem történtek itt valami nagy dolgok, de kamaszkorában a fiamnak egyáltalán nem az volt a vonzó, amit mi képviseltünk. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy valami nagyon nagy baj történhetett a mi életünkbe, csak a lányunkhoz viszonyítva sokkal nehezebb volt ez az időszak. És most, mikor felnőtt, egy olyan jó barátom lett ez az ember azáltal, hogy nagyon sok problémát meg kellett beszéljünk, ahogy kimondtuk egymásnak, ahogy a határainkat próbáltuk mindenki megjelölni, hogy meddig mehetünk el, ahogy kialakult egymás iránti tiszteletünk, de oda-vissza ez. Tehát, hogy a kontrollt mi is el kellett engedjük, amikor azt a kort elérte. Tehát a bizalmat újra kellett építeni, ugye már volt rá eset, hogy pár alkalommal eljátszotta. Tehát, hogy a Jóisten olyan szépen vezetett, hogy nekem nem lenne ma ilyen Isten kapcsolatom, hogyha a fiamnak nincs ilyen vagány serdülőkora, most így nevezzük így ezt.
0: Dicsőség Istennek az ő munkájáért és az ő bölcsességéért. Hát igen, az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Ez a történet nagyon szépen példázza ezt. Hogyan szoktál imádkozni a gyermekeidért? Egy picit, hogyha beszélnél erről. Bizonyára nem csak akkoriban hordoztad őket imában, hanem most is, hogy már felnőttek, és gondolom, hogy az unokákért is szoktál közben járni.
1: Pontosan. Tehát ez is volt az egyik oka annak, hogy 13 év után elköszöntem a Szent Mónika nyomában című műsorból, mert úgy éreztem, hogy egy más életszakaszt vett az életem, ahol inkább tudok Szent Annával azonosulni, mint a nagymamák védőszentjével, én úgy szoktam nevezni a Szűzanya édesanyját, hogy most az imáimban mindig azokat a kegyelmeket kérem a Jóistentől, amiket úgy érzek, hogy nekik szükségük van. És minden vágyam az, amit imába kérek a Jóistentől, hogy mutassa meg nekik az ő vágyát az ők életükbe. És szerintem, amit most megélek, a világ legszebb tisztelet megadása úgy a Jóistennek, mint a gyerekeimnek. És hogy most megtehetem azt, hogy azt mondom, Uram, annyira látod őket, látod, hogy milyen élethelyzetben vannak, mi érdekli őket, és mutasd meg, hogy te mit szeretnél nekik. És ez egészen más ima tárgy, más ima szándék, nevezzem így, mint amit akkor imádkoztam, amikor felelősséget éreztem az ők sorsukról. Tehát ez most egy ilyen, képzelem el, mint az öreg sas, amikor nézi repülni a gyönyörű felnőtt sas gyermekeit, de még mindig a szemes arkából követi őket, de engedi őket repülni.
0: Bizonyára vannak olyan édesanyák, akik most hallgatnak bennünket, és talán reménytelenségben vannak a gyermekükkel vagy gyermekeikkel kapcsolatban, mert hogy lehet, hogy valamely gyermekük serdül, kamaszodik, és hát nehéz számukra ez az időszak. Tehetetlennek érzik magukat, nem tudják, hogy hogyan viszonyuljanak hozzájuk, hogyan legyenek jelen az életükben. Mit mondanál számukra?
1: Én nagyon sajnálom, hogy nekem akkor nem volt, aki a frakkomat megrázza egy kicsit is, és elmondja, hogy mi a fontos. Én úgy érzem így visszatekintve, hogy akkor éreztem magam rossz anyának, nem jól teszek dolgokat, akkor születtek meg a lelkembe a vajon, amikor nekem kellett munkálkodnom a saját Isten kapcsolatomban. Tehát abban a pillanatban, amikor kialakul az a háromszög, hogy a Jóisten, én és a gyermekem, tehát én a Jóisten irgalmas tekintetével nézek a gyermekemre, akkor az egy nagyon-nagyon szép, gyümölcsöző kapcsolatot biztosít. De amikor én zsigerből nevelem a gyerekemet anyaként, és akarom lenyomni a torkán, akár az Úr Jézust, akár az elveimet, akár az értékrendemet, az nem vezet sikerre. És én azt hiszem, hogy És ez az, amit másképp csinálnék, ha még vissza lehetne az időt tekerni, hogy jobban odafigyelnék a példamutatásomra, arra, hogy engedjek teret a Jóistennek ebben a kapcsolatunkban.
0: Hogy lehet teret engedni a Jóistennek ebben a hármas kapcsolatban, amit felvázoltál? Hogy látod, mi a teendő, mit kell tegyen egy édesanya, hogy Isten teret kapjon, és szabadon tudjon munkálkodni, és ne az legyen, amit mondtál, hogy hát legyúrok valamit a gyermekem torkán, ráerőltetem, mindenképpen meg akarom győzni rólam.
1: Amit most így akár egy élethelyzetben velük kapcsolatosan megbeszélünk, akkor mindig azt nézem meg, hogy milyen érzések vannak benne, mit véd, vagy milyen sérült akkor, amikor valamit megoszt, vagy valami olyasmi történik. És ezt próbálom, ahogy én kérem a Jóistent, hogy az én életemre nézzen, ugyanúgy én próbálom az ő tekintetével nézni ezt. Mert én azt hiszem, hogy nincs olyan, hogy rossz szándék. Legtöbbször a szeretet jeligíje alatt ártunk a kapcsolatainkban, és én azt gondolom, hogy ha sikerül úgy nézni, ahogy a Jóisten néz rám, az ő tekintetével a helyzetre, akkor még ha nehéz is az igazat kimondani, mert éppen ütközik a két igazságunk, akkor helye van az ő igazának. Tehát ő érezhet úgy, és megpróbálom azt megérteni, ahogy ő érez. És elmondjuk azt, hogy én ezt másképp érzem, de helye van a te érzésednek. És akkor ez már egy egészen más felnőtt kommunikáció. Vagy ahogyan megpróbáljuk azt, hogy például tudom azt, hogy a mostani szerepem az ők életükben csak az, hogy megnyújtsam a kezüket azáltal, hogy én segítek, az én segítő kezem az ők kezük megnyújtása, illetve időt kapjanak arra, hogy a saját életükben legyen én idejük a kapcsolatukban, a házasságukban, és akkor ilyenkor az unokákat átvállalni. De nem én dominálom azt, és ezt a Jóisten olyan szépen mutatja, hogy amikor belenézek a fáradt szemébe a lányomnak, hogy nehéz lehet, és akkor úgy felajánlani azt, hogy akkor most tudok-e segíteni, de nem bemenni ajtóstól akár, vagy ne eldöntsem én, hogy én most úgy látom kicsim, hogy nektek pihenni kéne. Nem. Tehát, hogy a készenlétet, ahogy számíthatnak ránk, azt felkínálni neki. Persze úgy, hogy ezt úgy tisztelettel mindkét irányban.
0: Köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést, és hát azt kívánom, hogy továbbra is tudj figyelni a Jóistenre, és olyan szépen megfogalmaztad, hogy a szerető mennyei atyának az irgalmas szeretetével próbálsz nézni a gyermekeidre, és gondolom az unokáidra is, tudd ezt továbbra is tenni az ő kegyelme által és a Szentlélek vezetése által, mert hiszem, hogy ennek nagyon jó gyümölcsei és áldásai lehetnek a családotok életében.
1: Atya Isten, hogy mindannyiunk családja életében ez legyen.
0: Hát erre csak azt tudom mondani, hogy amen, hiszen amen. Ez az Isten akaratam mindannyiunk számára, hogy képviseljük szülőként, nagyszülőként az irgalmas, szerető, megbocsátó, gondviselő Istent.
1: És hogyha ez nem mindig sikerül, akkor erre tudjunk visszatekinteni, és hogy vállaljuk be. Tehát vállaljuk be azt is, hogy bocsánat, én úgy érzem, hogy itt átléptem a határodat, és gyere beszéljük meg.
0: A kommunikáció az nagyon sok mindent áthidal, és hát ez az alázat, amiről beszélsz, vagy beszéltél az előbb, hogy igen, beismerni, hogy tévedtem, bocsánatot kérni, bocsánatot adni egymásnak, igen. És hát így tudunk igazán hasonlókká válni a mennyei atyához.
1: Igen. Hát a bukdácsolásaink, ha a szándékunk jó, és felismerjük a botlásainkat, azok mind előre visznek, és egy percig nem szeretném, hogy te vagy a kedves rádióhallgatók, úgy érezzék, hogy én tökéletes vagyok, nem, csak hogy ez a vágyam, erre törekszem, ezt próbálom tudatosítani, illetve amikor nem sikerül, akkor erre próbálok ránézni, bevállalni, önazonos lenni abban a dologban, mert nem vagyunk tökéletesek, és látunk másképp dolgokat.
0: Azt gondolom, hogy nem is kell tökéletesek legyünk. Elég az, hogyha elég jó édesanyák vagyunk, ha Isten félő, Istenre figyelő édesanyák vagyunk, és hogyha kapcsolatban vagyunk a tökéletes Istennel, és ő majd kiigazítja, vagy ha kell helyreigazítja azt, amit mi esetleg elrontottunk, vagy ami rosszul sikerült. Köszönöm szépen még egyszer, Ágnes, Isten áldása kísérje a további életedet, és kívánom, hogy sok örömöd legyen úgy a gyermekeidben, mint az unokáidban.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a beszélgetésben. Lehet, hogy sok mindenben magukra ismertek. Lehet, hogy voltak olyan mondatok is, amelyek fájdalmasan ismerősek voltak, de olyanok is, amelyek reményt adtak. Egy dolog azonban biztos, úgy, ahogy az előbb is mondtuk, egyikünk sem lehet tökéletes szülő, és nem is kell annak lennünk. Amit Isten kér tőlünk, az nem a hibátlanság, hanem a hűség. Hogy újra és újra visszavigyük hozzá a gyermekeinket, akkor is, amikor értjük őket, és akkor is, amikor már nem. Lehet, hogy nem látjuk azonnal a gyümölcsöket. Lehet, hogy vannak időszakok, amikor úgy tűnik, hogy minden hiába való. De Isten csendben láthatatlanul is dolgozik, gyakran ott, ahol mi már feladtuk volna. Ezért soha ne adjuk fel a gyermekeinkért végzett közbeni járást, és ne adjuk fel a reményt. Mert amit Isten kezébe teszünk, az soha nem visz el. Bízzuk rá a mi gyermekeinket, unokáinkat, és kérjük, hogy formálja nem csak az ő életüket, hanem a mi szívünket is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm az Öregkor Bölcsessége műsor hallgatóit az év legszebb hónapjában, májusban. Május virágba borulás időszaka. Micsoda pompával, álomszerű szépséggel ajándékozta meg Isten a természetet májusban. Mécs László, premontrai papköltő, tavaszi zsoltárában így írja le. Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat. Valaki felcicomázta a tüskebokrokat is, hogy évenként egyszer ők is szépek legyenek. Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések, legyen csalán és gyöngyvirág, mészfő és bürök, és mindenek öltözzenek ünneplőbe. A világon nincs talán egyetlen nép sem, amelynek ihletett lelkű költői nem öltöztették volna ékes szavakba mindazt, amit a virágok láttán éreztek májusban. Sík Sándor Orgona Illa című versét, ezt elolvasva, szinte érezni lehet a virágos kertben az orgona illatát és Isten jelenlétét. A hold ezüstös csónaka az ég vizén evez. Oly tiszta szép az éjszaka. A föld oly fűszeres. Az álmodó nagy orgonák az ifjú kerten át, mintha dalolva ontanák a május illatát. Húl-húl a zsongó hal klepel, az illat fátyola. Az éjszakában ünnepel a teltség mámora. Illattal csenddel telve mind, a tó, a föld, a fény, oly csordulásig telve, mint az én szívem a jó Istennel. A szemnélsze virágok látványa a Teremtő Istenre irányítja figyelmünket, aki nem csak kenyeret biztosított az embernek, hanem megteremtette a búzavirágot, a pipacsot, búfelejtőnek a pásztortáskát, és a sok szenny romlottság mellé kivirágoztatta a liliomot. De amikor a kegyelem gazdag változataival halmozott el minket, mivel háláltuk meg bőkezűségét, szeretetét? Ezekre a kérdésekre bizony sokszor nehezen tudunk válaszolni. Mennyire megváltoznak körülöttünk, bennünk az élet, ha a csodaszép virágokat látva magunkba szívnánk azt a kegyelmi áradatot, amelyet Isten oly gazdagon szánt nekünk. Hogyan kapcsolódik össze a Teremtő Isten, ember és a természet? Hallgassák meg szeretettel Pál Sándorné, Bedő Mária májusi fohász című versét, melyet 1937. májusában írt. Ünnepi díszben állnak előtted. Millió fehér virágot nyújtanak feléd. Illatárjuk betölti a nagy mindenséget. S mint áldozati füst, terjeng szerte szét. Madárhangok káprázatos skálája, bogár zümmög és méhek zsongása. Ébredő fűszálak halk sóhaj fohásza száll, egyre száll az ég felé, elődbe. S te kegyelmek atya, hódolat fogadva, május mosolygását küldöd le a földre. Csak mi, gyarló emberek állunk sötéten.

Írmokkal, lélekvirágokat. Megtisztult érzések illatfelhőiben imák mormolása hadd szálljon elődbe. Hallgass meg, kegyelmek atya! Jó Istenünk, küldj áldást május mosolyában nekünk. Testvéreim, az elhangzott verset meghallgatva új lendülettel fáradozzunk azon, hogy imáinkkal eljussunk minden csillogás, szépség, kimeríthetetlen gazdag létforrásunkhoz, Istenhez.

0: Testvéreim, május a szűzanya hónapja. Istennek a csodálatosan szép virágos kertjében a legszebb virág szűzanya. A boldogságos szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye, s legszebb az asszonyok között, aki méltó arra, hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak felé. A Bibliában az énekek énekét olvasva, a vőlegény köszöntése méltó alapja a tiszteletnek. Második vers 11-től 14-ig, negyedik vers 16-ban így olvashatjuk. Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! Nézd, elmúlt a tél. A földszínén immár virágok nyílnak, és a gerlice hangja hallatszik földünkön. Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! Sziklák hasadékában fészkelő galambom. Siesd, déli szél, járd át kertemet, hasszájon illata. Akkor eljön kedvesem a kertjébe. Hallottuk a Bibliából, az énekek énekéből kiemelt verseket, hogy Isten összeszövi életét az ember életével, a vőlegény és a menyasszony a szent házasságban. Sehol nem tapasztalható világosabban Istennek az emberrel összeszövődő életöröme, mint Mária esetében. Örvend az ég és föld, már a fogantatásán, az angyali üdvözletkor. Az angyalnak Máriához intézett legelső szava az volt: örvendj! Mária ezért indul el sietve a hegyek közé, hogy kiénekelje örömét, és megossza azt nem csak rokonával, Erzsébettel, hanem az utakkal, fákkal, virágokkal, madarakkal, a csillagokkal, felhővel, esővel, szivárvánnyal, a tűző napsugárral. Mert ez az öröm igazi öröm. Mert maga az Isten van benne. Most hallgassák meg Fésűs Éva versét, a világ királynője.
1: Hajolj meg, hófehér virág, mert van ki még fehérebb. Hunjon a fényes nap tüze, mert forróbb, szentebb, tiszta láng az égen több nem éghet. Hajolj meg, harmatlepte ág, ezernyi gyöngy szemeddel, mert van ki tisztábban ragyog, nevének édes dallamát dúdolja szél s a tenger. A mennyet tükrözi szeme, mögötte nincsen árnyék. A gonosznak gáncsot vetett, s a pusztulásnak bélyege a kígyó homlokán ég. Szegényen látták pásztorok, szívét átjárta hét tőr, és világ királynője lett. Kegyelmek aranya csorog Lilium szép kezéből. Erős asszony, nem csak szelíd, kit Isten vértezett fel, s te, ki a világ tavaszán romboltad Isten terveit, hajolj lábához, ember! Ha gyűlöletnek lángja gyúl, s lázadni

Kezd a szellem, mindig hatalmas szeretet, vízfényen lobban válaszul az égi végtelenben. S amikor minden tiporva már, nincs tisztelet, se hála, nézd! Feltündöklik Mária, s millió lélek muzsikál május harangszavára. Még itt borzong az éjszaka, de csillagok során jő alvó szíveknek hajnala, vergődő földnek harmata, s győzedelmes királynő.

0: május virágos hónapjában, május első vasárnapja a földi édesanyáké, nagymamáké, és azoké is, akik már nincsenek közöttünk. Az ember életében fontos szerepe van az édesanyának, és az édesanya 9 hónapon keresztül méhében hordozza gyermekét. Ő az, aki gondozza, félti. Hallgassák csak meg, Csanád Béla anyanyelv című versében ezt hogyan fogalmazta meg. Elsőnek nem a szavakat tanuljuk meg anyánktól, hanem arca jóságos mosolyát, lelkét, mely messze lángol. Szépsége fonja úgy körül szívünk, hogy szólni kelljen, a drága dallam átölel a tenyérnyi végtelenben, s midőn az ember érti már sorsának szent zenéjét, ajkát szavakra nyitja meg, hogy mások is megértsék. Aki szeretni nem tanul, beszélni sem tanul meg. Folyton dadogni kényszerül. Élő szót nem teremthet, mely összefűzi azokat, kik tanúsága egy lett. Emberhez méltó életet mutatni mindeneknek. Anya, nagymama nélkül nincs élet, nincs mosoly, jóság, öröm, bánat, könny, megbocsájtás és féltő szeretet. Ezt a féltő szeretetet tükrözi Fehér Evrendás Mécs László premontrei papköltő a versében, a Királyfi 3 bánata.
1: Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólya rongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nekem édessége tejét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedvet eljék. Isten tudja honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygást derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. 3 bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt, virággá foszlottan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, 1000 hála malom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, 3. bánatom.

Magyar Ferenc botorkáló emberek írásában így szól a nagymamákhoz. A nagymamák Isten ajándékai. Ők már tudjuk, akkor édes az élet és az imádság, ha másokért szól. Hozzájuk bújnak a megvert gyermekek. A piszin sebek, ütések, horzsolások az ők csókjaiktól oly hamar meggyógyulnak. Nekik panaszkodnak a sáros kis cipők, elszakadt ruhácskák és a lyukas harisnyák. Azt hisszük róluk, hogy csak úgy éltek, éldekértek. Főztek, varogattak, mostak, dolgoztak, és közben elégtek, mint a gyertyazál. Pedig szívük tüzét, lelküknek fényét észrevétlenül ott felejtik az unokát.

A megbocsátó szeretet az anyák titka. Olykor megmentőnek lenni, mert könnyei imái által sok anya megmenti férje és gyermekei lelkét. A mai napon, Szent Mónika napján emlékezzünk Mónika asszonyról, aki ugyanolyan asszony volt, mint mi, ugyanolyan hibákkal, gyarlóságokkal, azaz feleség és anya, aki férje és fia miatt szenvedett. Ők összetörték szívét, de könnyei és imái megmentették őket. Mónika megtanulta Istenre bízni gyermekét, míg végül egészen odaajándékozta neki. Odaajándékozta őt Istennek. Szent Ágoston egyházunk egyik legnagyobb szentje lett. Több mint 300 könyvet írt. Vallomások című művében tanúságot tesz édesanyja töretlen hitéről és szeretetéről. Hangozzék el, ahogyan Szent Ágoston írta édesanyjáról. Anyámnak, az ő imáinak és érdemeinek köszönhetek mindent, ami vagyok. Ő kétszer szült meg engem. Először erre a világra, másodszor Isten országába. Szent Mónika élete példaképül szolgál minden keresztény édesanya számára. Szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni.

Kedves testvéreim, ezt olvashattuk röviden a naptárban szombaton. Május 1. Szent József a munkás. Lelki szemünk előtt azonnal láthatóvá válik a Szent Család szegényes názáreti otthona. Az ácsműhely, József, a gondos nevelőapa. Csend, béke, szeretet, melyet József teremtett meg szerettei számára, ahol Jézus, az Isten fia nevelkedett, Mária, az anyák tündöklő példaképe alázatos lelkületű és szolgáló szeretetében. Majd dolgozik az ácsműhelyben nevelő apja József mellett. A családjukért dolgozó apák Isten szemében nagy jelentőségű, hiszen a Teremtő Atya saját gondoskodó jóságát oltotta az apáknak a szívébe. A gyermeki fejlődés táptalaja a család, melynek legmélyebb titka, hogy Isten szeretet közössége legyen. A gyermek biztonság érzetéhez nem csak arra van szüksége, hogy szeressék őket a szülei, hanem arra is nagy szüksége van a gyereknek, hogy a szülők, apa, anya szeressék egymást. Páter Pió áldás házas párokra imáját hallgassák meg szeretettel. Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye könnyűvé számotokra a család igáját. Legyetek mindig jók. Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járulnak, melyeken csak az isteni kegyelem könnyíthet. Érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet. És az Úr őrizzen meg titeket a harmadik és a negyedik nemzedékig. A ma elhangzottakat befejezném egy rövidke kéréssel hallgatóimhoz. Oly jó lenne, ha naponta, idős és fiatal, családokban, Szent Józsefhez imádkoznának. Most kérem, imádkozzunk el együtt egy imád, a Szent József imáját. Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa. Egyetértés, hű szeretet, egyesíts a szíveinket. Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen szűz arádnak, hogy családunk kisdet háza Názáretnek legyen mássa. Amen.

megköszönök kedves hallgatóimtól, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és a továbbiakban továbbra is maradjanak a Mária Rádióval, és megköszönöm Majoros Attilának is a közreműködést, úgy prózában, mint a zene összeállításában. Végezetül hallgassanak meg egy szép éneket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. A tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon, és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve, és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leo pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye, és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. A föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

0: Szentmise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa szentmisét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Homíliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a szentmise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregorián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homíliájában Mindszenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A szentmise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik ő rá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülménye között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni a igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus Úrok iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a Jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A szentmise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenty bíboros boldog avatásáért. Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszöntő Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándok Szem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Isten

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: az Úr gondoskodik valóban. Hát nekem ez egy olyan rendkívüli eset jutott most erről eszembe, hogy 1944-et írunk, mikor mentettek ilyen-olyan, amolyan szélből vagy okból üldözött embereket, és a szüleim eléggé vele kapcsolódtak dolgokba. És egy barátnőjéhez mentünk egy alkalommal, akik igencsak a kis kétszobás lakásukban több embert rejtettek, katonaszökevény, zsidót, mindenfélét. És razzia történt azon a telepen, és akkor a édesanyámnak ez a barátnője úgy gondolta, hogy Jézus Mária, ezek ha bejönnek, ugye, ebből ilyen statárium volt, azonnali főbelövés járta, valaki ilyet csinált, és kérlek szépen, hát jöttek hátra-hátra ezek a nyilas keretlegények, és oda is bekopogtak. Körülbelül 9 ember volt úgy összesen, akik mentettek voltak ötör a család részéről. Becsöngetnek a kertkapun, beengedik, és kérdezik a illetékes, hogy ki van itthon. Azt mondta, ő van itt egyedül, és a barátnője, mármint mi. És akkor jön be, már bejön a veranda ajtóig. Megnézhetem? Tessék, és ott volt a másik szobában 9 bújtatott. Na hát látom, hogy ön egy jó magyar, elhiszem magának, amit mond, és kifordult, és elment. Ha kinyitja az ajtót, tovább nem folytatom, mi lehetett volna. Az Úr gondoskodik, és csodásan működik, de útja rejtve van. Tenger takarja el lábnyomát, szedek szárnyán suvan.
1: Dohány Pálné Edit, a Világi Domonkos Közösség tagjának gondolatait hallották.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, és épp úgy az Apostol Televízió kedves nézőit, és az erdélyi, valamint a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. A hitvallásunk elemzésében a második isteni személyhez kötődnek most a gondolataink. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Ez a második fejezet ebben a témakörben, amelynek elemzését elkezdtük már az előző alkalommal a katekizmus 422-es pontjával. Ebből a tanításból megtudtuk azt, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvény alatt született, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Ez a Galatákhoz írt levél 4. fejezetének a 4. és 5. verse. Jézus Krisztus evangéliuma tehát megkezdődik az ő eljövetelével, és közvetlenül Jézus az ő emberi szavaival isteni tanítást ad tovább nekünk. A 423-as pont bemutatta számunkra azt, hogy miként tagozódott bele az emberi világba az Isten fia, aki valóságosan emberré lett, és aki az emberi történelemnek szereplőjévé lett. Mondhatnánk természetesen nem elfogultsággal, hanem a krisztusi hitben azt, hogy a világtörténelem középpontja az ő eljövetele, még akkor is, hogyha az előző évtizedekben nem szívesen mondták ki az idő számítási kategóriáknál azt, hogy Krisztus előtti történelem, vagy Krisztus utáni évszámokról beszélünk, mert csak annyit mondtak, hogy az időszámításunk előtt, meg az időszámításunk szerint. Tehát ma is van, aki kevésbé szereti kimondani ezt a tényt, hogy mindez egyébként, hogy mi az időszámításunk középpontja, ami ráadásul, mint jól tudjuk, hogy egyházi számításból ered a mostani évszám is. Hát a középpont, kiinduló pont maga az Úr Jézus Krisztus, és ezt akkor is állítjuk, amikor tudjuk, hogy voltak történeti pontatlanságok, és esetleg egy-két, sőt akár 7 év különbség is lehet abban az évszámban, amit most írunk és jegyzünk, ahhoz képest, hogy mikor született az Úr Jézus, de az a tény, hogy ő a történelem középpontja, ez nem vitatható. Felsorolja a katekizmus azokat a történelmi szereplőket, akik nem kerültek be a hitvallásunkba. Jól tudjuk, és ebből egy szólás is keletkezett, szólásmondás, hogy úgy kerülök valamibe, mint Pilátus a krédóba, hogyha valahova váratlan helyzetbe kerülök, és nem is számítottam rá, hogy szerepem lesz valamilyen eseményben, de Pilátus bekerült a krédóba. Ugyanakkor nagy Heródes király a krédóba nem került be, de azért jól tudjuk, hogy Heródes és Augustus császár is azért az evangéliumokban szerepelnek, tehát az evangéliumok is történeti feljegyzések egyúttal, de hát elsősorban Isten szavát jelentik számunkra, de mégis történeti hitelességük azok vitathatatlanak. Mi hisszük és valljuk, hogy a názereti Jézus, aki nagy Heródes király, és Augustus császár idejében Izrael egy leányától zsidóként Betlehemben született, foglalkozására nézve Ács, akit Tiberius császár uralkodása idején Poncius Pilátus helytartósága alatt Jeruzsálemben keresztre feszítve kivégeztek, ő tehát Isten emberré lett örök fia. Istentől jött ki, ahogy János evangéliuma mondja, 13. fejezet, 3. verse. Az égből szállott alá, János 3.13, vagy a 6. fejezet, 33. verse. Jól tudjuk, hogy amikor az élet kenyeréről beszél Jézus, akkor is azt mondja, hogy én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Testben jött el, és ezt oly szépen kifejezi Szent János apostol az evangéliumában, az ige testé lett, és sátrat vert köztünk. Ez az eredeti szöveg tartalma. És amikor elmondjuk az úrangyala imádságot, naponta háromszor, a három legfontosabb időpontban a harangszóra, a reggelire, a délire és az esti harangszóra, akkor minden úrangyala imában felidézve a Szent Lukács evangéliumának angyali üdvözlet jelenetét, és azt a párbeszédet is imaként ismételve, amely elhangzott Gábor angyal és a szűzanya között. Az ige testé lett, és közöttünk lakozék, vagy közöttünk vert sátrat, ezt azért így szoktuk emlegetni. Tehát erre kell gondolni, amit olyan szívhez szólóan írnak le egy kőbe vésett márvány táblára, Názáretben, az angyali üdvözlet bazilikájában, a jelenési barlangban, az oltárra, az oltárnak az előlapjára ez van fölírva, hogy verbum caro hic factum est. Ez csak ezen az egy helyen lehet így felírni, hogy ez a hic, ami azt jelenti, hogy itt testé lett. Azt azon a helyen lehet, ahol ez megtörtént, ez pedig Názáret, és hát a hagyomány szerint az a barlang lakás, amit most kápolnaként őriznek nagy becsben, amely fölé egy óriási bazilika épült. Ez a hic factum est, itt lett testé az ige, a verbum, ez csak ott mondható el. De azt is látjuk tehát, hogy ezeknek ilyen kézzelfogható helyei is vannak, amiket az odaérkező zarándokok igyekeznek megérinteni. Én is fontosnak tartom az érintést. Az érintéssel mindig csinnyán kell bánni. Az se jó, hogyha nagyon sokat érintgetünk, vagy ebből valami rossz szokás alakul ki, hogy nekünk minden áron meg kell valakit érinteni, vagy szóval nem tapogatunk, meg fogdossunk másokat, de amikor érintünk, annak megvan a súlya, mert akkor valami közöm lesz hozzá, és a helyeknél is így van ez, hogy megérinteni azt a helyet, vagy megcsókolni, az valami különleges jele, vagy kifejezése annak, hogy én hiszek abban, ami ott történt, ahogyan a Szentföldön ezeket a szent helyeket akár a csókkal megérintik, leborulva a földre, mint a betlehemi csillagnál, ott Betlehemben a születés templomában, vagy a Golgotán, ahol a szikla fölött meg lehet a földet érinteni, csókolni, ahol állt az Úr Jézus keresztje, vagy a Szent sírt belülről. Ezek nagyon fontos dolgok, mert így kerülünk

hogy ezek a tapasztalat számára is megközelíthetőek, mert van olyan hely, ahol ez megtörtént, és mi azokat a helyeket felkereshetjük, és ehhez fűződnek az zarándoklatok, kiváltképpen Jézussal kapcsolatban a szentföldi zarándoklatok, amikor sajnos éppen nincsen, vagyis akkor, amikor hála Istennek nincsen háború, mint ahogy most sajnos van ott háború, és nem lehet oda menni. Az égből alászállott ige, mi mindannyian az ő teljességéből merítettünk, kegyelmet kegyelemre halmozva, írja János evangélista, mert hiszen ő mindig hangsúlyt fektetett arra, hogy legyen bizonyítéka, tehát az ő jelenléte, a saját szemével látta Jézus megváltásának eseményeit, és a közelségével, a testi közelségével is ott volt, bár ő róla éppen nem írja magáról, nem írja le János az evangéliumában azt, hogy ő is érintette volna Jézust, de azt, hogy a szeretett tanítvány odahajol Mesterhez, vagyis ez az odahajlás és a közelséget akarja kifejezni, és azt, hogy ő a lelkében, hitében is nagyon közel állt a Mesterhez. De azt mondjuk nem írja le, hogy ő is megérintette, mint Tamás, aki Jézus feltámadt testét, csepphelyét akarta érinteni. De ott volt saját szemével, látta Jézus kereszt halálát, és ott volt az üres sírnál, a feltámadás helyszínén, tehát kereste ő is. Elsősorban ő kereste a bizonyítékokat, és meg is kapta, és tovább is adta. Térjünk át a 424-es pontra. Hát ez egy fontos szám a gyerekkoromból. Épp a minap voltam egy ilyen közlekedési múzeumszerű helyen, amelynek udvarán állt egy régi gőzmozdony, amit én gyerekkoromban nagyon sokat láttam, és ilyen vonaton sokat utaztam, amelynek az első száma, ez egy nagyon híres gőzmozdony, a 424-es. Ez volt a rendszáma, és aztán jött még a többi három szám, de amikor még mozdonyvezető is lettem volna a papság előtt, de ez csak a gyerekkori elképzelésem volt az élet dolgairól, meg hát az ember játékvonatokat is kapott, vagy azzal lehetett játszanom, de aztán mégis az előre haladásnak és mások vezetésének egy sajátosabb módját kaptam hivatásul a papságomban, de minden esetre most ez eszembe jutott egy kis kitérőként a katekizmus 424-es pontjánál. De mi van ide írva? A Szentlélek kegyelmétől indítva, és az Atya vonzásának hatására hisszük és valljuk Jézusról, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ahogy olvassuk ezt, Máté evangéliuma 16:16-ban, ennek a Szent Péter által megvallott hitnek a sziklájára építette Krisztus az ő egyházát. És erről megemlékezik aztán egy nagyon híres pápa is, mint Szent Péter utóda, Nagy Szent Leó pápa. Természetesen tudjuk azt, hogy Jézus kiválasztotta Pétert, és ő adta neki Simon, János fia, te Péter vagy, kőszikla. Tehát ő adta neki ezt a sajátos nevet, és a küldetést. Őt választotta ki mindannak tudatában, hogy gyenge lesz, hogy szégyelni fogja őt, hogy még egy kis szolgáló leány előtt is letagadja, hogy Jézushoz tartozik. Ott a főpap udvarán megtagadta a barátságot, és ez a gyenge ember, akiről mindezek előtt elmondta Jézus, hogy hát hőskodsz, te azt mondod, hogy még a életemet adom, érted? Hát nem, hogy nem adod értem az életedet, még akkor nem adta.

0: Péter, de még háromszor is megtagadsz, mire a kakas megszólal. Aztán természetesen eljött az a tanúságtevő esemény és pillanat, amikor Péter is a mesterhez hasonlóan keresztfán, de fejjel lefelé életét adta a mesterért, és az egyház szikla szilárdságát saját vértanúságával is megalapozta. Nyilvánvalóan az evangélisták, amikor ezt leírják, ez nem a helyi tudósítás, hogy ott álltak volna a videokamerával, vagy a magnóval, vagy okostelefonnal, hogy felvegyék ezeket a mondatokat. Tehát nem volt ott tudósító, amikor Péter ezt kijelentette, de nyilvánvalóan az evangélisták szerkesztői munkája, amely természetesen a Szentlélek működése nyomán alakult, és a Szentlélek vezetésével működött ez a szerkesztői munka, akkor Péternek, mint a főapostolnak, mint az apostoli testület képviselőjének a szájába adták ezt a hitvallást, ami mindannyiunknak hitvallása. Az Apostol TV-nek a hitvallása is ezzel kapcsolatos, amit aztán ennek nyomán Pál apostol is megfogalmaz a Filippiekhez írt levele Krisztus himnuszában, ami egyszerűen úgy hangzik, hogy Jézus Krisztus az Úr. De miért ő az Úr? Azért, mert ő a Krisztus, ő az élő Isten fia, és egyedül az Isten lehet csak Úr az életünkben. Erről ne feledkezzünk el, mert hiszen így leszünk mi hitelesen Krisztus követői. Látjuk tehát, hogy ebben a fontos számban, mint a 424-es, ebben ott rejlik ez a hitvallás, ebben a tanításban, ami számunkra is meghatározó. Szent Pál az efezusi levelének a harmadik fejezete 8-as versében kifejezi azt a küldetést, amit ő gyakorol, hirdetni Krisztus felfoghatatlan gazdagságát. Ez az apostoloknak a feladata. És így érkeztünk el a 425-ös ponthoz. A keresztény hit átadása elsősorban Jézus Krisztus üzenete, hogy az emberek eljussanak a belévetett hitre. Az első tanítványok kezdettől fogva égtek a vágytól, hogy hirdessék Krisztust. Így olvassuk ezt az apostolok cselekedeteinek könyvében, a 4. fejezet 20. versében. Ezt sokat idézzük, ezt a mondatot, mert mindannyiunk tanúságtételének az alapja ez az apostoli buzgóság, amely így hangzik: mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Ezt ebben az elsődleges értelemben csak az apostolok mondhatták el, vagy akik Jézus korában éltek. Mi az át hagyományozott hitet kaptuk, de arról épp úgy kell bizonyságot tennünk, mint azoknak, akik szemtanúi voltak, és tapasztalói voltak Jézus küldetésének. Az apostolok látták, hogy mit tett Jézus, és látták életét, csodáit. Ahhoz előbb mondtam, hogy csak János látta a keresztre feszítés kínjait és a kereszthalál pillanatát, mikor Jézus kilehelte lelkét, és a szent asszonyok a szűzanyával az élen, ők voltak ott a kereszt közelében. De Jézus elhurcolását és aztán elítéltetését nyilván minden apostol láthatta, hallotta, majd pedig találkoztak a feltámadottal. Hát leginkább ez a találkozás adja meg azt a fontos küldetés tudatot és erőt, hogy az apostolok bizonyságot tettek Jézusról, arról, amit láttak és hallottak. és minden idők embereit meghívják, hogy lépjenek be a Krisztussal való közösségük örömébe. Hallgassuk most meg Szent János apostol első levelének első fejezetéből az első 4 verset. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit kezünkkel tapintottunk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atya színe előtt volt, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk pedig az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal van, és ezeket megírjuk nektek, hogy a mi örömünk teljes legyen. Milyen szívhez szólóak János apostolnak a szavai, aki leginkább mondhatta el magáról, hogy ő látott, hallott, tapasztalt, és ezt a tényszerű és a tapasztalati világban is érzékelhető igazságot adja tovább. És természetesen mindazt, ami ennek a hátterében van, az élet igéjéről, hiszen kiről akar itt beszélni? Arról a valakiről, az élet igéjéről, aki megjelent köztünk, aki az örök életet hozza el, és mely az Atya színe előtt volt, és megjelent nekünk. Tehát Isten belső világának feltárulkozása az ige hirdetés tartalma. Mert hiszen Jézus az Atyáról beszélt, azt mondta el, amit ott látott és hallott az Atyánál, az ő isteni világában. Ez a megtestesülés történelmi pillanata előtti örök isteni léte Jézusnak, az örök igének, aki öröktől fogva létezik. A hitvallásban is erről beszélünk. Csak volt egy tévtanító a 4. században, Árius, aki azt mondta, hogy Istennek a legtökéletesebb teremtménye volt Jézus, de ő nem volt Isten. Ővele szemben aztán Szent Atanász püspök, aki még diákonusként részt vett a 325-ös niceai zsinaton, fölvette a harcot és védelmezte azt, hogy Jézus Krisztus az valóságos Isten. Mi is így imádkozzuk ezt a hitvallásban, és nyilván erről majd még lesz szó, de most elővételezem ezt a gondolatot, hogy Isten az Istentől, világosságtól valóságos Isten, a valóságos Istentől. Így tekintünk Jézusra, aki született, de nem teremtmény. Ezt a niceai zsinat, meg aztán a konstantinápolyi zsinat, ezekkel a szép megvilágításokkal megerősíti, Jézus Krisztus nem teremtmény. Vannak félre érthető, vagy egyesek szerint úgy, mint például Árius félre magyarázott szövegei a Bibliának, amikor az örök bölcsességről olvasunk, aki ott volt, és mindenek előtt teremtette őt az Úr. Hát ezek kényes teológiai kérdések, amelyekbe most még nem bocsátkozunk bele, ha majd a katekizmus feltárja előttünk ezeknek a rejtelmeit, akkor majd részletezzük. De azt a hitvallást, amit mi minden vasárnap elimádkozunk, azt azért jó, hogyha egyes elemeiben is ismerjük, hogy mennyire fontos, és ezt alá kell húznunk egy jó piros tintával, vagy piros, vagy sorkiemelő tollal, hogy Jézus született, de nem teremtmény. mert így beszél róla már János apostol is, hogy az örök életet hozza el, az Atya színe előtt volt, és ez az az örök élet, amely megjelent nekünk Krisztusban, és ezt hirdetjük nektek, mondja az apostol. És mi közösségben vagyunk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal, és ez az apostolok öröme, mert hiszen még akkor is boldogok voltak, ha megverték, megbotozták őket Jézusért, hogy szenvedhetnek érte, majd pedig aztán az életüket is odaadták az Úr Jézusért. Tehát ezt az örömet osztják meg az igével, az ige hirdetéssel az apostolok, mert hirdetnünk kell Krisztus felfoghatatlan gazdagságát. Amikor ismeretekkel bővítjük a tudásunkat, azért a lelkiismeretünket is egy kicsit meg kell vizsgálnunk, hogy vajon megvan-e bennünk is ez az öröm. A tanítás, az egyház tanítás, amely a Bibliára és a Szent Hagyományra épül, a lelkiismeretünket is formálja, és ezért kell föltennünk ezt a kérdést magunkban, hogy vajon ez az apostoli öröm átjár-e bennünket is, vajon örülünk-e annak, hogy mi hiszünk, és hogy ezt a hitet tovább adhatjuk. Akarjuk-e azt, hogy mások is részeseivé legyenek? Amikor én diákkoromban is egy szép zenét élveztem, volt egy lemezjátszom Pannonhalmán, amit úgy általában úgy külön hallgattam a zenét, egy elvonulva valamelyik teremben, de igyekeztem jó hangosra föltekerni, hogy más is hallja. Mert amit szeretünk, és nekem tetszik, azt szeretném megosztani másokkal, hogy tessék másnak is, lelje örömét más is abban, amiben én örömömet lelem. Hát ilyen sok minden van az élet területén, de a legfontosabb, ami örömünk, az örömhír, amit igyekszünk továbbadni, hogy másoknak is meglegyen ez az öröme. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a közös gondolkodást. Elérkeztünk a felnőtt katekézisunk műsoridejének a végéhez a mai alkalommal. A következő találkozásig is a Jóisten áldását kérem minnyájatokra, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Boldog Gizella, magyar királyné, apátnő. Első koronás uralkodónőnk Gizella bajor hercegnő, Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnő leánya volt. Bajorországban, Regensburgban született 980 körül. Gondos nevelésben részesült. 996-ban ment férjhez Szent Istvánhoz. Regensburgban az Alte Kapelle nevű volt hercegi udvartemplom egyik falfestménye az eljegyzésüket ábrázolja, s a képen Gizella leendő férjénél csaknem egy fejjel magasabb. Eredetileg kolostorba akart lépni, szemlélődő hajlamú vallásos lélek volt. Amikor Géza fejedelem fia számára megkérte kezét, mégis beleegyezett a házasságba. Erre elsősorban Szent Adalbert püspök bírta rá. Értésére adta, hogy jobban tetszik Istennek, ha közreműködik egy nép megtérésében, mint ha a kolostori elvonultságban él, így Gizella lemondott a szemlélődő életről, és életét fölajánlotta egy nép jövőjéért. A tervezett házasságot leghatározottabban nagynénje Gerberga apáca főnöknő ellenezte. Helytelenítette, hogy törékeny unokahúgát politikai okok miatt veszélyeknek tegyék ki a barbár herceg oldalán. Hiába utaltak arra, hogy István már jó keresztény és ígéretet tett egész népe megtérésére. Végül Henrik, hogy megismerjék, meghívta Istvánt Bajorországba, aki már az első találkozásnál lefegyverezte a főnöknőt, előkelő, udvarias és őszinte viselkedésével. A krónikás szerint még egy utolsó próba elé állította őt. Hosszú ideig halogatta a találkozást István és Gizella között. Azután úgy rendezte a dolgot, hogy István a kolostor kertben lássa meg először Gizellát, aki éppen térden állva imádkozott egy szobor előtt. Fölhívta rá István figyelmét, és kíváncsi volt, hogyan viselkedik a barbár. István félretette fegyverét, észrevétlenül Gizella mögé lopózott, meghajolt a szobor előtt, és mozdulatlan maradt, míg Gizella be nem fejezte az ájtatosságát. Ezzel a türelmes és alázatos viselkedéssel Gerberga utolsó ellenállását is megtörte. Új hazájában Gizella azoknak a nagy európai nőknek a nyomdokába lépett, akik előmozdították a nyugat keresztényé tételét. Városa Veszprém volt. A veszprémi püspök ettől kezdve a mindenkori magyar királyné gyóntatóatya és a koronázás alkalmával koronázó főpapja is volt. A királynénak a magyarok készítették a koronát. Gizella elsősorban városát igyekezett megszépíteni. Fölépítette a székes egyházat és apáca zárdát alapított. Az esztergomi és somjóvásárhelyi zárda alapításában is közreműködött. Neki kellett az ország templomait egyházi felszerelésekkel ellátnia. Gizella nagyon szépen vart és hímzett. Már a koppány elleni csatához is készített két zászlót Istvánnak Szent György és Szent Márton képeivel. A magyar koronázó palást is az ő keze munkája. István törvénye szerint a templomok liturgikus könyveit és kelyheit a püspököknek kellett beszerezniük, de a miseruhákat és más fölszerelési tárgyakat a királyi udvar volt köteles rendelkezésükre bocsátani. Ennek gondját bízta a király Gizellára, akinek munkatársnői magyar és bajor udvarhölgyei, valamint a veszprémi zárda apácái voltak, de maga is részt vett a munkában. Ha egy-egy templomnak az öt liturgikus színben fehér, piros, zöld, lila, fekete csak egy-egy rend öltözetet juttatott is, az már 1500-2000 miseruhát jelentett. Nagyobb templomok azonban jóval többet is kaptak. 40 éven át milyen óriási munkát végzett a királyné munkatársaival együtt. Utódainak is nyomdokába kellett lépniük, s a magyar királynéknak annak bizonyítékául, hogy háziasszonyi erényekkel rendelkeznek, a koronázási szertartás alatt néhány varró és hímző öltést kellett a koronázó paláston végezniük. Gizella példás feleség volt. Kölcsönös nagyröbecsülés, gyengéd megértés és finom tapintat jellemezte a házastársak kapcsolatát. Sokszor elkísérte férjét nehéz ellenőrző útjaira is az országban. Fáradhatatlan volt a jó tettek gyakorlásában. Megnyitott a szívét és kezét a szegények előtt, segítő kezet nyújtott minden szükséget szenvedőnek, aki útjába került. A krónikás magasztalja ártatlanságát, vallásosságát, szelídségét, bőkezűségét, jótékonyságát és vendégszeretetét. Fiának, Imrének halála után mindinkább visszavonult, István halála után pedig már csak is Istennek élt. Anyai és hitvestársi fájdalmát hősiesen viselte. A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy szerepet játszanak a szenvedések. A szent királynénak bőven volt része bennük. Kezdetben az új hazában Honvád gyötörhette, később gyermekei halálába kellett belenyugodnia, férje halála után pedig utódaitól sok méltánytalanságot viselt el. Péter is, Aba Sámuel is méltatlan és igazságtalan bánásmódban részesítette a király özvegyet. Nem csak bevételeit csökkentették lényegesen, hanem fogságba is vetették. Mint később Árpádházi Szent Erzsébettől, tőle is beszámíthatatlanság ürügyével vették el javait. Özvegysége alatt ugyanis még pazarlóbban gyakorolta a jótékonyságot, mint előtte. Ezért gondnokság alá helyezték. Péter fogságából azok a magyar rendek szabadították ki, akik Pétert elűzték, Aba Sámueléből pedig azok a bajor lovagok, akik Pétert másodszor trónra segítették. Gizella mindezt türelmesen viselte. Végül 48 év múltán visszatért hazájába a bajor lovagokkal. Itt megvalósította fiatalkori terveit. Passauban belépett a bencés nővérek kolostorába, melyet bátyja Szent Henrik alapított. Két év múlva apátnő lett. Egyes magyar történészek szerint Gizella Magyarországon Veszprémben halt meg. Ez kétségbe vonja a németek által általánosan elfogadott tényt, hogy Passauban, a Niedernburgi templomban helyezték örök nyugalomra. Sírfelirata 1095-öt jelöli meg halála éveként. Halálától kezdve sokan övezték személyét tisztelettel. Sajnos a liturgia sajátos magyar részébe, a magyar propriumba ünnepe még nem került be. 1975 áprilisában a passaui püspökség beadványban kérte a szentszéket, hogy ünnepére engedélyezzék saját könyörgés használatát. Ez meg is történt. A válaszban a rítus kongregáció elnöke Sancta Gizella néven említi. 200 évvel ezelőtt Firmanus passaui püspök hajlandó lett volna veszprémi kollégájának a királyné hamvait teljesen átengedni, de a kedvezőtlen politikai események s a két püspök halála megakadályozták a terv keresztülvitelét. Talán még ma sem késő. Ideje, hogy a magyar nép első szent életű királynénkat sajátjának tekintse, hiszen 42 éven át élt közöttünk, ért.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Mindenek előtt két dolog segíti az embert érettségre. Szeretet és szenvedés. Mondta Johannes Messner.

Feleki Sándor, fészek az ágyúcsőben. Elhagyott vár. Ki tudja, hány év suhan el már felette. Egy zugában, öreg ágyú, henyél búsan, ott feledve. Rozsda lepi, megviselték a viharok, ezer vészek, most torkán meghúzódik, szépen egy kis madárfészek. Honnan egykor menny dörögve száguldott a golyó messze, onnan most a gyilkos csőből madárdal száll zengve. Csak hallgatom, milyen édes, szelidének, nem hiszem, hogy magasztosabb, himnusza volna békének. Úgy érzem, e madárnótát a szél messze szerte hordja, s minden szívbe e világon belepódzik egy akordja. S lelkemben egy boldog ábránd csodás álmot szőni késztet, minden ágyúcsőben egykor zengő madár ver majd fészket, s az a dal, mi onnan csendül, legszebb dal lesz a világon, valahára valóvá lett, dallá érett édes álom.

Radnóti Miklós, himnusz a békéről. Te tündefény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke, zengő szavakkal, s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra, merre vagy? Hová tűntél-e télből, mely rólad papol, s acélt fenn szívek ellen, ellened? A szöllőszemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát! Egy réges-régi kép kísért a dallószájú boldogokról. De jaj, tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős március! Most még kemény fagyokkal jő a reggel, didergő erdők anyja, téli nap, leheld be zúzos fáidat meleggel. S állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk-e háborúk perzselte télben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek, tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó, és kertjeinknek sűrű illatában fáján akad a hullni kész dió. S arany napoknak alján pattanó, labdák körül gomolygó gombolyag gyereksereg visong, a réteken zászlós sörényű csillogó lovak száguldanak a hulló nap felé, s fejünk felett surrog és csivog a fecskefészkektől sötét eresz. Így lesz-e? Így, mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!

boldogságos szizanyánk, betegek gyógyítója. Fiad a legnagyobb fájdalmában, a kereszten ajándékozott téged a világnak, hogy édesanyánk és közben járunk légy. Anyánk, gyógyítsd meg lelki sebeinket. Ha kiapad lelkünkben az éltető vízforrás, ha kiszárad a reménykutya, könyörög, hogy fiad nyissa meg számunkra az örök élet vízforrását. Ha rozsd a marja kincseinket, irányítsd figyelmünket az égi értékekre. Ha elhomályosul szemünk fénye, fiad világossága győzze le a sötétséget bennünk. Ha aggódunk a holnapért, a megélhetésért, a betevő falatért, irányítsd figyelmünket Isten országára, és segíts megkeresnünk az igazságot, hiszen a többit majd megadja az Úr. Anyánk, taníts meg kérni, uzgón, álhatatosan, szívből. Taníts meg keresni, fáradhatatlanul, csüggedés nélkül. Taníts meg zörgetni az ég ajtaján, hogy megnyíljék előttünk fiad országának ajtaja. Ha bűneinkkel kiszélesedtek életünk útjai, vezess vissza a keskeny útra, és irányítsd lépteinket a szűk kapu felé, amely az életbe visz. Taníts meg óvakodni a hamis prófétáktól, akik báránybőrben közelednek felénk, belül azonban ragadozó farkasok. Taníts meg hinni és engedelmeskedni azoknak, akiket fiad maga helyett tanítónak és vezetőnek küldött egyházadba. Könyörögj, anyánk, hogy jó fák legyünk fiad kertjében, és jó gyümölcsöt teremjünk. Taníts meg sziklára építeni életet és várat, és taníts meg hálát adni minden jóért. És te, büntelen, szeplőtelen anyánk, taníts meg fiad előtt leborulni. Istenem, légy irgalmas nekem, szegény bűnösnek. Anyánk, légy szószólója és gyógyítója testi bajainknak. Fájdalmas anyánk, taníts meg minket arra, hogy fiaddal imádkozzunk. Atyánk, ha lehetséges, múljék el tőlünk a szenvedés, a fájdalom, a kínkelyhe, de ne a mi akaratunk legyen meg, hanem azé, akinek te azt mondtad, hogy szolgálója vagy. Taníts meg bennünket és betegeinket, hogy életünk keresztjét egyesítsük fiad keresztjével. Ha sóhaj tör fel lelkünk mélyéből, ha nehéz a kereszt, ha elesünk, hadd kapaszkodjunk bele fiad keresztjébe. Könyörögj, hogy soha ne zugolódjunk, hanem imádkozva kiáltsuk, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Taníts meg a mozgássérülteket, a vakokat, a gyógyíthatatlanokat, az ágyhoz kötötteket, hogy belesimuljanak az Atya kezébe, és szenvedésüket felajánlják az egyház javára. Segítsd orvosainkat, az ápolókat, hogy soha el ne fáradjanak, és legyen egy-egy vigasztaló szavuk hozzánk. Anyánk, segíts odállni a beteg ágyak mellé. Állj mellettünk, hogy fájdalmainkból dicsőség származzik, és nagy péntek sötétségét győzze le a feltámadás ragyogása. Amen.

Mennyei atyám, aki mindenütt jelen vagy, te látod, hogy milyen elesett és beteg vagyok. Ki vagyok szolgáltatva saját tehetetlenségemnek és környezetemnek. Még enyémnek is csak terhére lettem. Fáradtan és roskadozva hordozom keresztemet. Ez a kereszt azonban szent fiadé is, így minden szenvedésemet egyesíthetem Jézus megváltó kereszt áldozatával. Ez erőt ad nekem. Emberi természetem ugyan lázad, testem kínlódik, miként Jézus is vérrel verejtékezve küszködött az olajfák hegyén. Lelkem mégis hálát ad, hogy betegségem érted való nagy lelkű elviselésével, bűneimet bánva, megtisztultan együtt lehetek Jézussal a megváltás áldozatában. Minden szenvedésemet felajánlom a bűnösök megtéréséért, a tisztító tűzben tehetetlenül szenvedő lelkekért, és különösen Szent Pál apostollal együtt mondom. Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből. Mennyei atyám, tudom, hogy hűséges vagy, ezért erőmön felül nem próbálsz meg engem. Kérlek, enyhítsd gyötrelmeimet, add meg a gyógyulás végaszát, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied, aki oly nagyon szeretsz engem. Amen. Szűz Mária, betegek oltalmazója, könyörög gyógyító orvosainkért és ápoló nővéreinkért, de különösen értünk, szenvedő betegekért. Amen.

Én úgy hiszem, a betegség olyan kulcs, ami számos ajtót megnyit előttünk. Hiszem, hogy bizonyos zárakat csak a betegség kulcsával lehet megnyitni. Egészséges állapotban képtelenek vagyunk mindent megérteni. Igaz, hogy a betegség bezár előttünk bizonyos ajtókat, de ezt teszi az egészség is. Sokszor találkoztam egészséges emberekkel, akik sok tekintetben éppen olyan tapasztalatlanok, mint aki soha nem utazott és nem nézett körül a világban. Aki soha nem volt még beteg, képtelen együtt érezni a szenvedőkkel.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban,